0: Mák Európa egyik legnagyobb etnikai közösségét alkotják. Őseik évszázadokkal ezelőtt Indiából vándoroltak ki, majd pedig különböző országokban telepedtek le. Ennek következtében számos eltérő nyelvű és kultúrájú roma csoport alakult ki. Európában a legnagyobb roma közösségek megtalálhatók többek között Románia, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Szerbia területén. A különböző csoportok közé tartoznak például az olá cigányok, a beások, a szintók és a kalék. Saját hagyományaik, nyelvjárásaik és szokásaik vannak, bár közös történelmi gyökerekkel rendelkeznek. A roma kultúra gazdag zenei, tánc és kézműves hagyományokkal bír, számos ország kultúrájára jelentős hatást gyakoroltak, különösen a zene és a szórakoztató művészetek területén. Ugyanakkor a roma közösségek történelmük során gyakran szembesültek diszkriminációval és társadalmi kirekesztéssel. Napjainkban sok nemzetközi és helyi szervezet dolgozik azon, hogy javítsa a romák oktatási, foglalkoztatási és életkörülményeit. A kulturális sokszínűség megőrzése és az egyenlő lehetőségek biztosítása fontos cél Európa számos országában. Összességében elmondható, hogy a külföldi roma csoportok sokfélesége jól mutatja, hogy a cigány népesség nem egységes közösség, hanem számos hagyományt és kulturális sajátosságot őrző csoport összessége. Az olá cigányok. Az olá cigányok a roma népesség egyik jelentős csoportját alkotják. Nevük pedig arra utal, hogy őseik hosszú ideig a mai Románia területén, elsősorban a Havasalföldön és Moldvában éltek, mielőtt más országokba vándoroltak volna. Az olá cigányok hagyományosan a románi nyelv különböző nyelvjárásait beszélik, és erősen őrzik kulturális hagyományaikat. Közösségeikben fontos szerepet játszik a család, az idősebbek tisztelete és a közösségi összetartás. Hagyományos foglalkozásaik közé tartozott többek között a fémművesség, de a lókereskedelem is. Magyarországon az olá cigányok a roma lakosság egyik meghatározó csoportját alkotják. Kulturális örökségük része a gazdag zenei hagyomány, a néptánc, valamint a sajátos szokásrendszer. Bár a modern életmód sok változást hozott, számos család ma is igyekszik megőrizni hagyományait és nyelvét. Az olá cigányok története jól példázza a roma népesség sokszínűségét, valamint azt, hogy a különböző roma csoportok saját kulturális identitással és hagyományok.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Baranyiné Egri Nikolett, fiatal zongora művésznő, akivel olyan témákat fogunk érinteni, mint élet egy zenés családban, vagy a Snédberger zenétábor és a művészeti diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, Niki.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Mi már régóta ismerjük egymást, méghozzá Snédberger táborból, de erre egy picit később fogunk rátérni. Ami miatt meghívtalak, én azt gondolom, hogy nagyon fontos bemutatni a fiatalokat, akik művészettel foglalkoznak elsősorban. Évekig készülsz valamire, gyakorolsz valamire, és így beteljesedik.
4: Igen, valóban nagyon hosszú út idáig. Nekem nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés volt, amikor tapsoltak a végén, mert tényleg rengeteget készültem, főleg erre a mester diplomámra. Azt éreztem, hogy magamnak is be kell bizonyítanom, és szerettem volna a legjobb formában lenni, és a legjobbat adni, úgymond az eddigi életemből.
3: Mondd csak, mennyit készültél erre?
4: Rengeteget. Igazából...
3: Ez mit jelent? Mondjuk egy hónap? Nyilván ez egy amatőr kérdés volt, így, de... Vagy 20 évet? Vagy?
4: 20 évet. Egyébként pont nemrég számolgattam, hogy 4 éves voltam, amikor elkezdtem zongorázni, most vagyok 25. Szóval tényleg nagyon hosszú volt az út idáig. Ez a mindennapos gyakorlás, nem aludtam sokat. Reggel hamar keltem, későn feküdtem le. Konkrétan a 80%-a a napomnak az a gyakorlásból állt.
3: Említettem egyébként azt is, hogy mi már régebb óta ismerjük egymást, hiszen a Schneidberger táborban találkoztunk először, de egyelőre kanyarodjunk egy picit vissza a gyökerekhez, jó? Hogy jött neked ez a zenetanulás egyáltalán? Zenés családból?
4: Zenés családból.
3: Származom, ugye?
4: Zenés családból származom. Anyai ágon a nagyapám, ő klarinétos volt, Lakatos Béla volt a neve, ő egyébként itt a Rajkóban is tanult. Aztán később ugye koncertezett, mint klasszikus zene, jazz, cigányzene. Ugye neki is volt még két testvére, mármint a nagyapámnak, és nekik az összes gyerekük is zenészek lettek. Úgyhogy mivel velük nőttem fel, így egyértelmű volt, hogy én is zenész leszek. Pontosabban van egy olyan kép rólam, ahol elvileg 2 éves vagyok, a nagymamám ő éppen a Mikulással beszélget a fánál, és engem egyáltalán nem érdekelt, mert én zongoráztam.
3: 2 évesen?
4: Igen. És már ott mondta a papa, hogy na, ő biztos, hogy zenész lesz, így is lett. 4 évesen elkezdett engem tanítani a nagypapám, aztán 6 éves voltam, amikor zeneiskolába felvételiztem, és ugye elkezdtem a tanulmányaimat Egerben.
3: Szüleid nem zenészek, igaz?
4: Szüleim kimaradtak a körből, ők pont nem lettek zenészek.
3: Akkor ezért foglalkozott veled a nagypapa. Amíg gondolom, akkor elég meghatározó lehetett, főleg, hogyha 2 évig így előkészítette a zeneiskolai tanulmányaidat.
4: Így van. Egyébként nekem a nagypapám ő a példaképem, az egyik példaképem mai napig, és rengeteget mutatott nekem. Ha nem is bírt olyan szinten zongorázni, mert ugye klarinétos volt, de a zene lényegét már akkor is próbálta nekem megmutatni, magyarázni, átadni. Aztán egy nagyon kedves tanárnőhöz vittek be a zeneiskolába, Kovácsné Gulyás Zsuzsanna. Tanárnőnél tanultam, akinek a mai napig hálás vagyok. Egyébként mindig mondjuk, hogy ő a második anyukám, mert mai napig tartjuk a kapcsolatot. És ugye nála tanultam alapfokon.
3: Nála mennyi időt voltál egyébként? Mennyi időt töltöttél?
4: Ugye 6 évig tanultam a zeneiskolában, igen? És B-tagozaton voltam, tehát így heti 2-szer voltak óráim, de mivel ugye sokat koncerteztünk, versenyekre készültünk, konkrétan ott éltem az életemet a zeneiskolában.
3: Nagyon meghatározó nyilván egy gyerek számára az, hogy milyen zenei képzést, milyen zenei alapot kap a zeneiskolában. Ez nagyon-nagyon fontos. Sőt, ha így visszatérünk egy picit a nagypapádra, ő vezetett be a zene világába. Tehát, hogyha neki sikerült olyan, úgy felkelteni az érdeklődésed, akkor ez gondolom egy olyan dolog, ami úgy örökre meghatározza az ember életét.
4: Így van. Nekem emlékeim nagyon sok van. Ugye nekem szüleim elváltak egyébként, amikor 2-3 éves lehettem, és akkor a papám elvileg mondta anyának, hogy hát ő enélkül is ragaszkodna hozzám, de így ő nem fogja engedni, hogy anya úgymond egyedül neveljen fel. Egyébként nagyon összetartó család vagyunk mai napig, és igen, tehát a nagypapám ő nagyon-nagyon sokat számított ebben. Voltak emlékeim, hogy ilyen óvodás körül korban lehettem, aztán mentem ugye, vagy vittek haza a mamáikhoz, mert anyukám ugye dolgozott, és mindig a mamáiknál voltam. Aztán ugye papáik mentek muzsikálni délután, de ott volt a cimbalmos, hát az egész zenekar, ugye brács, hegedű, ugye a papám a klarinétos, és mindig valamit muzsikáltak, közben a mama sütötte a rántott hús, na szóval, hogy így a zene az már akkor egyértelmű dolog volt az életemben. Ugye ezért is ez lett a megszokott, hogy a csendet ezt nem bírom.
3: Akkor ez nem is volt kétséges, hogy te mondjuk közgazdász leszel, vagy ki tudja, tehát...
4: Nem.
3: Fel sem merült más.
4: volt egy mondatom, amit a zeneiskolai tanárnőm, a Zsuzsa néni mai napig emleget, hogy amikor bevitt engem a nagypapám hozzá, meghallgatásra, kopogtam, kinyitotta nekem ugye az ajtót a tanárnő, Zsuzsa néni, és azt mondtam, hogy csókolom, én zongoraművész akarok lenni. És mondta a Zsuzsa néni, hogy hát akkor ő így fog velem foglalkozni. És akkor mondta papa, hogy neki mélyen, hogy tényleg akkor vigyük végig. Aztán végül is beteljesült.
3: Nyilván kell ehhez valamiféle elhatározás, és tényleg egy ilyen hát jó értelemben kudokság, hogy az ember ezt végigcsinálja, mert különben annyi buktatója van ennek a szakmának, és nyilván olyan nehézségei. De hogyha valaki tényleg így indul neki, hogy a zeneiskolát már úgy kezdő, hogy én zongoraművész akarok lenni, akkor mondjuk nem okoz gondot, hogy akkor mondjuk csendjetüdőket kell zongorázni, vagy skálázni kell, ami mondjuk nem biztos, hogy a legkellemesebb időtöltés.
4: Így van. Erre is van egy nagyon jó kis történetem, így az emlékeimből most jönnek fel, ahogy így beszélgetünk. Emlékszem, hogy skáláznom nagyon sokat kellett már kiskorban, ilyen első-második, mármint zeneiskola első-másodikban is, és hogy ne legyen unalmas nekem, vagy hát ugye minden kisgyerek nem annyira szeret gyakorolni, mármint persze addig szeretünk gyakorolni, ameddig érdekes dolgokat gyakorlunk, de amikor egy kicsit már sok volt ugye a skálázgatás oda-vissza, akkor jött a keresztapukám, ő a anyának az édes testvére, öccse volt, és ő brácsos volt egyébként, de nyilván ő is tudott zongorázni, és kitalálta, hogy akkor most mi félhangonként fogunk fel és lemenni, és ő szépen kísért engem mindenféle stílusban, úgyhogy kb. Négykezeseztünk, aztán mindig vártam, hogy mikor fogunk már skálázni. Volt olyan, hogy befütyülte, például tercelt rá, meg stb. Tehát, hogy próbálta tényleg élvezetessé tenni, és a legfontosabb, hogy a zenét meghallani benne, nem azt, hogy ez egy kötelesség. Úgyhogy szerintem én ezért szerettem ezt az egész alapfokú tanulmányaimat is, mert nem kötelességnek éreztem, hanem tényleg feltöltődés volt.
3: De azért az kétségtelen, hogy vannak olyan periódusa is ennek a tanulmánynak, amikor az egy picit, hát hogy mondjam, valóban nem olyan kellemes, igaz? De ezeken, hogyha sikerül túllendülni egy gyereknek, vagy segítenek akár a családban, akár az ismerősök, vagy tényleg a tanár, hogy ezen a gyerek túllendüljön, akkor végül is el lehet jutni.
4: Igen.
3: A kitűzött célig.
4: Voltak még pontok, egyébként nemrég is volt még egy. Igazából, amikor azt mondták nekem még zeneiskolában, hogy ugye amikor kiderült, hogy én tényleg zenei pályára szeretnék menni, és eldöntöttem, amiben egyébként a Schneidberger tábor segített véglegesíteni bennem ezt a döntést, akkor mondták, hogy higgyem el, hogy nem mindig leszek a csúcson, nem mindig lesz jó, ez egy hullámvölgy, és inkább lent vagyunk, mint fent. És hogy nyilván még nem tudhatom, mert nincs benne tapasztalatom, vagyis nem volt akkor még ugye tapasztalatom a nehézségekben, de mondták, hogy nagyon nehéz lesz, és hogy tényleg, ami így belém égett, hogy többször leszek lent, mint fent. Nehéz volt, de mindent megért.
3: Persze, tehát a zene szeretete, meg hogy az ember tényleg ebben nő föl, akkor azért az felülír mindent, igaz?
4: Igen.
3: Kicsit olyan, mint... Hát ez egy szenvedély, tehát hogy ezt egyszerűen nem lehet elnyomni.
5: Baranyini Egri Nikolett zongoraművésznő a mai vendégem, aki a következő percekben Beethoven Fis-dur szonátájának egy részletét fogja nekünk játszani.

0: Beethoven Fis-dur szonátájának egy részletét hallgattuk Egri Nikolett zongoraművésznő előadásában. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetést.
1: De ha már így a Snedbergert említetted, akkor elárulom a kedves hallgatóknak, hogy talán 10 éve lehetett, amikor én is ott tanítottam az egyik nyáron, és ott találkoztunk, igaz? Tehát te akkor konzis voltál, ha jól emlékszem, és akkor tanítottalak. Nekem egy élmény volt egyébként, tehát nekem jó emlékeim vannak. Nekem mind a táborról, mind az órákról, amiket egyébként ott együtt a zongorázással töltöttünk. És szeretném, hogyha egy kicsit kifejtenéd, hogy neked mit jelentett a Snedberger tábor, hiszen nagyjából abban az időszakban járt a tábor még az indulás periódusában.
2: Én a második évfolyamban érkeztem a Snedberger táborba, 12 éves voltam. És emlékszem, ugye ez a tábor úgy nézett ki, hogy nyáron 6 hét ott laktunk ugye a Balatonnál. Szülők nem jöhettek velünk, csak látogatni, úgyhogy elég nehéz volt, de nyilván bulinak fogtuk fel, amíg oda nem értünk. Odaértünk, és konkrétan azt vettem észre, hogy olyan nagy művészekkel vagyunk együtt, reggelizünk, felkelünk, vagy éppen órára megyünk, akiket konkrétan a YouTube-on, vagy a más platformon, vagy éppen élőben szeretnék hallani. És amikor ezt realizáltam, hogy milyen közeg is ez a zenén túl, tehát hogy mint tényleg időtöltés egy nyári szünetben, ez fantasztikus volt. Tényleg nagyon hálás vagyok annak, hogy még annó jött a mentorom, és akkor ugye járták az országot, hogy felvételizzünk. Hátrányos roma gyerekeknek volt ez hirdetve elsődlegesen, de természetesen nyilván nem zárták ki azokat sem, akik nagyon tehetségesek voltak. És én emlékszem arra, hogy amikor ilyen 12-13 éves lehettem, ugye amikor oda kerültem, más színvonal volt ott, mint amit eddig tapasztaltam az életemben, mármint a zenei téren. Megláttam azt, hogy itt én nem versenyezni szeretnék, szóval, hogy mi az értelme, hogy kiállunk, versenyzünk, és akkor én jobb vagyok, vagy én vagyok a rosszabb, mert nem kaptam meg azt a díjat, és nem erről szól a zene, és ez ott tudatosult bennem, hogy a zene az tényleg, ahogy ugye mai napig ez a mai napig ezt írják, hogy a zene felemel, ugye a Snedberger táborhoz kötődik ez a kijelentés, és tényleg felemelt. Szóval az, hogy azokkal reggelizhettem, akikre felnézek. Aztán hozzájuk mehettem be órára, és ugye mindenki koncertező művész, és tényleg, tehát színpadon is vannak. Tehát a saját tapasztalataikat is megosztják velünk. Nem csak
1: mondj már néhány nevet, hát említsük meg őket nyugodtan, tehát a Balázs Jancsitól kezdve.
2: Igen. Ugye Balázs János,
1: Kossuth-díjas zongoraművészünk, így van.
2: Zongoraművész, így van. Dr. Suki András.
1: Na, köszönöm szépen.
2: És amikor már konzi vége felé voltam, akkor Csík Laura, zongoraművésznő is tanított. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon jó tanáraim voltak.
1: De ez csak a klasszikus zongora tanszak volt, tehát ott azért a jazz tanszakon is, vagy hát a jazz részen is, ott olyan nevek voltak folyamatosan, én azt gondolom, hogy ami az egész tábornak a húzó ereje volt.
2: Így van. Ugye Szőke Nikoletta is ott volt, Barca Horváth József, természetesen Snedberger Ferenc, és még nagyon sokan mások, tényleg mindenki egytől egyik fantasztikus művész és tanár volt.
1: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy az ember kiszakad a zeneiskolából, ahol nyilván vannak tehetségek, de azért az átlagos színvonal jellemzően a zeneiskolában azért nem olyan kirívó, tehát hiszen nem mindenki zenei pályára készül, igaz?
2: Igen.
1: És akik viszont ott voltak, azok általában felvételi alapján kerültek be, ezért valóban egy válogatott társaság lehetett, és akik ott voltak, én azt tapasztaltam, hogy mind elkötelezett zenész, és mindenki egy irányba akar menni, és mindenki ezzel akar foglalkozni egész életében, és hogyha egy ilyen környezetben van az ember, akkor az hihetetlen inspirációt jelent.
2: Igen.
1: Tehát, ahogy mondtad, hogy itt döntötted el,
2: igen,
1: hogy te akkor zongoraművész akarsz lenni?
2: Igen.
1: Illetve így döntötted másodszor el. Tehát...
2: Igen, igen. Ugye, mint amit említettem is, hogy ez bentlakásos volt, és nagyon sok tanár ott aludt, vagy tényleg közös programokra mentünk, ami akkoriban nagyon jól esett, hogy tényleg nem annyi volt, hogy bementem órára, aztán szabad foglalkozás a gyerekeknek, hanem mentünk közösen koncertekre, mentünk együtt például Balatonra, vagy stb. És ezáltal úgymond ők formálták a személyiségünket, mivel velük voltunk 6 hétig összezárva, és ugye utána még ősszel 3 hétig, és még tavasszal 3 hétig. Tehát azért ez nagyon sok idő volt egy évben. Aztán pont beszéltük az egyik barátnőmmel, amikor már így középiskolások voltunk, de még jártunk a Schnittbergerbe, hogy nálunk teljesen megfordult az évek alatt ez az érzés, hogy azt éreztük, hogy a Schnittbergerben vagyunk, tehát az az állandó helyünk, és néha-néha azért be kell menni az iskolába megmutatni, hogy élünk. De természetesen ehhez elengedhetetlen volt az, hogy az iskola is beleegyezett ebbe az együttműködésbe, úgymond, hogy ugyanúgy tanultunk, haladtunk a tananyaggal, természetesen érettségire készültünk, és emellett felvételiztünk folyamatosan, és koncerteztünk, ami szerintem a legnagyobb tapasztalatot adta így mindünk nevében.
1: Érdekes tapasztalatom volt egyébként nekem a Schnittberger táborral, hiszen én azért hallottam olyan történeteket is, hogy nem minden iskola szívesen engedte el a diákokat. Hiszen nyilván, hogyha egy diák tanul egy tanárnál, és úgy tűnhet, de ez csak feltételes módban, hogy a Schnittberger tábor aratja le utána a sikert, hiszen ő viszi utána őket a műpába, vagy ide-oda koncertezni, igen, ami természetesen egy téves nézet, én azt gondolom. Tehát, hogy azért mégiscsak az alapokat és a mindennapi képzést azt a zeneiskola adja nekünk, vagy a konzi adja nekünk. És a Schnittberger tábor, amikor ott vagyunk 6 hetet például, nyáron, vagy ugyebár ősszel és tavasszal, az a bizonyos 3 hét, az egy olyan inspiráció, olyan löket, amire viszont nem biztos, hogy képes egy igen, hagyományos zeneiskola. Tehát valahol valóban egy olyan optimális balansz alakul ki ilyenkor a gyerekeknél, én mindig ezt éreztem, hogy megvan a folyamatos, hagyományos képzés, és van egy olyan tehetséggondozás, ami elengedhetetlen ahhoz az elvakultsághoz, hogy igen, úgy mondjam, hogy kialakítsa ezt a gyerekedben. Igen. Illetve hát nagyon-nagyon hasznos.
2: Így van.
1: Sok fele jártatok koncertezni? A Schnittberger táborral?
2: Igen. Igen. A Balatonparton, ugye Balaton körül koncerteztünk, de például a Zeneakadémián, a Műpában, a MOM-ban, Tália Színházban, szóval ilyen nagyobb koncerttermekben is megfordultunk. Rengeteg templomban, és amiután már én ugye túlkoros lettem, mert elmentem egyetemre, akkor nyilván tovább követtem az ő tevékenységüket, és most már úgy látom, hogy külföldön is koncerteznek.
1: Ó, ezt nem tudtam.
2: Igen, úgyhogy szerintem nagyon kinyitja a világot minden zenét szerető diáknak, gyereknek, akár fiatalnak, ugye, mert 20 éves korig lehet jelentkezni, vagy 21 éves korig, de ebben nem vagyok biztos. Tehát tényleg bárki jelentkezhet, és azért ez nagyon nagy dolog, hogy ő koncertezhet, és tényleg azért, mert ez benne van, mert ő tehetséges, és nem különböztetik meg ott, nem kell neki semmi plusz csinálnia, csak azt csinálja, amit szeret.
1: Az az igazság, hogy szerintem ez a színpadi rutin, amiről itt most beszélgetünk, ez máshol nagyon nehezen megszerezhető. Hiszen gondolkodjunk megint a hagyományos zeneoktatásban, tudom én, zeneiskolában, van a gyereknek jobb esetben kettő koncertje, egy fél év előtt, és akkor egy év vége előtt, igaz? De ez azért konziban sem ördögtől való, tehát olyan keveset koncerteznek a gyerekek, hogy ott még nem alakul ki ez a fajta rutin, ez a színpadi rutin, hogy megszokják azt, hogy a színpadon hogyan kell mozogni, hogyan kell viselkedni, hogyan kell felkészülni egy ilyenre, és ez úgy rendszeressé váljon. Tehát ez is egy olyan momentuma, egy olyan részlete a Schneeberger tábornak, ami én azt hiszem, hogy ezt mindenféleképpen ki kell emelnünk, és ez üdvözítő.
2: Így van.
1: Tehát ezt a tapasztalatot megszerezni nagyon nehéz, és ha már így beszélünk a színpadi rutinról, a bentlakásos dolgokról, akkor azért hadd említsem meg itt neked, biztos sokan tudják, hogy valahol a Rajkó módszernek is ez volt a lényege, hogy a rajkósok is együtt tanultak, együtt éltek, együtt dolgoztak, egymástól is tanultak, rengeteget, attól, hogy a Rajkó is bentlakásos volt.
2: Igen.
1: És minden nap jártak muzsikálni, és tulajdonképpen valahol a Schneeberger tábor ennek egy modern változata, én azt gondolom.
2: Igen.
1: Én így tekintek rá egyébként. Egy picit térjünk vissza rád, és mesélj nekünk a felvételiről, hiszen Egerben tanultál zeneiskolában, utána viszont felkerültél Budapestre.
2: Így van.
1: A Bartók konziba, ugye?
2: Így van, igen, a Bartók konziba kerültem.
1: Kinél tanultál?
2: Gács Anikónál tanultam. Uh-huh. Fantasztikus tanárom volt. Ő támogatott minden egyes döntésemben. Ugye az előbb beszéltük azt, hogy például nem annyira támogatták az iskolák azt, hogy máshol is koncertezünk, vagy éppen máshol is tanulunk. Ő teljes mértékben ebben támogatott. Színpadi gyakorlatot úgymond azt is tanultunk, vagy nem tanultunk, de azért próbálta úgy azt is figyelembe venni, hogy mi van a zongorázás előtt és után a színpadon.
1: Ez is hozzátartozik a művészethez.
2: Igen. Igen. Főleg amikor néha visszanéztem magamat így videókon, hogy hát a vonulásom az egy külön történet, de szerencsére volt rá megoldás. Igen, szóval a Bartók konziban érettségiztem. Én nagyon szerettem a konzis éveimet. Ugye én kollégiumban laktam Pesten, a Rózsák terén. Hát nagyjából minden zenész ott lakott, meg ugye volt még egy másik kollégium természetesen, de így barátnők, lányok, osztálytársak miatt ott laktunk a Rózsák terén. Nekem nagyon sokat adott hozzá ez a része is, hogy itt Pesten tanulhattam. Főképp ugye a tanárnőm, egyébként ő nyitotta ki a szememet, hogy Győrben is van egy tanárnő az egyetemen, aki szerinte nekem megfelelő lenne, mert ugye itt mindig az a legnagyobb kérdés, hogy egyetemet válasszak, vagy tanárt válasszak.
1: Szerintem ez egyértelmű.
2: Egyértelmű.
1: Tehát, hogy tanárt kell választani, nem?
2: Így van.
1: Én legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
2: Így van, nekem is. Ez volt az elsődleges, hogy tényleg ne azt nézzem, hogy melyik egyetemre megyek, hanem tényleg együtt tudjunk működni a tanárommal, mert ugye sok időt töltöttünk együtt.
1: De ez azért van, mert hiszen a zenetanulás ez egy nagyon speciális dolog, hiszen az adott tanár tanít meg téged mindenre, ami a zongorával kapcsolatos, és ez egy személyes óra. Tehát lehet, hogy ez mondjuk furcsán hangzik annak, aki mondjuk

0: során, az első félévi vizsgámon, nyilván ugye mindegyik zongoratanár bent ült, és dr. Choi Insu tanár úr hallotta a Schubert C-moll impromptumet, vagyis ugye azt játszottam, és ott ők eldöntötték, hogy neki kellek, és Kati néni mondta, hogy ő nem ad. Aztán az lett a vége, hogy megkérdeztek engem, hogy egy fél évig lennék-e felesbe, hogy kipróbáljuk egymást. Igen. Mondtam, hogy persze. Na, hát így sikerült lediplomáznom mesteren, hogy azóta is 6 évig felesbe voltam. Nekem fantasztikus volt. Talán nekik vagyok a leghálásabb, tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük.
1: Mai vendégem Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongoraművésznő volt, akivel olyan témákat érintettünk, mint élet egy zenés családban, a Schnittberger zenei tábor, valamint a művészi diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Befejezésül pedig hallgassuk meg tőle Liszt Ferenc Velence és Nápoly című művének egy részletét. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A viszonthallásra!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: 183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-jéig tartott célkörözési akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közrendvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve 1620 ügyet vizsgáltak meg. Az akció eredményeként épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás büntette miatt 7 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélt, olvasható a közleményben. Letartóztatását indítványozza az ügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtott egy autót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi keddeste égés gyorsító anyaggal locsolta le a kapitányság előtt parkoló egyik személygépkocsit, majd felgyújtotta. Az autó, amely egy rendőré volt, teljesen kiégett. A Buda környéki járási ügyészség közveszélyokozás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, egyebek mellett a szökés, a bűnismét és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. Felülvizsgálja a kormány a MOL csoporthoz tartozó Mohu ZRT 35 évre szóló hulladéggazdálkodási koncesszióját. A kabinet szerint több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi konstrukció megfelelően szolgálja-e a lakosság érdekeit, ezért szeptember 1-jéig részletes jelentést kértek a rendszer működéséről. A kormány szóvévői tájékoztatón bejelentették azt is, hogy megszűnik az a szabályozás, amely lehetővé tette, hogy egy miniszter saját hatáskörben jelölje ki az akkufeldolgozó üzemek helyszínét. Június végéig minisztérium közi munkacsoport dolgozza ki az új szakmai és jogszabályi alapú kereteket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem ismét Baranyiné Egri Nikolett, fiatal zongora művésznő, akivel olyan témákat fogunk érinteni, mint élet egy zenés családban, a Schneidberger zenei tábor és a művészi diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. Tartsanak velünk a beszélgetésének folytatásában is.
4: Hogy is volt ez a 6 év?
5: 3 év BA volt, utána...
4: Tehát sajnos... akkor kap az ember egy bachelor diplomát 3 év után, utána felvételizni
5: kell. Utána felvételiztem masterre, viszont nekem itt volt egy kis időhúzásom. Ugye ez pont a Covid éve volt. Sajnos nagyon-nagyon rossz körülmények lettek így a családunkban, az édesanyám is, a nagyapám is bekerültek a kórházba, ilyen mélyaltatásba kerültek, úgyhogy emlékszem, hogy a BA diplomám akkor lett volna május végén, és sajnos a nagypapám ott meghalt. És mint ugye az elején is említettem, hogy ő nagyon nagy példaképen volt, úgyhogy ott volt egy elég nagy törésem. Úgy volt, hogy le se diplomázom, aztán valami úgy bekattant, hogy hát én voltam neki a mindene. Ott volt velem születésemtől kezdve, nyilván szakmailag is, de mint papa, apa, stb. Tehát az életem legmeghatározóbb személyisége anyukám mellett. És valami úgy bekattant, hogy ezt én nem csinálhatom meg magam miatt se, meg azért se, mert ő ő biztos, hogy első sorba ülne, és ő mondaná, hogy gyerünk, gyerünk, gyerünk, majdnem ott a cél. És a Kati néni tanárnőm, ő természetesen mindenben mellettem volt, és ő mondta, hogy ő támogat benne, hogyha leszeretnék diplomázni, de hogyha nem szeretnék diplomázni, abban is támogat, mert ugye ez egy nagyon mély dolog volt, és 6 nap alatt megtanultam a diploma műsoromat.
4: Tű, ez igen.
5: És akkor mondta Kati néni, hogy te mit csináltál eddig?
4: Ez az. Igen, ilyenkor ez szokott lenni.
5: Igen, úgyhogy megkaptam, de végül is egy nagyon szép diplomakoncertem volt. A papámnak játszottam, úgyhogy minden érzés kijött belőlem. Tényleg jó-rossz egyaránt minden. És talán egyébként ott volt a nagy fordulópontom, hogy kifelé is mutatom az érzelmeimet, miközben zongorázom. Nagyon szigorú vagyok magammal, és nem szerettem visszahallgatni a felvételeket, csak így kb. Fél év után minimum, hogy kicsit ülepedjen, de ott tényleg mindenki mondta, hogy valami történt, szóval tényleg kifelé is elkezdtem mutatni. Aztán ugye sikeres diplomát, BA, bachelor diplomát tettem, viszont már nyilván ugye a Covid miatt elfelejtettem beadni a felvételi jelentkezésemet mester szakra. Így tovább mentem tanári szakra, tovább tudtak vinni akkoriban, és ugye ott 4. évfolyamba tettek be, tehát mint hogyha folytattam volna.
4: Ez az osztatlan képzés.
5: Igen, akkor, ugye? Így van, az osztatlan képzésre így átkerültem.
4: Az osztatlan képzés az hány év volt akkor? 5?
5: Az 5 év, de ugye itt csak 1 évet voltam, tehát a 4. évet azt így megcsináltam ott osztatlan képzésbe, aminek egyébként nagyon örülök, mert ugye pedagógiai tárgyakat kellett felvennem pont a 4. évben. Igen. És ez kapóra jött, mert szerettem volna elkezdeni tanítani, de nyilván nem tudtam, hogy hogyan kezdjem el, és nagyon nagy felelősség gyerekekkel és bárkivel is együtt dolgozni. Úgyhogy mind bánásmódban, mind pedig ugye szakmailag nagyon fontos, hogy mit ejtünk ki a szánkon, vagy éppen mit mutatunk, mert ők mindent lemásolnak.
4: Igen.
5: Úgyhogy igazából ott is rájöttem, hogy tehát a gyerekek, ő az egy tükör számomra, hogy én mit csinálok, én ezt hogy mondom, milyen személyiség vagyok, úgyhogy igen, tehát a pedagógiai tárgyakat így megtanultam, amit szerencsére be is számítottak nekem, tehát elvégeztem a tárgyakat, viszont diplomát nem kaptam, mert én tudtam, hogy én művész mesterképzésre szeretnék jelentkezni. Úgyhogy felvételiztem 1 év után mesterképzésre, ez volt 2 éve, hál' Istennek felvettek, és
4: akkor még 2 év volt tulajdonképpen a művész mester.
5: Így van.
4: De úgy, hogy akkor már nagyon sok pedagógiai tárgyad megvan.
5: Így van, igen, ugye így el lehetett fogadtatni ezeket a tárgyakat, tehát egy csomó minden kiesett, annál több idő maradt a gyakorlásra. Ebben a művészmester képzésen játszottam zongoraversenyt is egyébként, ami nekem egy külön élmény volt. Liszt Ádúr zongoraversenyt játszottam.
4: Zenekarra?
5: Sajnos nem jött össze a zenekar, úgyhogy Dr. Csaj Inszu kísért engem zongorán, közreműködött. Igen. Igen, szóval ez a művészmester képzés, ez egy álmom volt.
4: Aha.
5: Amikor most egy kicsit visszaugorva, amikor az unokanővéreim diplomáztak, 2 zongoraművész unokanővérem van.
4: Említsük meg őket is mindenféleképpen.
5: Lakatos Barbara és Lakatos Renáta. Emlékszem, hogy ovis voltam talán, igen, szerintem még ovis voltam, vagy kisiskolás talán, amikor a Barbie unokanővérem diplomázott, és mentem ugye a diplomakoncertre, vagy hát nyilván mentünk a diplomakoncertre, és én ugye nyilván nem tudtam, mit jelent az, hogy most művészképzés, vagy bachelor, tényleg nem tudtam, hogy mi a különbség. Hát nyilván nem is kellett még akkor tudnom, de én már akkor tudtam, hogy valami ilyesmi úton szeretnék én is haladni, hogy ilyen koncertet szeretnék. Aztán ugye jött a középiskola, például az egyetem akkori egyetemista zongorista jött az én zongoraórámra be, hogy neki az a feladata, hogy ő most hospitáljon, és akkor engem választott alanynak ugye a konzervatóriumban.
4: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egyetemistáknak az a feladatuk, hogy tanítani kell a zeneiskolai diákokat, vagy éppen a középiskolai diákokat, hogy megtapasztalják, hogy milyen a tanítás.
5: Így
4: és
5: van.
4: Akkor ott van egy mentortanár, aki mutatja nekik az utat, hogy mit kellene csinálni. És akkor téged választottak ki erre.
5: Igen, és ugye akkor már nagyon összefolyt, hogy ő milyen szakon van, és hogyan van. Ugye akkor még ez nagyon nem függött nekem össze, hogy művészmester, művészmester tanár, és ugye ő az utóbbi szakon volt, és ez volt a vizsgája, hogy engem tanított, és emlékszem, gondolkodtam, mai napig bennem van ez a pár mondat így, hogy úristen, hogy ő milyen ügyes, hogy mennyit tanulhatott, hú, hát én soha nem fogok elérni idáig, és ez tisztán megmaradt, hogy én ezt nem merem, én ezt nem hiszem el, hogy én egyszer majd arra a szakra, mármint a művészmesterre felvételizek, hogy úgyse vesznek fel. Aztán végül is most kaptam meg a diplomámat, úgyhogy...
4: Sőt, nem csak, hogy nem vettek, fölvettek, hanem tulajdonképpen be is fejeztem.
5: Igen, elvégeztem. Úgyhogy most fogok felvételizni még tovább a művész mester tanár szakra, és ugye az lesz a vizsgám, mivel a pedagógiai tárgyamat elfogadták. Így egy tárgyam marad, hogy a középiskolába megyek hospitálni, és majd én is tanítani fogok.
4: Középiskolásokat zongorára. Hát ez egy igazán kitüntető dolog.
5: Így van.
4: És ez hány év lesz még?
5: Ez egy.
4: Még egy
5: év.
4: A mestertanár.
5: Igen.
4: Tulajdonképpen teljesen logikus, hogy gyerekkorod óta te erre készültél. De az, hogy van egy ilyen kitartás benned, hogy minden nap készülsz azért, hogy a célodat eléld. Ez egy óriási dolog. Tehát, mint azt tudjuk, tehát, hogy nem elég az, hogyha valaki tehetséges.
5: Igen.
4: Én legalábbis azt gondolom.
5: Így van.
4: Tehát, ha nincs meg a szolgalom, vagy a háttér.
5: Így van.
4: Akkor mindezek nem jöhetnek össze.
5: Így van. Nekem a Csaj Inszu tanárom igazából önismeretet is tartott nekem. Nyilván akkor már nyitottabb voltam rá, mint középiskolásként. Kérdésedre visszatérve, hogy mi miatt tartottam ki, nekem ez az életem. Amiközben zongorázom, van az izgulás előadás, koncert, vizsga előtt. Aztán rájöttem középiskola 10. körül, hogy ha egyedül vagyok a koncert előtt 5-10 percet minimum, és arra koncentrálok, hogy minden rendben lesz, és nem az, hogy jaj, de izgulok, és nem lesz jó, és elrontom. Tehát, hogyha pozitívat mondogatom magamnak, vagy esetleg nézem a kottát, vagy éppen dalolom, vagy éppen imádkozom, mert hogy egyébként ez is mindennapos az én életemben, akkor megnyugszom. És amint kilépek a színpadra, persze egy picit nyilván izgulok, tehát nem mondom, hogy nem izgulok, de nem annyira, hogy az ártson a teljesítményemre, ahol éppen akkor állok egyébként így zárójelben. De igen, szóval, hogy kiállok, és az első pár percben elmúlik az izgalom, és át tudom adni ugye magam az érzéseknek. Mindig olyan darabot választottunk, vagy közösen a tanárommal, vagy éppen én választhattam ki a darabjaimat így a pálya során idáig, amiket szeretnék megtanulni. És például volt egy olyan időszak, amikor nagyon Schubert és társai, de főképp Schubert lelkivilága állt hozzám a legközelebb, de volt, amikor Chopin. De volt olyan, amikor Schumann, és például most jutottam el oda, hogy én féltem Lisztet játszani, nem tudom, hogy miért, de például művészmester képzésen pedig csak Lisztet játszottam. Szóval, hogy voltak ilyen időszakaim, de azért, mert én utána is olvastam, úgymond szeretek tájékozódni, nem csak addig lássak el, hogy éppen milyen hangok vannak leírva, milyen hangnemet érintünk, gyors vagy lassú a darab, mert akkor nem lesz hiteles, hanem szeretem a szerzőnek megnézni azt az életszakaszát, amikor írta. És egy kicsit, ha van olyan írás, vagy bármilyen forrás, hogy kicsit belelátni az ő lelki világába, én ezt tudom-e reflektálni saját magamra, vagy éppen át tudom-e érezni, vagy pont olyan helyzetben vagyok, és na, szóval nagyon sok mindentől függött, de ugyanoda lyukadtam ki, hogy a saját érzelmeimet, a saját sztorimat, ha lehet így mondani, én lefordítottam az adott darabra, és megszűnt a külvilág, és csak átadtam. És így átéreztem én is koncert közben egy olyan élményt, amit így nem tudok megmagyarázni. Szóval, hogy nem az volt a lényeg, hogy elrontom, vagy kihallgat, kiül az első sorban, tüsszentenek, hanem konkrétan rázott közben a hideg, de nem azért, mert annyira jól játszottam, hanem azért, mert tényleg az a sztori a fejemben az úgy ott összeállt, és úgy ott, az ott megtörtént, miközben játszottam. És ez tetszett, hogy nem arra koncentrálok, hogy jaj, de izgulok, és ki fog engem nézni, hanem arra koncentrálok, hogy tényleg mi történik az én kis lelki világomban. És nem kell ennyit beszélni róla, hanem csak leülök és játszok. És az egyetemi tanáraim, ugye Kati néni és Inszu tanár úr, ők a Schubert C-moll Impromptunél ezt látták bennem, hogy valami nagyon fáj. És átadtam nekik. Aztán azt vettem észre, hogy a Kati néni elkezdett sírni, hogy ő még ilyet nem érzett, hogy átadtam neki azt az érzelmeket, amik éppen bennem voltak. És emellett pedig Inszu tanár úr tényleg, mint mondtam, önismeretet is tanított. Nagyon sokat beszélgettünk, nem csak a zenéről, hanem tényleg bármilyen témáról. Egyébként ő Tokióban él, Inszu tanár úr, és csak akkor jár, ugye, Győrbe tanítani, amikor éppen szorgalmi időszak van, de ő mindig utazik vissza Tokióba, jelenleg is ott tartózkodik. És ő, például van egy gyakorlási módszer, amit az Inszu tanár úr így elmondott nekem, igazából személyre szabja, tehát minden tanítványának máshogy kell ezt csinálnia, de felkészít mindenre, szóval ez a lényege, hogy ne azzal kelljen foglalkozni, hogy egyre nehezebb darabokat játszunk és túl kell élni, hanem tényleg legyen mondani valója ennek az egésznek, és amit az előbb említettem, azokat mind át tudjam adni. Természetesen ugye nagyobb a felelősség, és így próbált ösztönözni.
3: Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő a vendégem, akitől most hallgassunk meg egy részletet Liszt Ferenc Velence és Nápoly című művéből.

0: Liszt Ferenc Velence és Nápoly című művének egy részletét hallgathattuk meg Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő előadásában. Most pedig folytassuk a vele készített interjú beszélgetést.
1: Egy picit fejtsd ki ezt, mert ez nagyon érdekes téma számomra is. Hát például, amikor a diplomaműsorodat összeállítottátok, akkor milyen mondani valóra gondoltál, vagy mi volt az, amit szerettél volna közölni, vagy mint kiderült számomra is, hogy nagyon szereted akkor a romantikus műveket elsősorban. Igen. Tehát nyilván mást is kell játszani egy diplomán, nem csak romantikus műveket, hanem Scarlattit is játszottál, klasszikus szonátát. Hogy állt össze ez a műsor?
2: Úgy állt össze a fejemben és a fejünkben a tanáraimmal együtt, hogy azért 6 év alatt elég nagy repertoárt kellett megtanulnunk, szerencsére, és még nem játszottam ilyen összeállításban. Ugye kérdés volt, hogy Bach művet játszak, vagy valami, tehát barokk művet játszak.
1: Igen, Bachot szoktak igen, általában. Igen.
2: És
1: Scarlattira esett a választás.
2: Így van, és azért esett Scarlattira a választásom, mert az ő művei is annyira szépek, annyira sok mondani való van benne, de annyira sok van, hogy konkrétan nem ismerik az összeset. De mindegyikben ugyanott van az a gyönyörűség, és konkrétan így sikerült ezt választani, hogy akkor legyen egy lassú és egy gyors. Nyilván be is melegítettem ezzel mindenhogy. Aztán nyilván ugye a romantikus művek voltak a középpontban, ugye a Liszt, Velence és Nápa és a Rachmaninov trió. Aztán ugye a klasszikus szonáta, igen, ott is játszhattam volna mást, de nekem ez a szonáta annyira kedves, ugye ez a kéttételes. Nem az a szokványos Beethoven szonáta, mint amiket így megszoktam tőle, vagy megszoktunk az ő arcához, úgymond. Úgyhogy régóta meg szerettem volna tanulni, főleg a Lisztet, mármint az egész ciklust, de most éreztem azt, hogy most már be tudom úgy vállalni, hogy úgymond felvállalom.
1: Nagyon fontosnak tartom, hogy fiatal művészeket, fiatal példaképeket, ha szabad ezt mondanom, bemutassunk itt a rádióba, hiszen én azt gondolom rólad, hogy amellett, hogy nagyszerűen zongorázol, most már tényleg egy példakép vagy a fiatalok számára, hiszen te ezt a hatalmas utat, ami mögötted van, ez a közel 20 év gyakorlás, közel 20 év zongorázás, ez azért én azt gondolom nem csak, hogy figyelemre méltó, hanem tiszteletre méltó, és ezzel példát állítasz sok fiatal számára, hogy igen, hogyha az ember szeretne elérni valamit, és azért minden nap dolgozik, minden nap tesz valamit érte, és ezt a célt kitűzte maga elé, és dacolva tulajdonképpen a hullámvölgyekkel, akkor azért ezt végig lehet csinálni, és az ember elérheti a célját, hogyha igazán kitartó, és én minden növendékemet egyébként erre szoktam buzdítani, hogy csinálni, gyakorolni. Gyakran a szorgalom egyébként azt hiszem, hogy többet ér, mint a tehetség. Nem akarom ledegradálni a tehetséget sem, de hogyha nincsen mellette szorgalom, akkor én azt gondolom, hogy a tehetség önmagában lehet, hogy erre nem a pályára kevés. Ugye?
2: Így van.
1: Beszéljünk most egy picit a jövődről. Tehát most elvégezted a művész mastert, most jön majd a tanári master. Mit szeretnél kezdeni az életeddel, hogyha ezt is elvégzed? Mert többek között, ha jól tudom, akkor már tanítasz is.
2: Igen. Ugye Győrben tanítok zeneiskolában.
1: Piciket,
2: igen. Általános iskola 2-től 8. osztályig tanítom őket. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg olyan utat mutassunk a gyerekeknek, vagy a diákjainknak, amik által mi is hitelesek vagyunk. Szóval csak olyat mondok, olyat ejtek ki a számon, amit én tudok igazolni, vagy éppen úgy gondolom, és tudom neki mondani, hogy hidd el, megéri, hidd el, jó lesz. De ugye ott van mellette az is, hogy azért az átlag nem fog zenei pályára menni, és ugye ezt így elfogadni saját magamban, hogy én művészkedek, de közben ő nem szeretne művészkedni, ő csak szeretne, nem tudom, megtanulni pár darabot, vagy éppen lehet, hogy jövőre már nem jön, de lehet, hogy végigviszem. És ugye ezt elfogadni, ez annyira nagy felismerés volt számomra, hogy nem mindenkiből lesz zongora művész. Most nyilván ugye az én hangszeremet mondom, hanem nekem már az is elég, hogyha ő egy zeneszerető, tájékozott felnőtt lesz, aki szeret koncertre járni, és tudja éppen, hogy az micsoda, az melyik mű, vagy éppen majd a gyerekének fog segíteni, mert ő éppen már lehet, hogy zenei pályára fog menni, vagy éppen csak zeneiskolába fog járni. Szóval nagyon-nagyon összetett szerintem. Amikor elkezdtem tanítani, 3,5 éve már, 4 éve lesz lassan, nem tudtam, hogy mit kell csinálni, vagy hogyan kezdjem el. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon nagy felelősség. Úgyhogy, de mai napig nagyon szeretem az összes diákomat. Úgyhogy ez is egy cél, hogy őket végigvigyem.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy valóban nem mindenkiből kell zongoraművészt nevelni, sőt, viszont a zene szeretetének a közvetítése az az, ami nagyon fontos, hiszen hogyha ő egy koncertre járó zeneszerető ember lesz, akinek gazdagabb ettől a lelke, akkor már megtettük azt, amit nekünk kellett, ami nekünk a célunk volt. Vagy csak egyszerűen, hogyha fejlesztünk a zenével.
2: Igen.
1: Tehát, hogy egyszerűen, ha csak arra gondolok, hogy mondjuk a jobb kézzel és a bal kézzel kell egyszerre zongorázni egy gyereknek. Tudnék, ha kell függetleníteni. Fejlesztjük a jobb és bal agyféltekét külön-külön, aztán természetesen együtt is.
2: Igen.
1: Ja, és akkor még ott van persze a lába arra. Tehát, hogy ha ezekre mind figyelni kell, koncentrálni kell, akkor tulajdonképpen nem véletlenül mondják gyakran, hogy lehet, hogy 10 éves korig igazából a gyerekeknek csak zenét kellene tanulni, vagy hangszert kellene tanulni, hiszen ez fejleszti őket a legjobban. Tehát én mindig azt hangsúlyozom, hogy a zenének a fejlesztő ereje az, ami miatt, és természetesen attól, hogy szebb lesz a lelke az embernek, ezért is kell zenét tanulni. Nem kell, hogy mindenki zongora művész legyen, de tanuljanak zenét. Elképesztő dolgokat láttam egyébként én is az évek alatt, hogy mennyit segít egy gyereknek a kibontakozásban, a lelki fejlődésben. És tényleg abban, hogy nem véletlenül mondják azt sem, hogy a zene tanulás, az fejleszti a matematikai készségeket.
2: Igen.
1: Nem csak azért, mert el kell számolni 4-ig, tehát 4-ig könnyű elszámolni, de én is azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlesztése az, ami nekünk egy óriási feladatunk. És az, hogy valóban közönséget is neveljünk, hiszen a kulturális gyökereink, a kulturális örökségünk, amit nekünk tovább kell adnunk, és tovább kell vinnünk. És ennek a szeretete az, ami az elsődleges feladata egy zeneiskolai tanárnak.
2: Így van, ezt én is így gondolom. Nagyon-nagyon szeretek zeneiskolában tanítani, de célom közé tartozik, hogy feljebb is szeretnék jutni, középiskola, akár egyetem. Természetesen itt gondolok a kamarazenélésre, gondolok a korrepetícióra is. Én nagyon-nagyon szeretek kísérni bármilyen hangszerest, mert abban is zene van, úgyhogy szeretnék egyetemen is akár kísérni, hogy tényleg középfokon, középiskolában is. A lényeg az, hogy a tanítás mellett valahol megmaradjon a művészi pályának az értelme, hogy tényleg muszáj legyen gyakorolni, ne csak magunknak gyakoroljunk. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy szeretnék tovább ugyanígy gyakorolni, mint például az elmúlt hónapokban.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép cél, és reális, de valahol nagyon nehéz. Hiszen a művész pálya azért a klasszikus zenében nem egyszerű. Annyira kevés befutott művész van, akinek koncertezési lehetősége is van ma Magyarországon, hogy ebbe a körbe bekerülni nagyon nehéz. Ez csak hagyján. Ez egy dolog. De hogy eleve a koncert lehetőségek is azért elég korlátozottak. Hogy látod magad a jövőben, miután akár a következő időszakban, akár hogyha elvégzed a művész master, utána a tanári mastert is?
2: Igen, sajnos nagyon tényleg korlátozottak a lehetőségek. Nagyon szeretnék koncertezni, mind kamara szekcióval, mind szólóban is.
1: De van erre valami terved?
2: Tervem az nagyon sok van, hogy hogyan szeretném. Már csak kivitelezni kéne. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy hamarosan koncertezni fogunk, vagy fogok.
1: Szoktál ajánlani mondjuk a kicsiknek, a gyerekeknek zeneműveket, hogy mit hallgassanak otthon?
2: Így van.
1: Növendékeidnek?
2: Igen, szoktam. Főképp már most, hogy kezdenek egy picit nagyobbak lenni. Egyébként én zeneiskola elsőben is ajánlom már, hogy hogy hallgassanak, sőt, igazából meghallgattatom velük az órán az adott darabot, mert én nagyon fontosnak tartom, hogy lássa azt, hogy mindenki másképp játszik. Éppen, tehát vagy a videót nézzük, vagy éppen hallgatjuk.
1: Tehát több előadásban is meghallgattuk egy felvételt?
2: Így van, több előadásban is, és én kérem meg, hogy szóljon hozzá három dolgot, amit figyeljen meg. Mindegy, hogy jó vagy rossz, ne azt határozzon meg, hogy most jót kell mondani, vagy rosszat. Bármi, ami eszébe jut, aztán kezdenek belejönni. Nyilván először alig mertek szegények megszólalni, hogy most mit kell mondani.
1: Nagyon nehéz feladat. Igen. Nagyon-nagyon nehéz.
2: Igen, de kicsinek. Utána kezdenek rájönni, hogy például első év végén már olyanokat mondtak nekem az egyik kislány, pedig tényleg nem mondtam neki ilyet, hogy tehát nem ösztönöztem, hogy esetleg ezt és ezt figyelje, hanem mondta, hogy a kéztartás más volt mindenkinél, a levegő, és hogy máshol vannak a hangsúlyok. Szóval, hogy ezt érdekesen megfigyelte. És tehát nyilván velük azokat hallgatom, amik éppen aktuálisak, vagy éppen adok nekik hallgatásra, hogy majd ez lesz a következő darab. A nagyoknál pedig, például aki most megy ötödikbe vagy hatodikba, ugye zongorából, nekik pedig felajánlok három, vagyis elküldök nekik három lehetőséget darabokból, és akkor például vagy Mendelssohn, vagy éppen Schumann, vagy a legügyesebb, nem legügyesebb,

0: ruháikkel.
1: Jaj, de jó.
0: Aztán a végén ott szaladtak hozzám, de sikítozva. Hogy úristen, Niki néni, jaj, de jó, ott gratulálunk, és nekem ez nagyon-nagyon jól esik, hogy tényleg már most tájékozódnak, és amit próbálok nekik, ha nem is magyarázni, de a tetteimmel éreztetni, hogy ez a legfontosabb, hogy járjanak koncertre, hogy meglássák, hogy nem azért gyakorlunk, hogy levizsgázzon a tanárnénik előtt, hanem azért gyakorlunk, hogy saját magunknak örömet okozzunk. Ennél több nekem nem kell, hogy tényleg kisgyerekek is már belátják, hogy ők nem azért gyakorolnak, hogy a vizsgán meghallgassák őket, hanem hogy lehessen koncertre menni, mármint hogy ők játszanak majd az adott koncerten, és áttértünk jelenleg oda, hogy tényleg van egy adott anyagvégzés, és pluszban még egy vizsgaanyag. Azt mondják, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen diákjaim vannak, de tényleg nem csinálok semmi más, csak próbálom a zene szeretetét átadni, és ezt is tervezem egész életemben.
1: A műsor elején mondtam, hogy tulajdonképpen egy példaképet szeretnék bemutatni. Így visszautalva a növendékeidre, én azt gondolom, hogy te is egy példakép lehetsz a növendékeid számára, de számtalan fiatalnak mutatsz ezzel utat, hogy te már letettél valamit szakmailag is az asztalra, és biztos vagyok benne, hogy még tulajdonképpen a szakmádnak közel sem van, vagy a csúcsán, hiszen még rengeteg koncert lehetőség és tanítvány áll előtted, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok a jövőben.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megtisztelted a rádiónkat, hogy itt beszélgethettünk a zene szeretetéről, a Stedberger táborról, és várunk vissza természetesen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Mai vendégem Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő volt, akivel olyan témákat érintettünk, mint élet egy zenés családban, a Stedberger zenei tábor és a művészi diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András, a viszonthallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: Ez. Yeah. Yeah.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A muzsikus cigányok. A muzsikus cigányok a magyarországi roma közösség legismertebb csoportját alkotják. Nevük abból ered, hogy évszázadokon keresztül a zenélés jelentette fő megélhetési forrásukat. A magyar zenei kultúra fejlődésében kiemelkedő szerepet játszottak, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar népzene és a magyar nóta világszerte ismerté váljon. A muzsikus cigányok története több száz évre nyúlik vissza. Már a 15.-16. századtól találhatók feljegyzések olyan cigányzenészekről, akik főúri udvarokban, vásárokban és ünnepségeken muzsikáltak. A 18.-19. században a cigányzenekarok különösen népszerűvé váltak. A nemesi családok báljai, lakomákon és társasági eseményeken gyakran cigányzenészeket szolgáltatták a zenét. A hagyományos cigányzenekar központi hangszere a hegedű volt, amelyet általában a prímás szólaltatott meg. A prímás a zenekar vezetője, aki meghatározza a dallamot és irányítja a többi zenészt. A zenekarban gyakran szerepelt még brácsa, nagybőgő, cimbalom és később klarinét is. A cimbalom különösen fontos hangszer lett a magyar cigányzene hangzás világában. A muzsikus cigányok nem csak előadói, hanem formálói is voltak a magyar zenei hagyománynak. Számos népdalt, verbunkost és magyar nótát őriztek meg, illetve adtak tovább generációról generációra. Különleges improvizációs készségük, virtuóz hangszerkezelésük és érzelmekben gazdag előadásmódjuk nagy elismerést váltott ki a közönség körébe. A 19. században több híres cigány prímás szerzett országos hírnevet. Közéjük tartozott például Bihari János, akit a verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzeti zene fejlődésében. A muzsikus cigány családokban a zene gyakran öröklődött. A gyermekek nagyon fiatal korban ismerkedtek meg a hangszerekkel, és sokszor családtagjaiktól tanulták meg a zenélés alapjait. Képesítést jelentett, hanem a közösségi értékek és a hagyományok továbbadását is. A 20. század során a társadalmi és kulturális változások hatására a cigányzenészek helyzete megváltozott. A vendéglátóhelyeken és éttermekben kevesebb hagyományos cigányzenekar működött, miközben új zenei irányzatok jelentek meg. Ennek ellenére számos muzsikus cigánycsalád továbbra is őrzi a hagyományokat, és a fellépésekkel, fesztiválokon vagy zeneiskolákban végzett munkával tartja életben ezt a kulturális örökséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Latinovics Róbert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
5: Szerbusz!
6: Mi is köszöntünk, Isten áldja!
4: Nos, ez egy rendhagyó alkalom, hiszen nem gyakran szoktak ketten lenni. A vendégeim, általában egy ember szokott itt bizonyságot tenni, ti azonban ragaszkodtatok hozzá, hogy ketten tegyetek bizonyságot, hiszen nagyon különleges a kapcsolatotok, nagyon beleavatkozott Isten az életetekbe, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Robert, te hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt az Isten képed gyerekként?
6: Hát én gyermekként egy 7 gyermekes családba születtem bele, 5. egy édesapától és egy édesanyától, és hát mind a kettő szülőnk, az egyik a anyai, anyánk, a buvónő, édesapánk középiskolai pedagógus volt, tanár, gépészmérnök, és ráadásul még templomba orgonán játszott, kántorként volt ő az életünkben, meg ebbe a terepbe, hát így nőttünk föl, hogy ő ezt kapta, tehát ő neki ez volt a hivatása, tehát sok mindennel foglalkozott, meg mellette minket nevelt gyerekeket.
4: Adrián, köszönöm a válaszodat. Adrián, neked milyen volt a gyermekkorod és gyermekként az Isten képed?
5: Hát nekem gyermeki hittem az volt, de se katolikus, se református, semmilyen egyházba nem neveltettek, mert ugye egyrészt édesanyám egy éves koromban elvált a férjétől, és nyomós oka is volt rá. Másrészt csalódott a reformátusba, és mivel a nagyszüleim a református nagymamámat elvette feleségül, ugye a katolikus nagyapám mind a két egyház kirúgta őket, az esküvőt, az teljesen máshol történt, és ebbe a millióben nőtt fel a család. Hitük az volt, de igazából nem voltak cseh-templomba járók, édesanyám meg nem akarta, hogy amiben ő csalódott, abba nevekedjek fel. Ezért tulajdonképpen én egyetlen egy egyházhoz se tartoztam, amiért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert így az Istent a maga valóságában tudtam megismerni, nem pedig valamilyen vallásos ferdítés által. Tehát gyermekként gyermeki hittel nőttem fel. Anyukám igazából a kommunizmusban volt ugye tanár, és ezekben az eszmékben, izmusokban ő hitt, mert ő szerette az embereket, és tulajdonképpen úgy fogta fel, hogy ezek az eszmék jók, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt. Őt a tanítványai mindig látogatták, még miután már nyugdíjba ment utána is, és az embereket nagyon szerette. Tehát ő egy szép képet mutatott fel az életben az emberszeretetből, soha nem kivételezett a tanítványaival, és akiket tudott segíteni. Úgyhogy én igazából édesanyám révén egy szép képet kaptam arról. Ő is hitt abba, hogy Isten létezik, de a vallásokban, a fennálló vallásokban csalódott, pláne a nagyszülőknél ez az ellenségeskedés a két egyház között, ez nagyon kimutatta a foga fehérjét, és ezért ők így nem is foglalkoztak ezzel soha többet, hanem a család nagyon fontos volt számukra. A nagyapám volt az, aki apaképet mutatott az életbe, és én nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Hát már az Úrnál van. Tehát amikor én megtértem, az egy csoda volt tulajdonképpen. A Berecki Sándor gyülekezetébe vitt el valaki, és igazából én csak koncertet akartam látni, de úgy megérintett az Isten jelenléte. Tehát ugye ő egy karizmatikus pásztor, mai napig is, és ott megérintett az Isten hit, és én tulajdonképpen az igazit ismertem meg 23 éves koromban, egyetemista voltam akkor, és az igazival találkoztam rögtön életemben. Előtte meg gyermeki hittem, azért volt hittem, mert hittem, hogy mivel fizika-matek szakos tanár vagyok, hittem, hogy valaminek ezt a világot be kellett indítania, valaminek mozgatnia kellett, valakinek meg kellett teremtenie, mert olyan csodálatosak a fizika törvények, hogy azok csak úgy maguktól nem jöhettek létre, amelyek leírják a világnak a működését.
4: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos alapotok volt. Akkor lényegében, Robert, neked is volt azért a családban olyan, aki az egyházban tevékenykedett, és a te életedben pedig egy másfajta szemszög volt, azért nem egy ilyen vallásos, ugye, Adrien? Hogyan halad tovább az életetek? Mikor találkoztatok ti, úgy, illetve Adrien ezt már félig megválaszolta, de Robert, te mikor találkoztál az élő igaz Istennel?
6: Hát én bennem mindig is megvolt, hogy valahol Isten, mivel a szüleim között volt különböző okok miatt nézeteltérés, és hát a békesség kedvére akkoriban még a bíróság létezett, széjjel választották őket, tehát mint sok gyermekes családba felnőtt, ez nekem nagy törést okozott, hogy hát én Istent szeretőnek képzeltem el, aki már tudom ma, hogy Istennek a jelentése, hogy Isten maga a szeretet, azóta tudom, mert bemutatkozott nekem személyesen, mint minden embernek bemutatkozik, mert ő a valódit, az igazit akarja adni az embereknek, nem egy ilyen képmutatót, nem az, hogy nézd oda, anyád, apád által megszülettél, de valójában én akartam, hogy te megszülessél itt a földön. Ez ma azóta kijelentetett számomra. Úgyhogy akkor hát így Hajdú megyében laktam, és akkor Pest megyébe, Taksonyba fölköltöztünk, és azóta hát én kerestem félig mentig az Istent, de rockkoncertektől kezdve nagyon sok helyre elmentem, ittam, italoztam, stb. Hát kerestük ott barátainkkal együtt az életünk értelmét, és egyszer csak én egyik alkalommal, mikor hazafelé utaztam, kb. 28 éves lettem, a Héven, Közvágóhídon velem szembe éppen leült egy hölgy, és akkor összenéztünk, és utána lehajtottuk a fejünket, de ez kétszer-háromszor megtörtént, és ő magában így volt vele, hogyha egyszer még ránézek, akkor elmondja nekem, hogy ő találkozott az élő Istennel. Tehát úgy valami érdekel, ami nála van, úgy néztem, nem úgy, mint általában mások nézték őt, és akkor azt mondta, te figyelj, én találkoztam az élő Istennel, így meg így, és elmondom neked, hogy megtértem. És ez felém egy olyan kisugárzást adott, ez a bizonyságtevés, hogy én azt mondtam, nem voltam alapjában véve ilyen depressziós alkat, de hogy ez az öröm, képzeld el, Armando, ami az öröm a bizonyságtevés közben belőle kiárad felém, én azt mondtam, hogy tényleg, te ateista létedre, élő Isten, hát ez, ennek utána kell járnom. De ez csak így magamban lepörgött, és akkor mondom, jól van, ha te neked ez ilyen örömöt okoz, akkor nekem kell, mert én nem szeretném búbánatosan ilyen hol örömben, hol bánatban, stb. Leélni az életemet. És amikor Isten beköltözött az életembe, megérintette a szívemet, akkor már az események nem úgy zajlottak az életembe, hogy na most akkor egy filmet megnézek, akkor de kár, hogy vége van. Nem. Azt adta belém, hogy ami keresztül mentem, de jó, hogy ebbe is részesülhettem. Tehát egy olyan pluszt adott mindig minden esemény, mert valami jót mindig kihozott nekem belőle. Tehát ő akart velem foglalkozni, és én azt tapasztaltam, hogy jaj, de jó, most már tudom, hogy miért vagyok itt a földön. Miért kell élnem. Uh-huh. Mert tényleg valakinek fontos vagyok. Igen. És ez nem egy ember, aki megmondja nekem kívülről, hogy te Robi, ezt csináld, így csináld, úgy csináld. Meg akkor én is kitaláltam történeteket magamra nézve, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Azóta már tudom a salamoni kijelentés által, hogy sok jó dolog látszik az ember szemei előtt, de vége annak a halálba megy, tehát annak befelekszik. Én is mindezt kitaláltam, és azt mondtam, hogy én már nem akarok semmit se kitalálni magamtól, találja ki nekem az a személy, aki azt akarta, hogy itt legyek a földön. Az Isten maga.
5: Igen.
4: Amen.
6: Így találkoztam vele, ez volt a első komoly élményem vele, és akkor innentől kezdve hát mindig úgy természet fölötti módon hozott bennünket össze az Isten, mert én azt is megfogalmaztam neki, hogyha én egyszer családot akarok, nem akarom elrontani, de ha rossz az életem, akkor csak rosszat tudok adni másoknak. Nekem olyan társam lesz, aki szintén az élő Istent akarja, tehát többet akar, mint amit életében eddig megtapasztalt, akkor jó úton vagyunk, mert mind a ketten valami hasonlót akarunk is. És nem rontást akarunk továbbadni gyermekeink életébe, vagy egymás életét elrontani, hogy ez egy válásba torkoljon, mert ennek nincs értelme. Azt fogalmaztam meg, hogy ez így értelmetlen az egész, de ettől valami több kell, ezt már gyerekkoromban is tudtam, hogy jó, eljárunk templomba, meg pásztorjátékot eljátszunk. Nagyon szép élmények voltak gyerekként, de valahogy boldogabbnak láttam a hitetlen szülők gyerekeit, a barátaimat, hogy felhőtlenül élik az életüket. Mi meg itt azért ilyenek történnek, hát valakinek ez így nem tetszhetett. Én ezt nem fogadtam el, hogy ebben részesülök is, és addig-addig még csak megmutatta magát Isten, hogy igenis, jó gondolat, hogy ettől több is van. Majd én mutatok neked utat. Na, te saját elképzelései alapján éld a földi életedet, majd én mutatok neked utat.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Tartsatok velünk!
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovicsné, Hadrig Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
5: Szervusz!
6: Szervusz, Armando!
4: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy arról beszéltetek, hogy hogyan nőttetek föl, hogy ismertétek meg Istent.
6: Ja.
4: Azt követően, mikor megismertétek Istent, hogyan haladt tovább az életetek? Onnantól kezdve elkezdtetek járni egy közösségbe, vagy olvasni kezdtétek jobban a Bibliát, vagy változott valamilyen irányba az életetek? Tehát az Isten képetek megváltozott akkor?
5: Hát nekem gyökeresen, mert ugye én nekem nem is volt Isten képem. Én csak abba bíztam, hogy lennie kell egy teremtőnek. Ha bajba voltam, ugye mindenki imádkozik, ahogy szokták mondani, zuhanólap repülőn nincsen hitetlen, de ez nem az volt. Tehát nekem az Isten szabályosan, mint egy kellő nap a sötétségbe bejött az életembe, és élő eleven kapcsolatom lett vele. Pláne a nyelveken szólás után ez nagyon kierősödött. Nyilván a Biblia olvasás az rendkívül, hát nálam a nulláról indult teljesen. Tehát nekem onnét indult az egész. És az volt a csodálatos benne, hogy addig például a matekot, fizikát se értettem annyira, és még az is átvilágosodott, például vizsgára is jobb felkészültséggel tudtam menni, és már akkor ugye az államvizsgák voltak, és boldog voltam. Tehát az, hogy Istennel vett közösség boldoggá teszi az embert, az egy más dolog, hogy utána ugye meg is szentelődik, tehát a viselkedésemben óriási változás lett, a szüleimmel jó lett egyből a kapcsolat. Ugye nekem elváltak a szüleim, és későn 18 éves voltam, mikor most a apám. Egy volt tanárom, elvette édesanyámat feleségül, eleinte nem volt a kapcsolat köztünk, nem tudtam apának ugye igazából elfogadni, annak ellenére, hogy láttam, hogy egy jó házasság, de miután megtértem, utána őt is el tudtam fogadni, és ennek nagyon örült. lett egy nagyszerű apaképem a személyébe, és édesanyámmal is sokkal jobb lett a kapcsolat, egy csomós régisebb begyógyult, tehát szinte megújult az életem, nem voltam már többet gőgös, felfúvalkodott ember, az se, hát ugye tanároknál van egy ilyen, hogy mondjam, pláne egyetemi végzettségeknél van egy ilyen, hogy kicsit, hogy mondjam, az embereket lenézik. De ez is természetesen megváltozott. Jobb is, most is szeretem az embereket, és tanítok, és ebbe is nagyon jó az Istennek a jelenléte, mert megérzik, hogy lehajol az ember, segíti a másikat. És ami még fontos, hogy a jellememet is formálta, és az emberekkel vett kapcsolatom is más lett, sokkal jobb. És érzek egy állandó jelenlétet. Az Istennek a állandó figyelő szemét, hogy ő rajtam tartja az ő szemét, vigyáz rám, érzek egy állandó szeretetteli jelenlétet a mennyei atyától, aki az egész világ mindenséget, az egész univerzumot teremtette, az összes benne lévő anyaggal, az összes benne lévő lélekkel, az összes benne lévő élőlénnyel, amely csak létezik. Szóval ez kiteljesíti az ember életét, és egy biztonságot érzek az Isten szeretete által az életemben.
4: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Robert, neked változott utána az életed? Tehát elkezdtél közösségbe járni, vagy bármi ilyesmi?
6: Igen, igen, változott. Hát én úgymond akkor nagy ébredés zajlott a 80-as években, 90-es évek elején, és akkor egy újságban, helyi újságban megláttam, hogy az iskolában rendeznek ilyen kis házi csoportrendezvényt. Egy nagy gyülekezetnek a kis csoportja helyi szinten is tart összejöveteleket, egy szál gitárral a testvér, aki még prédikált is utána, vezette a csoportot, és akkor a Bibliából felolvasott, és külön-külön mindannyiunkért imádkozott, és beszélgettünk, imádkoztunk ki, hogy tudott, meg elmondtuk, hogy én első alkalommal, amikor ott voltam, hogy kerültem oda, láttam az újságba, és akkor gondoltam egyet, hogy megnézem őket, úgy, itt a kíváncsiság, hogy na akkor helyi szinten mi van, mert már hallottam bizonyságot, hogy az emberek élete, hogy meg tud változni, és ez engem is érdekelt, mert én nem akartam ugyanaz maradni. Úgy hát az ember éli az életét, és mindig valamit szeretne, valami többet, mást, fejlődést, növekedést az életébe tenni másokért, mert ha Isten bemutatkozik, akkor hogy ő mennyire jó hozzám, akkor azt nem élhetem le egy szál egyes egyedül, hanem emberek közé kell kimenni, és akkor ott vinni ezt a jelenlétet, amit kaptam. És ott mondták, hogy akkor elmentünk nagy gyülekezetbe, és Bibliát rendszeresen olvastuk, akkor imádkoztunk, és így fejlődések történtek a hitéletemben. Hát közben újra többször is, de úgy, hogy mi emberileg nem terveztük, meg volt a bemerítésem is, tűzkerességen is átestem Istennek a első számú ajándékát, a nyelveken szólást is újra összpozott bennünket, aki először nekem bizonyságot tett azzal a hölgyel, aki most mellettem ülést tesz bizonyságot arról, hogy ő is hogy fogadta el Istent, és hát annyira meglátta rajtam, ő is szeretett volna házasságot kötni egy istenféle férfivel, és azt mondja, ezt a változást, amit nálam meglátott, azt mutatta neki Isten, hogy ő lesz majd a ő párja, mármint én. És akkor így én is láttam rajta, hogy Isten még mennyit munkálkodott az életében, és hát mondtam, hát nem tudom, bizonytalan voltam, de mondta a házi csoport vezetőm, hogy menjek haza, és imádkozzak otthon, hogy Isten mutassa meg, hogy ki lesz majd a jövendőbelém, mert én talán már említettem, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy én csak úgy voltam hajlandó, ha szintén egy úton járunk, ketten megegyezünk, és Isten szolgáljuk mind a ketten.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Lantinovics Né, Hedrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
6: Mi is köszöntünk, Isten áldjon.
4: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már kezdtünk kanyarodni a Lamour felé, hogy ti hogyan is jöttetek össze, de előtte említettetek egy olyat, hogy megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Ez pontosan micsoda?
5: A nyelveken szólás, ugye, ahol megtértem, ott elmondták, ugye, hogy van a megtérés. A megtérés az, amikor az ember a szívébe fogadja Jézust, amikor megbánja bűneit, elfordul a bűnös életétől, és Istennek adja életét. Ez az első lépés. Utána van egy olyan, hogy bemerítés. A bemerítés az, amikor az óembert benhagyjuk a vízbe, és az új ember feltámad, és ez egy fontos lépés. Ezt a két lépést tulajdonképpen az ember végzi el. Tehát a megtérést is, és a bemerítést is, bár ott már az Úr nagy erővel benn van. Tehát a megtéréskor az van, hogy én megvallom a bűneimet, elfordulok, az Úrnak adom az életemet, kinyitom a szívemet, az Úrat a szívembe hívom. Ez megtörténik, ezt igazából én végzem el, illetve a mellettem lévő imádkozó pásztor, aki segítségem és elvezet ebbe az útba, de ez emberi út. Az Isten elfogadja. Már utána voltak válaszok az úrtól. A következő lépés, mert megint az viszont a gyülekezet is kell, amikor már bemerítés történik, és előtte egy nagy böjtöm volt, mert hát, igazából nem az a lényeg, hogy egy veszek, meg halálmerülök, hanem tulajdonképpen Jézus kereszt halálába bemerülök, és feltámadásába feltámadok a új életre a vízből, és az óember ezzel megerőtlenül, és tovább megy az életembe az Istennek a megszentelő munkája. Ha az Úr elfogad, ez viszont teljesen az Úrtól lesz, akkor ahogy az apostolok cselekedetében le van írva a sebesen zúgó szél, a pünköst, amikor megtelének Szent Szellemmel, kettős lángnyelvek megjelennek fejük fölött, és elkezdenek számukra ismeretlen nyelven beszélni Istennek hatalmas dolgokat. Tehát ez benne van a Bibliában. Ezt megmutatták nekem, hogy őszinte legyek, én bemerítés után, hát volt, aki két évvel utána kapta meg, kézzátétel nélkül, volt, aki így, volt, aki úgy. Bemerítés után egyik reggel, ez 8. nap volt, emlékszem, szólt egy hang, hogy mi lenne, ha ma megkapnád a Szent Szellem kerességet. Hát mondom, Uram, én erre még méltatlan vagyok. Erre megszólalt még egyszer a hang, de örülnél neki? Mondom, hát igen. Na. Ez volt a válaszom, és akkor aznap én nekem egy olyan emberhez kellett bemennem ügyet intézni, emlékszem rá, aki senkinek semmit nem intézett el, és bevittem a papíromat egyetemi titkárnőnek, föl is volt háborodva, késve jöttem, ezt már nem biztos, hogy el tudja intézni, hogy tovább tanuljak, stb. És én azt éreztem a szívemben, hogy ez az ember szenved. És ahogy ott közben sigott, én azt éreztem a szívemben, hogy ezért imádkoznom kell az emberért, mert valamiért szenved. De nem tudtam, hogy miért szenved. És elkezdtem próbálkozni, imádkozni, és egyszer csak betöltött a Szent Szellem, és elkezdtem sutyorogni idegen nyelven, én is meg voltam döbbenve, és a hölgy rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, mindent elintézek magának, és elkezdett futkosni, és kiderült, hogy elmúlt az évekig tartó fejfájása. Meggyógyult. Na most ez egy csodálatos dolog volt, megpróbált elintézni, és amúgy sikerült is neki az ügyeimet elintéznie, és akárhányszor így nyelveken imádkoztam, és többen meggyógyultak mellettem azóta is. Ez egy természet fölötti dolog, amit maga az Isten ad, tulajdonképpen igazolja, hogy tényleg elfogadott, és tényleg megtértem. Ezt később a Bibliában találtam meg, mert ugye akkor fogadták el a százados megtérését, meg a családjának a megtérését Péter apostol levelében, de a apostolok cselekedetében van elírva Péter apostolnál, hogy akkor fogadták el, miután hallák ők nyelveken szólni. Hallák a családot nyelveken szólni, és akkor mondták, hogy na hát akkor a nemzetekre, a pogányokra is kiöntetett a Szent Szellem. Akkor fogadták el a zsidók, hogy azok is megtértek. Hát ez egy jel egyébként, annak a jele, hogy Isten elfogadja az embert, és egy hatalmas természet fölötti csatorna élik a nyelveken szólással meg. Az Isten felé imádkoznak kimondhatatlan esedezésekkel.
7: Igen.
5: Például olyan, hogy nem tudod, hogy miért kell imádkozni a másikért, mint ahogy itt is az történt, mert szenved valamiért, és nem tudod miért, de a Szent Szellem azt tudja. És lehet, hogy egy teljesen más nyelven imádkozna ki. Lehet ez akármilyen nyelv, akár szuahéri is lehet, de érthető nyelvről van szó, tehát nem egy zagyvaság, és csodálatos erővel hat.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, tartsatok velünk.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Rantovics József az én vendégem, illetve Hadrig Adrián az ő felesége. Köszöntelek titeket!
7: Üdvözlünk mi is! Szerbusz, Isten áldjon!
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a nyelveken szólásról beszélünk, és egy jó kis bizonyságot tettél egy csodáról is, ami megtörtént az életedben, Adrián. Illetve előtte, Robert, említettél egy olyat, hogy neked nagyon fontos volt az a párválasztásban, és most még nem menjünk bele annyira a történetbe, csak abba, hogy miért volt fontos neked az, hogy hívő legyen. Tehát amikor még nem is ismerted a párodat, ugye, aki most melletted ül, a feleséged, nem tudtad, hogy miért, vagyis nem tudtad még, nem tudhattad, hogy egy nap ő a feleséged lesz, de nagyon fontos volt számodra az, hogy keresztény legyen majd a jövendőbeli feleséged. Miért volt ennyire fontos ez számodra?
7: Ez egy nagyon jó kérdés, teli találat. Hát azért volt nagyon fontos, mert én is, mint nagyon sokan beleszülettünk ugye egy családba. És ott a családban van anya, meg apa, és vannak gyerekek. És hát az, hogy egy boldog idillbe beleszületik az ember, és akkor eltelik 10 év, 20 év, vagy 30 év, kiknél mennyi, és akkor ilyen dolgok történnek, hogy válás. Hogy a szülők külön kerülnek. Hát a gyerek meg ott néz minden ő a moziba, hogy most mi is van, egyik ez volt, most meg már más van, nem szeretik egymást, külön élnek, és akkor velünk meg mi lesz, hogy lesz. Hát most ezt adjam tovább, ha a családot szeretnék, ezt adjam tovább én is a gyerekemnek, hogy a gyermekünknek, hogy majd mi is elválunk legfeljebb, így induljunk bele egy házasságba. Én ezt annyira nonsensnek tartottam, és visszataszító volt számomra, hogy ilyet én nem tudok képzelni, hogyha nekem gyerekem lenne, hogy én azt mondanám az édesanyjának, hogy jó van azért, mert valami probléma történt, holnaptól már nem foglak szeretni. Hát az Isten nem így érintett meg engem, ő örök szeretet, ő maga tökéletes szeretet, ő nem azért hoz össze embereket, meg az eseményeket nem úgy intézi, hogy abból kára legyen az embernek, hanem ha ő teremtett világot, meg föntartja ezt a mindenséget, akkor ebbe is van joga, lehetősége, meg képessége, hogy meg tudja tartani az embereket egymás mellett. És én arra gondoltam, hogy hát én ezt szeretném továbbadni a gyerekeknek, és ezt a tradíciót, amit mindketten kaptunk, ezt valahogy törje meg az Isten az életünkbe, ne engedje meg, hogy a mi életünk ilyen legyen. Ha én abban hittem, hogyha lemondok a saját elképzeléseimből, és leteszem úgy a földi sorsomat, mert azt mondja az élő ége, hogy ha valaki az életét a földön meg akarja tartani, az elveszíti az örökké valóságra. Aki pedig az örökké valóságba meg akarja tartani, az a földi életébe veszítse el. Tehát adja halálba az énjét. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell semmisülnünk, hanem az egónkat adjuk oda az élő Isten kezébe, hogy ő formáljon minket olyannak, ami ennek eredeti.

0: az emberi élet. Azt mondta az első embernek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem embertársainkat kellett az uralmunk alá hajtani, hanem a földet, az élő állatok fölött, növények fölött, stb. Kellett uralkodni. És én, nekem ezért volt fontos, mert én azt mondom bárkinek, hogy amit az írás mond, hogy bocsássatok meg egymásnak, meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, véteni tudunk, emberek vagyunk, tehát el tudunk esni. Tehát Isten azért van ott, nem azért, hogy akkor jó nagyot belénk rúgjon, hanem telemel minket bármelyik elesésünk por, hogyha mondjuk elkövetünk olyat, ami neki nem tetszik, akkor a szívünket olyan állapotba tartjuk, hogy bocsánatot tudunk tőle kérni, meg sírni is tudunk azon, hogy mi ezzel akármilyen kis dolog is, de az élő Istennek a tökéletes, harmonikus kapcsolatát megrontottuk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. A következő órában is tartsatok velem, hiszen Lantonovics Robert és Hadrig Adrián lesz a vendégem továbbra is.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Kezdetét vette a 31. Budapesti Pride közösségi fesztivál június 5-én este a fővárosi hivatalos megnyitó ünnepségével, közölt az MTI. 3 héten át több mint 90 programmal várják az érdeklődőket Budapesten, az LMBTQ közösség fesztiváljának felvonulása június 27-én lesz. A megnyitó ünnepségen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is. Az eseményen a szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly megpróbálták ellehetetleníteni, betiltani a Budapest Pride felvonulást, amire ma már győzelemként emlékeznek. Összesen 1356 gyors hajtót rögzítettek májusban a budapesti trafiboxok a 2., 3., 6., 11., 15. és 20. kerületben. A legkirívóbb szabályszegést a 6. kerületben az Andrássy úton mérték, ahol egy autós a megengedett 50 helyett 122 km/órás sebességgel haladt, amiért 312.000 forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a jövőben is rendszeresen végeznek sebességméréseket a főváros útjain, annak érdekében, hogy visszaszorítsák a gyorshajtást és csökkentsék a balesetek számát. Június 15-én indul a Benczúr kerti esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benczúr ház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre Piaf estel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete tyúk és a Gőlbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájítala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantovics Róbert, illetve Hadrig Adrien lesz az én vendégem. Köszöntelek titeket!
4: És köszöntünk!
3: Nos, az előző órában már megismerhettünk titeket nagyjából, hogy az Úrral milyen a kapcsolatotok, és kicsit már bele is kezdtetek, hogy ti már találkoztatok azelőtt, mielőtt összejöttetek, ismertétek egymást. Na de hát ez itt a fő sztorink, akkor kezdjünk is bele, hogy ti hogy ismertétek meg egymást? Mi a ti történetetek? Hogy jöttetek össze?
4: Hát úgy, hogy amikor leültem a hévre, munkából hazajövet, a feleségem, leendő feleségem ült velem szembe, akkor, amikor ő tett nekem bizonyságot arról, hogy ő ateista létére találkozott az élő Istennel, és egészen megváltoztatta a belső életét, és azóta külseje is más lett, mert ez kihatott arra is, minden az egész létére kihatott, és hát ez nekem egy olyan, mint hogyha mennyit leszállt volna közénk, olyan sugárzott felém, ezek alatt, ahogy ezt elmondta, hogy ezt nem tudom emberi szavakba olyan pontosan belefoglalni, de mondtam, hogy ez nekem kell. Ha tényleg ilyen az Isten, akkor én szeretném az Istent, és akkor az Isten arra nyomra vezetett engem, amit már képzeltem magamban, hogy hogy így ez létrejöhet, és hát ez annyira természet fölötti volt, hogy mi emberileg egyszer sem terveztük, hogy majd legközelebb mikor és hol. Az Isten úgy intézte az útjainkat, hogy keresztezték egymást, és találkoztunk, és ez egy neki is, meg nekem is a személyes kapcsolatunkban az Úrral egy forduló pontok voltak minden egyes ilyen találkozások, és egyre mélyült nem csak az Úrral, hanem az Úr által egymással is úgy a kapcsolatunk, hogy láttuk a másikban, hogy Isten egymásnak szánt bennünket, és ezt nem mi találtuk ki, hogy majd mi egymáséi legyünk, hanem szólt hozzánk ő, ugyanis a hasonlatosságára, képére teremtett bennünket, és hogyha mi emberek tudunk beszélni, ő is tud beszélni. Tehát szólt a Szent Szellem által, kijelentette mind a kettőnknek, és akkor így előtte tartottunk egy hosszabb szünetet, mert nem akartunk testből való házasságot, hanem Isten Szelleme által szerettük volna összekötni így közösen, úgymond hármasban vele együtt az életünket, és ezért egy hónapot szünet, akkor már tudatos voltak ezek a találkozások emberileg is jobban, és akkor tartottunk egy hónap szünetet, és utána én elmentem hozzá, és mivel Isten szólt nekem, hogy ő az én párom, már korábban egy kicsivel, elvittem a gyűrűt meg, és odaadtam neki, és még a szüleinél is megkértem édesanyjától a kezét. Tehát így én még ilyen módon szerettem volna elindítani ezt a házasságot, és akkor utána anyakönyvvezetőhöz is elmentünk, és akkor kérdezte, hogy mikor szeretnénk házasságot kötni, és akkor kérdeztük, hogy mikor lehet legközelebb. Hát 30 nap várakozási idő van. Jó, és mikor esik ez a 30 nap? Hát 94. január 8-ára akkor kötöttük meg a házasságunkat. 94?
5: Igen.
4: Igen, mert egy évre 95-ben már az első gyermekünk megszületett. Ő egy évre rá februárba. Úgyhogy így ismerkedtünk meg, és így hozott bennünket össze az élő Isten. És hát, ha még előbbre szeretnék menni, akkor még plusz az első gyermekünk után még 7 másikkal megáldott bennünket. Tehát összesen közös 8 gyermekünk született.
3: Ez elképesztő, hát akkor ti egy nagyon nagy család vagytok, igazság szerint. Mindig is nagy családot akartatok, vagy ez közben jött?
4: Hát én szerettem a családomat, nekem, hogy 5 éves koromban történt a szüleim között, az egy olyan tragikum volt, egy olyan esti élmény, amikor édesapánk hazajött, és anyukánkkal hogy viselkedtek egymással, az nem félt meg bennem, és a nővérem látta is rajtam, hogy Robi, mi van veled, csak nem az, amiatt fáj a gyomrod, hogy vagy rosszul, hogy apa meg anya mit csinálnak. Elmondom, igen, és akkor én szerettem a családomat, jól éreztem közöttük magam, csak hát a szüleinknek a viszonya az kiáradt a testvéreimre is, meg én rám is. Tehát úgy nőttünk föl, hogy azért volt egymással kapcsolatunk, nem is akármilyen, úgy ragaszkodtunk eléggé egymáshoz, de azért mégse olyan tökéletes volt, mint hogyha együtt maradtak volna, hanem mindenki sokszor ment a maga irányába, tehát kicsit növekedtünk, akkor már kevésbé mutatkozott meg, hogy csak egyikünk a másikkal, úgy közösen már nem volt az a kapcsolat, és hát én nem gondoltam volna, hogy ha én megelégettem volna, mert úgy voltam vele, hogyha nem lehet gyermeke a feleségemnek, mert olyan helyzetben vagyunk, akkor majd fogadunk örökbe, vagy lesz, ahogy lesz. Nem is ez volt az első gondolat bennem, mikor megházasodtam. De mivel kaptuk a gyermekeket, és nem álltunk az útjába, láttuk, hogy Isten ezt nagy áldásként adja ránk, nekünk oda, és így mindig nagy kitörő öröm volt, tehát egy olyan, hogy emberileg nem lehet ezt szavakba önteni. Hát a megtérésünk után ezek voltak a legnagyobb örömök, hogy mindig kaptuk rá a muníciót, a élelmünk megvolt, ruházatunk, otthonunk, sőt 4 gyermek után albérletből. Nem is mi nekünk kellett utána menni, saját családi házba tudtunk jutni, ahol most is élünk, és azóta is, ez több mint 20 éve, és akkor utána született még a 4 gyermek már a otthonunkba. Így lettünk ilyen szép nagy családba.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést továbbra is Robert és Adrien.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár. Hogyan? Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Hadrig Adrien az én vendégem. Köszöntelek titeket!
4: Köszöntünk mi is téged!
3: Nos, az előző szegmensben meghallgattuk Robert szemszögéből, hogy ti hogyan jöttetek össze. Most kíváncsi vagyok, hogy Adrien, te ezt hogy élted meg? Milyen volt neked ez a történet?
5: Hát én akkoriban ilyen tenettel teli könyveket olvasgattam, ahol megtértem, ott nem nagyon kedvelték ezeket. De érdekelt a Kenneth Hagin könyve, amely nagyon, nagyon karizmatikus. Akkor Jongi Cho, a nagy koreai egyház gyülekezet pásztor írásait is olvasgattam. És hát néztem, hogy a gyülekezetünkben kevés a férfi. Nő az volt rengeteg. És én elkezdtem imádkozni, hogy férfiak megtérjenek. Akkor mondták, volt ilyen ötlet is valakitől, hogy férfi felé ne szolgáljon nő. Mondom, de hát akkor hogy fog megtérni, hogy ha nem tudom elmondani neki a megtérés üzenetét. És a Kenneth Hagin könyv az nagyon erős bizonyságtevő részét olvastam. És akkoriban imádkoztam sokat, és a Szent Szellem rám szállt, és bizony én több férfinak is bizonyságot tettem. Volt, aki eljött gyülekezetben, mivel angolul is tudtam, angol nyelven is. És emlékszem arra a napra, amikor a férjemmel találkoztam, akkor épp a Kenneth Hagin könyvet olvastam, néztem, amiket ír. Felszálltam a hévre, ott volt velem a könyv is, és egy kedves fiatal ember ült velem szembe, és gondolkodtam, mondom, mit tegyek most, beszéljek neki, mondom, hát uram, én most kinézek az ablakon, visszanézek, ha még egyszer rám néz, hát én bizonságot teszek. És bizony így is történt, és elmondtam neki a megtérésemet. Így ismertem meg a férjemet. Amúgy már akkor szimpatikus volt nekem, de igazából abból a szempontból volt ez nagyon fontos nekem, hogy átjusson az üzenet, mert láttam, hogy érdekli. És beszéltem arról, hogy változtatta meg az életemet az Úr, beszéltem arról, hogy milyen múltam volt. Hát ugye egyébként én is úgy vagyok, hogy mind ő, nekem is elváltak a szüleim, de én nekem abszolút nem is volt apaképem. A nagyapám volt az, aki apaképként valamennyire volt, de hát őt nagyon ritkán láttam. 18 éves koromban lett egy mostolapám, ő meg már azért annyira nem tudta bepótolni azt a hiányzó apaképet, és az én megtérésemben az is csodálatos, hogy Isten bepótolta ezt. Tehát amikor bejött az életembe, egy atyai szeretetet éreztem, amit soha előtte nem. Tehát én nálam ugye az anyait azt éreztem, mert édesanyám nagyon kedves nő, és jó szívű. Na, a férjemmel vett kapcsolatban az a lényeg, hogy Isten jelenléte ott volt, mert a bizonyságtevéseim során, tehát tulajdonképpen az ő munkáját végeztem, mint tanítvány, a bizonyságtevéseim során találkoztam egy olyan emberrel, akinek bizonyságot tettem, és nem gondoltam volna, de hát örülök neki, hogy ő lett a férjem is később. Amit nála tapasztaltam, hogy neki szilárd, stabil hite volt, ami nekem ugye, mivel nem volt hitbeli neveltetésem egyáltalán, nekem az nagyon hiányzott. Tehát ő nekem a hitemet a házasság után stabilizálta. Nagyon stabilizálta tette a hitemet, tehát hitbeli megingásom soha többet nem volt Isten felé. És ami viszont nálam volt, az a Szent Szellemnek a karizmája, ami nagyon erőssé tudja tenni ma is a bizonyságtevéseimet, mert a Szent Szellem, amit mondtam, a nyelveken szólás az a jele, a jelenlétének az a nagyon erős jele, és az nagyon élővé lenné tudja tenni egy bizonyságtevést az embernél, hogyha világban levő embereknek beszél az Istenről, de sokszor nem is kell beszélni, hanem a megélt hitünk általi kifejlődött, megszentelődött jellemünk olyan, az igazi keresztényeknek olyan, hogy a világi az pillanatok alatt észre is veszi. És igazából a hitünknek a fokmérői azok a világi emberek, akik látják, hogy bennünk tényleg, a belőlünk tényleg az Isten jelenléte sugárzik ki, mind a viselkedésünk, mind a megszólalásunk, öltözködésünk és beszédünk révén is.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk, továbbra is Robert és Adrián lesz az én vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Robert és Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
6: Köszöntünk téged!
3: Nos, említettétek azt is, hogy 8 gyereketek van, ez egy csodálatos nagy család, és ugye Robert többször kiemelte azt is, hogy sajnos rossz példák is vannak a világon, ugye sokan elválnak a szülők, ezért a gyermekek árván nőnek föl, és ez egy rossz családkép, és ugye mindkettőtöknek elváltak a szülei, egyébként ezt teljesen átérzem, mert nekem is elváltak a szüleim, és a feleségemnek is elváltak a szülei, úgyhogy mi is egy ilyen házas pár vagyunk. És ugye itt van most 8 gyerek, és azt mondtad, hogy ugye neked fontos az, hogy azt a képet mutasd nekik, hogy ne úgy legyen, hogy egyik napról a másikra én azt mondom az anyukájuknak, hogy na most már nem szeretlek, mert ez meg ez a probléma van. Próbáljátok a gyerekeket a keresztény életre nevelni?
6: Hát igen, nem csak, hogy próbáltuk, hanem mi éltük a napjainkba azt, hogy odafigyeltünk rájuk. Meg, szóval Isten által egy ilyen laza, kötetlen, jó kis bensőséges család viszony tudott létrejönni, hát nem mondható azt, hogy hangos kanácsörgés nélkül, mert mindenhol ez előfordulhat, ugye hoztunk mind a ketten egy-egy úgymond hátizsákot otthonról, meg a innen-onnan, és abból ki kell pakolni, ami nem a közösbe tartozik. Tehát ott azért munkák vannak, amíg idáig eljut az ember, hogy elmondhatja, hogy 30 év csodálatos 30 évet együtt tudtunk élni, és nem hogy, mint ahogy a világban mondják, hogy nem unjátok még, hanem ez csak egyre, napról napra egyre erősödik, és fokozódik, és nagyobb ez a tűz, amit Isten meggyújtott közöttünk, mert ez tényleg egy sokkal több annál, tehát emberileg így ezt nem lehet recepte írni, hogy na most akkor neked ennyi gyereked lesz, vagy ilyen házasságot, vagy olyan. Ez ugye sok-sok megütközésbe beletorkollik, jön, de hát küzdelem, tehát de viszont tudtuk, az alapok megvoltak, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, aki én rám építi az életét, az még ha jönnek a viharok, akkor sem fog ez az épület fölborulni, romos lenni, de aki a homokra építi, az ott is jönnek majd a próbák, nehézségek. De mivel egy gyors, látványos alapokat lerakott valaki, azon nem tud megállni a ház. És ezért egy megalapozást is kellett Istennek is végezni az életünkbe, meg nekünk is vele együtt összedolgozva ezt az alapok megépítését, tehát lerakni kis házasként, és akkor igyekeztünk mindig megbeszélni dolgokat, amikor csak volt időnk, amikor nem kellett elmenni külön-külön dolgozni, de a feleségem, mivel jöttek szépen sorba, ő mindig otthon tudott lenni velük, és azért ezt látták, érezték a gyerekek, hogy kettőnk között milyen a kapcsolat, és ez szinte mondhatni azt, hogy ez szellemileg így működik, hogy amit kisugároz az ember, mindenkibe van valami, és mit ad ki magából, tehát mit él meg, mire gondol, mit beszél, hogyan, ilyen tisztelettel a másik felé, azt a gyerekek elrezoálnak, tehát ilyen rezonancia jön létre bennük, és megérzik. És én, mint minden férfi esetében, már több emberrel beszéltem, egy eufórikus érzés jön létre, amikor az első gyermekük megszületik. És én, mint hívő, ahogy láttam, hogy a szellemeket is hogyan űznek, mikor bármi jött a gyereknél, akkor odaüleltem magamhoz, és imádkoztam, és űztem ezeket, és a gyerek megnyugodott, mert érezte azt, amit én is, mikor megtértem, éreztem az Isten nevet kapcsolatomból, hogy jó helyen vagyok, nyugodt lehetek, nem kell aggódnom, nem kell félnem, stb. Tehát mindig az ő szerető karjaiba találjuk meg azt, amiért itt vagyunk a Földön, és amiből táplálkozunk, és amit embertársainknak úgymond át kell adni, hogy élhető legyen itt az élet. Tehát ez a valóság, mert 70-80-90, kinek mennyi idő, ez elmúlik. A földi materialista dolgokat kergetni, ügyteni, erre megmondta Jézus, hogy ne ezeket gyűjtsük, hanem mennyei kincseket, amik örök életre valóak. Tehát olyanokkal foglalkozunk, annak van igazán értelme. És a többit ráadásképp mind megkapjuk. Tehát nem a megélhetési problémákkal kellett. Jött mindig a munka, a hozzávaló pénz, meg csodák hátán történtek az életünkben. Egy előző nap még nem tudtuk, hogy mikor, hogyan fizetjük az albérleti pénzt, és reggelre összeállt, és minden forintot oda tudtunk adni, ami kellett, hogy kifizessük teljes mértékig. Tehát nem voltak gondok, problémák. Ápoltuk egymással, Istennel a kapcsolatunkat, és mindig őséges válasz volt. De azt is mondja az írás, hogy ne tévejegjetek, atyám fiai, minden jó és tökéletes ajándék száll alá a mennyek hát urától, a mennyei atyától. Tehát ő az, aki minden emberre odafigyel egyszerre. Csak sokszor, vagy néha, vagy időnként mi nem figyelünk őre, akkor vannak a bajok, problémák, akkor jöhetnek elő. De ha figyelünk, akkor ő is figyel minket. Ezért nagyon fontos, hogy az ő tökéletességére fókuszáljunk oda. És hát így. Nekem ezért jelentett sokat, hogy a párom is istenfélő életet éljen, mert akkor egyet gondolunk, és akkor nem lesz az, hogy te jobbra, én balra. Nem megyünk egyenesen, nyíl egyenesen együtt tovább.
5: Meg hát ugye az igében le van írva, hogy a hármas kötél van jelenleg, tehát az Úr is itt van köztünk. Ketten vagy hárman együtt vagytok, akkor az Úr, és egy akaraton együtt imádkoztok, az Úr köztetek van. Hát nyilván a házasságban is nagyon, nagyon jelen van, és hát a hármas kötél az nem szakad el. Az nem könnyen szakad el. Hát az Úr jelenléte az nagyon megerősíti a házasságot.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: Ugye említettétek, hogy már 30 éve együtt vagytok, hát akkor hát már régebb óta vagytok együtt, idősebb a házasságotok, mint én. Én csak 25 vagyok. Ebből kifolyólag gondolom, hogy azért már sokan kirepültek a családi fészekből, vagy egyáltalán van még olyan gyerek, aki veletek van még, akit neveltek, míg kéz alatt vannak?
6: Na, hát most ez egy nagyon érdekes történet, ami velünk zajlott. Hát mi dolgoztunk, és hát ugye, ahogy említettem, nem volt emberi kérdezés ebbe. Isten hozta mindig a találkozásunkat össze. A nagy felcsodálkozásunkra, hogy hát megint, hát de jó, pont most kellett, hogy együtt találkozunk, mind a ketten éreztük a szívünkbe. És hát szóval az első két lányunk megszületése után már a második, már gyanús volt nekem, az elsőnél is történt egy olyan, hogy munkahelyemen szellemi támadás alatt voltam, gonosz szellemek, ugye, és én engem mentő elvitt, és akkor utána a második lányunk születése után is, szinte pontosan napra a születése után 30 nap környékén megint egy hasonló, és akkor lett ez gyanús nekünk, hogy itt többről van szó, mert semmi olyat nem tettünk, ami miatt engem itt padlóra küldjön. Én küzdöttem ezzel, mert tudtam, hogy az Úr erősen belem van, és nem adtam föl, és ezért az Úr se adta föl, ő többet látott. Szóval ő látta át az egészet valójában, hogy mi történt most jelenleg, és majd még mi várható ránk, hogy miért van ez, hogy eltántorítson minket a következő mondjuk 6 gyermek megszületésétől. De viszont akkor én rokkant nyugdíjas lettem, mert emiatt két ilyen rohamentős kiszállás után a munkahelyem lett, egy évig betegállományban is voltam ezután is, de 10 év után, amikután megkaptam a rokkant nyugdíjasságomat, 10 évig voltam így, de azt láttam, hogy Isten természet fölötti módon meggyógyít embereket. Ez egy úgymond hátra dőltem a betonra, egy ilyen epilepsziás valam következtébe. Mind a kétszer ugyanúgy, és tudta az egyik kollégám, ővele dolgoztam mind a két alkalommal, amikor ezek történtek, hogy mi van velem, és akkor ebből én nem szerettem volna. Én mindig is gyerekkoromtól kezdődően. A munkát láttam a szüleimnél is. Kerteket műveltünk, elmentem önállóan dolgozni. Ajtó megyébe laktam, és akkor följöttem Budapest és környékére, meg 82-ben, 20 éves korom, nem, 18 éves, 84-ben, bocsánat, akkor voltam, 82-ben, igen, nem 20, hanem 18 éves koromban, jöttünk föl ide Pestre, édesanyám itt vett házat, vele töltöttük el az életünket, és így tudtunk, ő a feleségem Veszprém megyéből jött ide, tehát ez is egy emberileg esze lehet tervezni, és akkor így Budapesten találkoztunk először, és ott folytatom, hogy igen, akkor 10 év után, közben-közben azért születtek nekünk gyermekeink, hát most mivel volt egy rendőrségi vizsgálat, és ott megkérdezte a hölgy, hogy sajnos 22 éves gyermekünk kórházban meghalt, hogy ezt hogy viseljük. Mondtam neki, hogy hiszünk Isten feltámadásának az erejébe. Tehát, mert mivel négy, akkor már a négy legkisebb gyermekünket az iskolából gyámileg elvitték, olyan 12-ben olyan magyar törvények születtek, hogy ilyen LMBTQ-s, és hát mindenfélét akartak, hogy minket szétszedjenek a házasságunk, valakiknek nem tetszett, hogy minden szép és jól megy közöttünk, és akkor az iskolában meg ránk fogták, hogy mi neveltük úgy a gyerekeket, ahogy nem kellett volna, mert az iskolában baj volt az egyik gyermekkel, a Lázár nevű fiunkkal, és most ugye már 18-at betöltötte, sőt a 20-at, az öccse 19-et, ők már hivatalosan nincsenek az otthonba, mert oda vitték őket, csak a 16 éves Victoria lányunk van ott, és hát a legnagyobb lányunk kint külföldön dolgozik, a Kata, akkor a következő a Virág, tavaly születésemkor házasodott össze egy nagyon tisztességes, teljes családból származó roma emberrel házasodott össze. Erdős Csaba nevezető fiatalemberrel. Azt mondta, úgy ismerte meg itt nálunk a lányunkat, hogy itt volt egy olyan baráti összejövetel, hogy már úgy állt a feleségem elő, hogy nekem terveim vannak a Virággal.
7: Komoly
6: terveim. Úgyhogy ennyire jó kapcsolatot adott a nagylányunknak az Isten, hogy hát mondta is a feleségem, hogy őt sokan átverték. Ugye jártunk mi nagy közösségbe, de hát sajnos nem teljesen voltak ők hitben, hanem mivel ez történt, ez egy ilyen törést okozott nekik, hogy most hogy is van ez a hit útja, meg az élő Istennel vett kapcsolat, hogy szüleinkkel mi történik, meg a családunkban, és akkor ez így szóval sok-sok bonyodalom volt, meg de Isten mindig segített azért egy-egy szálon keresztül, hogy egybe tudjunk maradni. És az biztos,
3: akkor most egyben van a család?
6: Ja, a feleségemmel igen, csak a gyerekek vannak külön, tehát ők máshol laknak.
7: Meg már nagyobb.
6: Na, igen, van egy egyetemet elvégzett nagyfiunk, aki szép jövedelem rendelkezik, tehát segít bennünket, igen, ő is házasság előtt van. És ami ebben a csodálatos, hogy ők nekik azért, mint testvérek, nem úgy, mint nekem, annó a apáról, anyáról született testvéreimmel, nekik nagyon jó a kapcsolatuk, ezt látják.
7: Igen.
6: Nagyon sokan összejárnak, szeretik, támogatják egymást, stb. És most azért azóta országos szinten is változások történnek a családok életében, mert már kezdik észrevenni, és most legutóbb, amikor voltunk a kislánynál ez a kapcsolattartási napon,
4: akkor egy 20 év körüli fiatalember nem végzett ilyen iskolát, aki foglalkozhat gyerekekkel, ilyen intézeti, és ezért imádkoztunk, hogy legyenek férfiak is, akik a családokba így tudnak segíteni, támogatni, mert el is tele van hölgyekkel. Egy része elég sok elvált, meg megkeseredett, szóval nem igazán értik, hogy mi az, hogy család, meg együttlét, meg kapcsolat, stb. És ez most azért már pozitív fordulatot vett imáink meghallgatása között, hogy a családoknak az értéke megmaradjon, mert ez a legkisebb spirituális közösség a férfi-nő közötti kapcsolat, és a gyermekek pedig az Úrnak a gyümölcsök. Az, hogy amit kezdetén megadott az embereknek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet.
3: Amen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeink voltatok itt a Trajó, az az Élet című műsorunkba, és bizonyságot tettetek. Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok csodát még az életetekbe, és áldást kívánunk a házasságotokra, mert ez gyönyörű, ez a 30 év.
4: És mi is nagyon szépen köszönjük, hogy elmondhattok. Isten áldjon téged, és
7: Isten
4: sok-sok jó bizonyságokat még hallhassunk a Tik Rádióban, azt kívánom. Isten áldjon benneteket.
3: Köszönjük szépen, Isten áldjon titeket.
7: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a házasság az nagyon fontos dolog. Az a szavában van, hogy házas. Én hallottam olyan eseteket, hogyha elváltak szülők, még Amerikában voltak a gyerekek, és nem értették, miért megy tönkre a házasságuk, és kiderült, hogy itt Magyarországon a szüleik váltak el. Tehát kihat, nagyon kihat, ez egy szellemi valóság, a házasság az egy szentség, és azt nagyon komolyan kell venni.
3: Amen, nagyon szépen köszönjük, ez egy csodálatos zárószó volt, jó tanács volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
4: Szívesen, mi is köszönjük a lehetőséget.
3: Isten áldjon titeket. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten úgy

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A muzsikus cigányok. A muzsikus cigányok a magyarországi roma közösség legismertebb csoportját alkotják. Nevük abból ered, hogy évszázadokon keresztül a zenélés jelentette fő megélhetési forrásukat. A magyar zenei kultúra fejlődésében kiemelkedő szerepet játszottak, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar népzene és a magyar nóta világszerte ismerté váljon. A muzsikus cigányok története több száz évre nyúlik vissza. Már a 15.-16. századtól találhatók feljegyzések olyan cigányzenészekről, akik főúri udvarokban, vásárokban és ünnepségeken muzsikáltak. A 18.-19. században a cigányzenekarok különösen népszerűvé váltak. A nemesi családok báljai, lakomákon és társasági eseményeken gyakran cigányzenészeket szolgáltatták a zenét. A hagyományos cigányzenekar központi hangszere a hegedű volt, amelyet általában a prímás szólaltatott meg. A prímás a zenekar vezetője, aki meghatározza a dallamot és irányítja a többi zenészt. A zenekarban gyakran szerepelt még brácsa, nagybőgő, cimbalom és később klarinét is. A cimbalom különösen fontos hangszer lett a magyar cigányzene hangzás világában. A muzsikus cigányok nem csak előadói, hanem formálói is voltak a magyar zenei hagyománynak. Számos népdalt, verbunkost és magyar nótát őriztek meg, illetve adtak tovább generációról generációra. Különleges improvizációs készségük, virtuóz hangszerkezelésük és érzelmekben gazdag előadásmódjuk nagy elismerést váltott ki a közönség körébe. A 19. században több híres cigány prímás szerzett országos hírnevet. Közéjük tartozott például Bihari János, akit a verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzeti zene fejlődésében. A muzsikus cigány családokban a zene gyakran öröklődött. A gyermekek nagyon fiatal korban ismerkedtek meg a hangszerekkel, és sokszor családtagjaiktól tanulták meg a zenélés alapjait. Képesítést jelentett, hanem a közösségi értékek és a hagyományok továbbadását is. A 20. század során a társadalmi és kulturális változások hatására a cigányzenészek helyzete megváltozott. A vendéglátóhelyeken és éttermekben kevesebb hagyományos cigányzenekar működött, miközben új zenei irányzatok jelentek meg. Ennek ellenére számos muzsikus cigánycsalád továbbra is őrzi a hagyományokat, és a fellépésekkel, fesztiválokon vagy zeneiskolákban végzett munkával tartja életben ezt a kulturális örökséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rólunk, neked. Rádiódik.
1: Akkor menjen ez a bizonyos nézése meg a járása. Már ha itt vagyunk! Egy de nagy nóta lettem.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked.
4: 2026. június 8-a hétfő, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma tánc bemutatóval zárult a programsorozat a Kaposszent Jakabin Művelődési Házban. A parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A cigány táncok világa.
1: Hírek rólunk neked!
4: Roma tánc bemutatóval zárult a programsorozat a Kaposszent Jakabi Művelődési Házba. Színes roma tánc bemutatóval zárult a 10 alkalmas táncoktatási program, amely a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával valósult meg a Kaposszent Jakabi gyermekek számára. A program során az óvodások és az iskolások egyaránt megismerkedhettek a roma kultúra egyik legfontosabb, hagyományőrző elemével, a tánccal. A szabolcsi roma tánc alaplépéseit tanít meg a résztvevőknek. Török Csabáné, a Szent Jakabi tagóvoda vezetője elmondta, tavasszal nyílt lehetőség arra, hogy a gyermekek számára 10 alkalomból álló roma táncoktatást szervezzenek. A program az Ökumenikus Segélyszervezet anyagi támogatásával valósult meg. A 10. alkalom lezárásaként szerveztük meg ezt a táncbemutatót, ahol a szülők előtt mutathatták be az óvodások és az iskolások mindazt, amit az elmúlt alkalmak során elsajátítottak, mondta. Kovács Natália, a Kaposvári Biztos Kezdett Gyermekház munkatársa kiemelte, hogy a roma táncoktatás az idei tanévben indult el a gyerekházban és a Kaposszent Jakabi tagóvodában. A foglalkozásokat Kalányos Nikoletta tartotta, aki már 6 éves kora óta táncol, 12 éve pedig oktatóként tevékenykedik. Emellett saját tánccsoportjával rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. A Kaposszent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és tovább vigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilága, ezek megőrzése pedig közös értékünk, emelték ki. A táncoktatás során Nikoletta a magyarországi roma táncok közül a szabolcsi tánc alaplépéseit tanította meg a résztvevőknek. A bemutatón a gyermekek nem csak közös koreográfiákkal készültek, hanem szólóprodukciókban is megmutatták a tudásukat, saját népcsoportjuk tánc lépéseit és hagyományait is bemutatva. A programban óvodáskorú gyermekek és iskolások egyaránt részt vettek, utóbbiak körülbelül 13 éves korig. A szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hozzájárul a roma kulturális örökség megőrzéséhez, valamint a gyermekek identitásának és közösségi összetartozásának erősítéséhez. A Kaposszent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és továbbvigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilág. A Parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A Parnograszt napjaink egyik legismertebb és legsikeresebb magyarországi roma zenekara. Nevük románi nyelven fehér lovat jelent, amely a szabadságot, a tisztaságot és az erőt szimbolizálja. A zenekar Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből származik, egy olyan térségből, ahol a roma hagyományok és a népzenei kultúra mind a mai napig élő részét képezik a mindennapoknak. A Parnograszt különlegessége abban rejlik, hogy zenéjük nem színpadra alkotott mesterséges produkcióként született meg, hanem a családi és közösségi élet természetes részeként. Tagjai rokoni kapcsolatban állnak egymással, így zenéjükben a közösség összetartó ereje és az autentikus hagyománytisztelet egyaránt megjelenik. A zenekar 1987-ben alakult, és azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy a hagyományos cigány népzenét a modern közönség számára elérhetővé tegye. Munkásságuk során megőrizték az eredeti dallamukat, ritmusokat, előadásmódot, miközben nyitottak maradtak az új zenei hatások felé is. Hangzásukban fontos szerepet kap a gitár, a kanna, a tambura, a harmonika, valamint a taps és a ritmikus ütőhangszerek. Ezek az elemek együtt különleges, energikus és könnyen felismerhető zenei világot teremtenek. A Parnograszt koncertjeinek egyik legfontosabb jellemzője a közvetlenség. Fellépéseiken a közönség nem csupán hallgatója, hanem résztvevője az előadásnak. A lendületes, érzelmekkel teli énekek olyan hangulatot teremtenek, amelyben a roma kultúra gazdagsága és életöröme mindenki számára átélhetővé válik. A zenekar több nemzetközi fesztiválon is fellépett, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyarországi roma zenek külföldön is ismerté váljon. A Parnograszt művészete túlmutat a szórakoztatáson. Zenéjük fontos kulturális küldetést is betölt, hiszen hozzájárul a roma hagyományok megőrzéséhez és bemutatásához. Dalaikban gyakran jelennek meg a család, a szerelem, a szabadság, az összetartozás témái, amelyek minden ember számára érthető és átélhető üzenetet hordoznak. A zenekar sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos kultúra a modern világban is képes értéket teremteni és széles közönséget megszólítani. A zenekar a következő nagyobb nyilvánosan meghirdetett fellépése a Víz, Zene, Virág Fesztivál keretében lesz Tatán, az Öreg Tó partján 2026. június 28-án. A fesztivál Magyarország egyik legnépszerűbb nyári kulturális rendezvénye, ahol a Parnograszt számos ismert magyar előadó mellett lép színpadra. A koncert várhatóan különleges élményt nyújt majd a közönség számára, hiszen a zenekar élő előadásai mindig magukkal hozzák azt a lendületet, őszinteséget és közösségi hangulatot, amelyről országosan ismerté váltak. A fellépés egyben lehetőséget teremt arra, hogy a roma zenei hagyományok újabb generációkhoz jussanak el, és tovább erősítsék helyüket Magyarország kulturális életében. A cigány táncok világa. A cigány táncok a roma kultúra egyik leglátványosabb és legérzelmesebb kifejezési formái. Nem csupán egyszerű mozgássorok, hanem egy nép történelmének, érzéseinek és hagyományainak megjelenítői. A roma emberek évszázadokon keresztül őrizték és adták tovább táncaikat, amelyek ma is fontos szerepet töltenek be a családi és közösségi életben. A cigány táncok a szabadságot, az összetartozást és az önkifejezést jelképezik, ezért különleges helyet foglalnak el Európa népi kultúrájában. A roma népcsoportok eredetileg Észak-Indiából származnak, ahonnan évszázadokkal ezelőtt indultak vándorútra. Utazásaik során számos ország kultúrájával találkoztak, amelyek hatással voltak zenéjükre és táncaikra. Ennek ellenére a cigánytáncok megőrizték sajátos jellegüket. A különböző országokban élő roma közösségek eltérő tánc stílusokat alakítottak ki, de mindegyikben közös a szenvedély, a ritmus és az improvizáció. A cigány táncok egyik legérdekesebb sajátossága, hogy sok esetben nem léteznek előre meghatározott lépéssorok. A táncosok gyakran a zene és a pillanat hangulata alapján alakítják mozdulataikat, ezért szinte lehetetlen két teljesen egyforma előadást látni. A tánc során a résztvevők saját érzelmeiket fejezik ki, ami rendkívül személyessé és különlegessé teszi az előadást. A női és férfi táncok gyakran eltérő jellegűek. A nők elegáns kézmozdulatokkal, forgásokkal és a szoknya látványos mozgatásával táncolnak. A hosszú, színes szoknyák nem csak díszítő elemek, hanem a tánc fontos részei. A férfiak táncában ezzel szemben nagy szerepet kapnak a gyors lábmozdulatok, csapások, tapsok és az erőteljes ritmus elemek. Sok esetben a férfiak egymással versengve mutatják be ügyességüket és kreativitásukat. A cigány táncokat szinte mindig zene kíséri. A hagyományos roma zenében fontos szerepet töltenek be a hegedűk, gitárok, harmonikák és különféle ütő hangszerek. Magyarországon különösen ismert hangszer a kanna, amely eredetileg egy egyszerű fémedény volt, de roma zenészek ütő hangszerként kezdték használni. Ez jól mutatja a roma közösségek kreativitását és alkalmazkodó képességét. A cigány táncokhoz számos érdekes hagyomány kapcsolódik. Régen a fiatalok gyakran tánc közben ismerték meg egymást, és nem volt ritka, hogy egy ügyes táncos nagy tiszteletnek örvendett a közösségben. Lakodalmakon a tánc akár egész éjszakán át tarthatott, és a család minden tagja részt vett benne. Egyes közösségekben a gyermekek már egészen fiatalkorban megtanulták az alapvető ritmusokat és mozdulatokat, így a tánc természetes része lett a mindennapi életüknek. Érdekes tény, hogy a cigány táncok jelentős hatást gyakoroltak más népek kultúrájára is. A magyar néptánc számos eleme kölcsönhatásba került a roma hagyományokkal, és a világ egyik legismertebb táncstílusa, a flamenco is részben a spanyolországi romák kulturális örökségéből alakult ki. A roma művészek tehát nem csak saját közösségeikben, hanem nemzetközi szinten is maradandó kulturális értékeket hoztak létre.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves drága arany hallgatónak. Június 8-a van, és hétfő Medárd napja van. Hát ugye, hogyha ma esik, ugye a népi hiedelem szerint, akkor 40 napig esni fog. Hát elvileg nem fog esni az eső, itt legalábbis az időkép azt írja, de rá is frissítek, és akkor is azt írja, hogy ma csodaszép napsütéses idő várható, gyengén felhős, és majdnem közel 30 fok is lehet a mai napon. Hát ennek tükrében akkor azt jelenti, hogy nem fog esni az eső, akkor nem fog 40 napig esni. Hála jó Istennek! Szerintem annál nincsen szomorúbb, amikor nyár van, de mégiscsak ilyen 20 fokok, és esik az eső, és sötét van, ahogy Zsuzsi szokta mondani, ugye be van húzva a roló az égbolton. Na de, nem fog esni. Viszont nézzük, hogy mik történtek a mai napon. Például 71 éve született Tim Berners-Lee informatikus, a világháló, a www kifejlesztője, tehát a www, ugye mindent így kezdünk. Bár ma már ugye nem nagyon kell beírni elé, ez inkább régen volt trendbe, vagy hogy mondjam, hogy be kellett mindig elírni, hogy www. mit tudom én, micsoda.hu. Most már ugye elég csak beírnod a keresőbe, hogy milyen oldalt keresel, és akkor a Google jó barát alapon kidobja neked az oldalakat. Aztán ma 1233 évvel ezelőtt a normannok első hadjáratuk során kiraboltak egy kolostort, ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. 433 éve született felsővadászi első öreg Rákóczi György erdélyi fejedelem. Aztán 183 éve született Szél Kálmán, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt, és ugye a régi Moszkva teret egy jó ideje már átnevezték, ugye Szél Kálmán térre, itt van tőlünk nem messze, ugye itt nem titok, hogy a rádió itt a déli pályaudvar környékén van, tőlünk egy megállóval lejjebb van a Szél Kálmán tér, ami ugye idősebb honfitársainknak még Moszkva téren híresült el. Na, hát ennyit a kis hétfő reggeli beszélgetésről, vagy dolgokról, érdekességekről, pontosabban picit fel kell még ébredni. A hétfő sajnos mindig ilyen. Megyünk tovább, jön egy kis zene, aztán friss.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nézzük meg, mi hír van az utakon. A második kerület Szemlőhegy utcában, a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Lezárták a fél útpályát a harmadik kerület Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. Lezárták a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Hát ennyit a közlekedésről, jönnek a roma hírek.

0: 95.3 Rádió Dik.
1: Szép nyári reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenavenca közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Bonigut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Hamarosan 8 óra van, köszöntök nagy szeretettel ismételten minden drága hallgatót. Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya szerint a most még sérüléssel bajlódó kulcsemberük Lamine Yamal a csapat június 15-i első világbajnoki csoportmérkőzésére egészséges lesz, így a szakmai stáb dönthet majd arról, hogy pályára léphet-e az újonc zöldfoki szigetek ellen. Hú, az mekkora meccs lesz! De la Fuente elmondta, ha semmilyen új nehezítő körülmény nem történik addig, akkor a Barcelona rehabilitációs munkát végző támadója június 15-ére játékra alkalmas állapotban lesz. Ez még nem jelenti azt, hogy biztosan pályára is lép, majd meglátjuk. Talán kap néhány percet, hogy kicsit játékba lendüljön, és így segítsük őt ahhoz, hogy visszanyerje a formáját a második mérkőzésre, mondta a szakember. De la Fuente hozzátette, Lamine Yamal a keret másik két ugyancsak sérült játékosához, Nico Williamshez és Victor Muñozhoz hasonlóan biztosan nem lép pályára csütörtökön, La Coruñában a szintén VB résztvevő Irak elleni felkészülési mérkőzésen. Miként nem játszik az a három labdarúgója sem, David Raya, Martin Zubimendi és Fabián Ruiz, akik múlt héten ugye játszottak a Bajnokok Ligája döntőjében a Puskás Arénában. Gondolom pízteti őket pizit. A 18 éves Yamal április 22-én egy bajnoki mérkőzésen szenvedett combsérülést büntetőrúgás közben. A támadót rögtön lecserélték, a Celta Vigo-t viszont azzal a találattal győzték le 1-0-ra a katalánok, akik megvédték bajnoki címüket. A fiatal csatár közvetlenül a sérülése után még arról nyilatkozott, hogy emiatt akár lemaradhat a világbajnokságról. Hát reméljük, hogy nem, mert a spanyolok ugye most egy EB győzelemmel a hátuk mögött, ugye 2 évvel ezelőtt, pontosan így nyáron megnyerték az Európa-bajnokságot, és ebben amúgy Lamine Yamalnak is oroszlán része volt, úgyhogy erős mérkőzés az újonc zöldfoki szigetek, rögtön kikapta az Európa-bajnok spanyol válogatottat. Hát most vagy az van, hogy nagy meglepetést okoznak a zöldfokiak, és próbálják kihúzni, és mondjuk csak 2-0-ra kapnak ki, vagy talán rögtön az első mérkőzése a spanyol csapatnak egy nagyon domináns, nagyon önbizalom növelő, mit tudom én, 8-9-0 lesz, de ki tudja. Én nagyon adnám, én amúgy a spanyoloknak drukkolok, ez nem titok a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is, úgyhogy én nagy spanyol drukker vagyok, én nagyon bízok benne, hogy Lamine Yamal is fölépül, illetve hát kipihenik a Bajnokok Ligája mérkőzését a már említett játékosok, Zubimendi, Fabián Ruiz és Raya. Ugye Raya az első számú kapusa a spanyol válogatottnak, ugye ő az Arzenában védett, vagy Arzenában véd amúgy klubcsapat szinten, úgyhogy hát reméljük a legjobbakat. Na most pedig elmegyünk zenélni, és 8 után pedig programajánlóval jövök vissza.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityúvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tánc bemutatóval zárult a programsorozat a Kapos Szent Jakabi Művelődési Házba. Színes roma tánc bemutatóval zárult a 10 alkalmas táncoktatási program, amely a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával valósult meg a Kapos Szent Jakabi gyermekek számára. A program során az óvodások és az iskolások egyaránt megismerkedhettek a roma kultúra egyik legfontosabb, hagyományőrző elemével, a tánccal. A szabolcsi roma tánc alaplépéseit tanították meg a résztvevőknek. Török Csabáné, a Szent Jakabi tagóvoda vezetője elmondta, tavasszal nyílt lehetőség arra, hogy a gyermekek számára 10 alkalomból álló roma táncoktatást szervezzenek. A program az Ökumenikus Segélyszervezet anyagi támogatásával valósult meg. A 10. alkalom lezárásaként szerveztük meg ezt a táncbemutatót, ahol a szülők előtt mutathatták be az óvodások és az iskolások mindazt, amit az elmúlt alkalmak során elsajátítottak, mondta. Kovács Natália, a Kaposvári Biztos Kezdett Gyermekház munkatársa kiemelte, hogy a roma táncoktatás az idei tanévben indult el a gyerekházban és a Kapos Szent Jakabi tagóvodában. A foglalkozásokat Kalányos Nikoletta tartotta, aki már 6 éves kora óta táncol, 12 éve pedig oktatóként tevékenykedik. Emellett saját tánccsoportjával rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. A Kapos Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és tovább vigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilága, ezek megőrzése pedig közös értékünk, emelték ki. A táncoktatás során Nikoletta a magyarországi roma táncok közül a szabolcsi tánc alaplépéseit tanította meg a résztvevőknek. A bemutatón a gyermekek nem csak közös koreográfiákkal készültek, hanem szólóprodukciókban is megmutatták a tudásukat, saját népcsoportjuk tánc lépéseit és hagyományait is bemutatva. A programban óvodáskorú gyermekek és iskolások egyaránt részt vettek, utóbbiak körülbelül 13 éves korig. A szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hozzájárul a roma kulturális örökség megőrzéséhez, valamint a gyermekek identitásának és közösségi összetartozásának erősítéséhez. A Kaposszentjakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket és továbbvigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilág.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön a programajánló. A szegedi szabadtérire invitállak benneteket, egészen pontosan a szegedi szabadtéri játékok megrendezésében kerül műsorra a, kérem tisztelettel, Hőhullám című vígjáték, zenés vígjáték egészen pontosan. Július 25-én kerül ez majd bemutatásra, és az új szegedi színpadon, tehát ugye nem a nagy domtérin, hanem az úgynevezett kisebb szegedi szabadtérin, hogyha lehet így fogalmaznom, mert ugye kettő van a Szegeden ilyenkor nyaranta. Négy különböző karakterű barátnő találkozik egy spanyol tengerpartra tartó vonaton, hogy fiatalkori kalandjaik felidézésével megszabaduljanak a mindennapok problémáitól, és kiélvezzék nyári szabadságukat. Mindannyian az 50-es éveikben járnak, így a forró andalúz vidéken nem csak a meleggel, hanem saját hőhullámaikkal is meg kell küzdeniük. Köztük van az elvált Frida, kényszeres, tisztaságmániás és gyógyszerfüggő. Paula, az enyhén túlsúlyos önbizalom hiánnyal küzdő, a középkorú tanárnő, aki monoton házasságban él. Carmen, a vállalkozó, aki nagy kanállal falja az életet, na meg a férfiakat. És Alba, a kissé butuska, de rendkívül barátságos özvegy, aki lelkesen foglalkozik az ezotériával, bár nem igazán ért hozzá. A történetből természetesen egy sármos férfi sem hiányozhat, ám az ő szerepe júliusig maradjon meglepetés az új szegedi szabadtéri színpad nézői előtt. Szereplők: Détár Enikő, Gyebnár Csekka, Fésűs Nelli, Ladinek Judit és a sármőr szerepében Szőke Zoltán, ugye hát a barátok közt Berényi Miklósa. Szerintem remek a szereposztás, nagyszerű a négy művésznő is, és hát Szőke Zoli szerintem egy remek színész, úgyhogy a szereposztással gond nincs, maga a téma szerintem nagyon mókás, nagyon jópofa és zenés ráadásul, úgyhogy figyeljetek! Július 25-e, esőnap július 26, tehát hogyha ne adj Isten július 25-én esne az eső, akkor július 26-án kerül bemutatásra a Hőhullám az új szegedi szabadtéri színpadon. Úgyhogy vásároljatok rá jegyet, hogyha meghoztam a kedveteket. Most pedig zene, és jövök vissza a közlekedési hírekkel.

0: rádiódik. Hallod?
1: Hamarosan 8:30 van. Köszöntök mindenkit. Azt mondja, hogy a 13. kerület Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a fél útpályát a 19. kerület Kossuth Lajos utcában a Nádasdi utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 22. kerület Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, ezért terelve jár a 101B autóbusz, Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Terv utca megállót, a 101E és a 114-es autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat pedig egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, illetve tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Most pedig nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék, úgyhogy addig is balesetmentes közlekedés.

0: kezdődik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni.
3: Szia Ármándó. Hát nagyon cuki voltam, hogy tegnap összekapcsoltad a sztorit a szóval, ugye, hogy Báró, ugye ő egy kollégánk itt a Dick médiában, és ugye ő egy nagy ember mindenféle szempontból, és én azt gondoltam, hogy ez tök mást jelent, de így is lehet egyébként cigány nyelvet tanulni, hogy valamilyen képet társítunk hozzá.
2: Így van. És képzeld el, hogy most ott tartunk, hogy valami hosszú.
3: Igen.
2: Lungo.
3: Lungo. Ez az olaszban is az, talán.
2: Igen, igen, van egy csomó nyelv, amivel hasonló szavaink vannak, a törökök is, az olaszok is, de ez valószínű azért van, elárulok egy titkot, képzeld, ha Németországba mész, ha Amerikába mész, ha bárhova mész, az a szó, hogy never, azt úgy mondják, hogy soha. És nagyon érdekes, hogy a német cigány is beszél, és azt mondja, hogy soha a mondat közepében. Tehát ezek biztos olyan szavak, amiket a vándorlás során összeszedtek a cigányok, és akkor behelyettesítették. Csak érdekes, hogy internacionál szinten mindenki azt mondja, hogy soha.
3: Uh-huh. Akkor a lungó a hosszú.
2: Így van, szígyú, azt a sassza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Sunenvója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Hamarosan 9 óra van, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy korábbi ferencvárosi légióssal erősített a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athéna labdarúgó csapata. Alekszander Zubkov a török Trabzorspor-tól igazolt a görögökhöz. Az AEK tulajdonosa Marios Illopoulos mélyen a zsebébe nyúlt a szélsőért. A január óta Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén a klub hivatalos felületein jelentette be Alekszander Zubkov leigazolását. A korábbi ferencvárosi légiós a török Trabzorspor-tól igazol a görög fővárosba, és 2030-ig szóló megállapodást írt alá az AEK-kal. A 29 éves ukrán szélső 2020 és 22 között erősítette az FTC-t, amelynek a színeiben összesen 110 mérkőzésen lépett pályára, 20 gól szerzett és 3 bajnoki címet, valamint a Magyar Kupát nyerte meg a csapattal együtt. Az FTC után a hazájában a Szaktár Donyecnél, majd a török Trabzorspornál szerepelt. Utóbbinál remek idényen van túl. Minden sorozatot figyelembe véve 37 meccsen 4-szer volt eredményes és kiosztott 12 gólpaszt is. Arra már a csakfoci.hu hívta fel a figyelmet, hogy az AEK Athén mintegy 6 millió eurót, tehát 2,1 milliárd forintot fizethettek Zubkovért a Trabzorspornak, és ezzel az ukrán válogatott focista a klub történetének egyik legdrágább játékosa lett. Januárban az egyesület 4,5 millió euróért szerezte meg a Ferencvárostól a Vargát. A magyar válogatott csatárt ezzel a legdrágább igazolásnak tartották a tulajdonos érkezése óta, mármint a görög klub tulajdonosa érkezése óta. Na, hát ezzel a sporthírrel én be is zártam a Wekker kapuját, nem sokára jövök vissza, ám akkor már a süsfelnap kapcsán.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány, csak nem 4 millió vállalkozót térhet át a Katára jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. A döntések között szerepel egy új országos főhatóság létrehozásának előkészítése, az állami erdők egy részére vonatkozó átmeneti fakitermelési moratórium, valamint több olyan intézkedés is, amely az ipari környezetterhelés szigorúbb ellenőrzését célozza, például átfogó ellenőrzés jön az akkumulátoriparban. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A pedagógusok szakszervezete szerint nem lesz elég a Tisza kormány 25%-os béremelése. Egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a nevelést, oktatást közvetlenül segítő iskolai és óvodai dolgozók, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Strandokra költöznek a sulik, idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, amelynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

engem a párját, ritkítja. Nem számít, milyen a színed, annál inkább legyen szíved. Szebb lehet a világ, ha te is így hiszed.

0: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, itt a hétfő és június 8-a van. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Gyuszikám!
1: Hello, Bello! Na, mi a helyzet? Hogy telt a hétvége?
2: Majd elmondom, miután elmondtad, hogy milyen az időjárás.
1: Ezt akartam mondani, hogy majdnem ki is hagytam. Hát nem is tudom, mi történt velem. Ma jó idő van.
2: Köszönjük szépen az időjárást.
1: Ma jó idő van, és ma van a kedvencünkén népi jóslat, ugye? Hiszen ma van Medárd névnapja. Tehát ha Medárd napján esik, akkor 40 napig esni fog, de ma nem fog esni.
2: Nem esik.
1: Úgyhogy nem fog 40 napig esni. Ettől függetlenül szerdán jön fölénk egy hideg front, tehát 10-én, ami jócskán lehűti a levegőt, ugyanis vissza hülünk 22-23 fokra csütörtök reggelre, illetve szeles nap lesz, meg egyéb nyalánkságok. Hát engem ez már oda csütörtök annyira nem fog érdekelni, már én már pénteken felszállok a leve. Úgy elszállok, mint a fecske, magasan a levegő.
2: Megy a nász útjára a gyuszikánk.
1: Úgyhogy engem az, hogy itt hétvégén nektek milyen időtök persze lesz Magyarországon, nem érdekel.
2: Kit érdekel már, nem? Amikor te már hetetét országon túl leszel.
1: Amikor az, hogy jó idő legyen.
2: Szerintem addigra meg már pont jó idő lesz, úgyhogy tényleg is foglalkozz azzal, hogy itthon milyen borús, milyen csapadékos, eső, nem eső.
1: Nem érdekel.
2: Te csak koncentrálj, a lehető legtöbbet vedd ki, lehető legjobbakat vedd ki, egyél, így áll a nász utadon, de majd még addig lesz
1: még letelik pár nap. Igen, de bízok benne. Ott állítólag azt mondják, hogy mindig jobb idő van azért Rodoszon.
2: Hogy ne?
1: Mindig melegebb van.
2: Hát,
1: meg itt is jó idő, most is hétvégén is jó
2: ez
1: idő volt.
2: Esne. Ja!
1: A sírás lenne. Nem, megnéztük már ezt jóval előre, bár igaz, hogy az időjárás jelentések ugye azon a héten tudnak azért precíz időt mondani, nem hónapokkal előtte, de most is azt írja, hogy szép ilyen 28-30 fokos hőmérséklet.
2: Igaz, jó kis nyári.
1: Nem lesz kánikula.
2: Nem kánikula. Mi a kánikula? Honnan számít kánikula? 30 fok
1: szerintem
2: fölött?
1: Szerintem 35 körül az már kánikula.
2: Az már durva.
1: Vagy 33, uh-huh, az már kánikula. A 28-30 az nyár, tehát szerintem igen, az én olvasatomban.
2: Az egy kellemes nyári Celsius fok.
1: Olyan úszkálós, strandolós, sétálós idő.
2: Nem a rommá égős, nem az elolvadós, nem a nem kapok levegőt a száraz melegben.
1: És az benne még ilyen extra, hogy estére mondjuk visszahüli el, mit tudom én, 19-20 fokra, egy kis pulcsiba, vagy egy kis vékony kabátba ki tudsz még ott a tengerparton sétálni, hajókázni, menni. Hát én ezeket kamázom, gyerekek. Én már púró vagyok, hát én már nem buli helyet keresek, mint mi az a nagy buli helye, nem Mallorca, hanem tudod,
2: Ibiza.
1: Ibiza, köszi.
2: Na, welcome to Ibiza.
1: Na, hát tudod, mikor mennék oda? Ha fizetnének nekem, hogy menjek én oda, és 5 csillagos szállodába, all-inclusive-be állják pluszba az ott létemet, akkor mennék
2: de
1: Ibizára.
2: De jó egyébként, hogy behoztad így semmiből ezt a témát, mert hát erről akartam beszélni, mert nem tudhattad, hogy én mit csináltam hétvégén. Én kerestem
1: Ibizán
2: a helyeket. Nem, ott nem, de Budapesten jártam be a szórakozó helyeket, és kerestem azt, hogy hol van az a szórakozó hely, ami befogad még 40 pluszosokat is.
1: Hát
2: gyerekek, el kell, hogy keserítselek benneteket, de hogyha van valakinek bármilyen információja arról, hogy vannak olyan helyek, ahol 40 pluszosok vagy 35 fölöttiek is járják ezeket a szórakozó helyeket, akkor írjátok meg nekünk az SMS oldalunkra, mondom is a számot 0-30-30-30-30-30-100.
1: Ebből aztán jöjjetek rá, hogy mi volt az eredeti szám.
2: 30-30-100.
1: Így már rá lehet jönni.
2: És na, hát az történt, hogy a barátnőm, aki velem egykorú, ő be volt egy kicsit zsongva, hogy akkor menjünk valahová, nézegessük meg a helyeket. Hát mindent kívülről néztünk meg, mert hogy oda mentünk, és amikor már láttuk a várakozó csapatot, vagy kint a csapatot, hogy milyen korosztály járja a helyeket, hát úgy éreztük, hogy kiszorultunk a szórakozó helyekről. Szó szerint. Tehát már, és nem csak hogy mi, hanem nagyon sok velünk egykorú férfi nő állt meg kint, és csak néz a bent lévő fiatalokat, igen, tinédzsereket, tehát kiszorították a tinédzserek, hát a idősebb korosztályt a buli helyekről.
1: De ez mindig így volt, nem? Tehát, hogy azért úgy alapvetően nekem még van egy ilyen emlékképem, nem tudom, te jártál-e ott így fiatal jánykorodba, a Nyugati pályaudvarnál volt, ahol a Meki van, tudod, az a kinti Meki, az a szép épületi Meki.
2: Oda idősek jártak, nem?
1: A bankdiszkó. Megvan ez még nektek, gyerekek?
2: De oda idősek jártak?
1: Hát nézd, Én nagyon fiatal voltam, amikor elmentem haverokkal buliból egyszer, de körülbelül nem túlzok neked, ha 3-4 órát voltam benne, akkor sokat mondom. Nekem már akkor se volt ez stílusom, és akkori emlékeim szerint igen, olyan 30-asok is voltak ebbe a bank.
2: Ez a cipő,
1: mondjad már, Buffalo. Szaggatott farmer, Buffalo cipő, haj középen a fiúknak így fölzserézve.
2: Ez jó rég lehetett, ez 90-es években lehetett.
1: Hát 2000-es évek eleje, hát én 88-as vagyok, hát mit tudom én, 15-16 voltam, mikor ott lenn voltam, akkor azt mondjam, mondjuk legyen 2006, mondjuk 2005 körül. Ja, Satsperkál, 2004, így etájba.
2: Na hát
1: volt.
2: Itt telt a hétvégém.
1: És találtál végül olyat, ami nem volt. Végeredmény
2: az mindent
1: bukás.
2: Megnéztünk kívülről, a vége az lett, hogy még bementünk egy fürdőbe is, ami éjszakai fürdőt üzemeltet, ott a budai rakpartnál van egy fürdő, kimondom Rudas, hát miért ne? Ja. A Rudasnál van éjszakai fürdőzési lehetőség.
1: Ludas.
2: Még azon is gondolkodtunk, hogy akkor most már, akkor csináljunk valamit, akkor menjünk be egy éjszakai fürdőzésre.
1: Ez ahol pucérfürdő, ugye?
2: Ne, akkor bementem volna.
1: Nem az a pucérfürdős?
2: Nem már, tényleg, pucérfürdős van.
1: Tudom.
2: Ó, hát ezt kihagytam.
1: Esküszöm, hogy életemben nem jártam ilyen helyet.
2: Még én sem.
1: De szingliként, ha tudom, hogy lett volna, mentem volna, mint az állat.
2: Hát nem voltak ott sem túl sokan. Aztán hát vicces az egészben az, hogy ugye mivel kívülről állva néztük a szórakozó fiatalokat, mondtam a barátnőmnek, mondom, csinálj úgy, mint hogyha a gyerekedért jöttünk volna. Vagy mondom az enyémért, integessél, gyere, most már idő van, gyere ki, és mutass el az órádra,
1: Kamen.
2: Hogy valaki jöjjön ki. Persze, de én tehát azon kacagtunk, hogy mindig így le akartam ülni a szórakozó helyek mellé, gyere, üljünk le oda mellé, csak üljünk le mellé.
1: Persze, sunyiba.
2: Persze, szóval, hogy egy idő után azért igen, az ember be kell, hogy lássa, hogy most már ez már nem a mi világunk.
1: Nem. De nem. Szerintem ez...
2: A mi világunk az már a púrósabb szituációk. Jó vacsora, baráti társasággal.
1: Inkább.
2: Ülsz egy asztalnál.
1: Vagy várjál, most már szép idő van, hát nem egy ismerősöm rakta ki. Például, hogy grilleztek hétvégén, ilyen kerti
2: vagy
1: parti.
2: Egy jó grill.
1: Az mennyire menő már ilyenkor?
2: De valójában 2 héttel ezelőtt volt egy rádiónak egy partia a Budapest Parkban, ahol amin ott voltam. Rádió 1.
1: Ja, hogy nem ennek a rádiónak.
2: Nem. És ott viszont nagyon vegyes társaság volt. Tehát ott azért meg lehetett találni a tőlem idősebbeket is, a tőlem fiatalabbakat is, tehát ott azért volt mindenféle.
1: Aha.
2: Úgyhogy végül is azt kell, hogy mondjam, hogy abból kiindulva így az nem volt, nemhogy nem volt rossz, az nagyon jó volt. Tehát ott tényleg úgy ott volt mindenki. Mindenki idős, fiatal, középkorosztály, úgy mindenki úgy megjelent azon a bulin. De hogyha így a budapesti szórakozási lehetőségeket nézem most, akkor nagyon nincsen olyan nincs. Hely, ami olyan mit tudom, 30 pluszosaknak való.
1: Szerintem olyan, hát igen, az biztos, de amúgy most belegondoltam hirtelen, hogy én mit tudok helyet, amilyen, tudod, mit ismerek, amilyen buli hely, és tudom, hogy oda, és inkább oda is mondjuk külföldiek mennek első körben, a Gósdu.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen.
1: De
2: nekem az meg too much.
1: Az
2: olyan nekem, mint a majmok bolygója.
1: Én ki vagyok égve ezeken a külföldieken, akik ide bulizni jönnek. Tehát, hogy azok valamiért, hát itt van a példa, ugye most a BL mérkőzésen is, ugye, és ide még hozzánk a normálisabb szurkolók jöttek, mert ugye egyszer volt ugye péntek hajnalba egy márászkodás, egy picike, de utána nem bántották egymást, meg nem randalíroztak,
2: meg
1: nem
2: nem
1: történt semmi.
2: Meg nem gyújtották fel a parlamentünket.
1: Nem gyújtottak fel semmit se, úgyhogy hozzánk még effektíve a normális szurkolók jöttek, de azért, ami ott a Deákon szokott zajlani, ott van az a akvárium klub is, ugye, az is ott van a Deákon, és akkor a másik oldalán a Zebrának ott van ez a Gósdú, és ott megbolondulnak. Én amikor fiatal voltam, ilyen 20x pár éves, volt, hogy azért voltak olyan csajok a társaságban velünk, akik ezeket kamázták, ezeket a bulikat, és akkor hát mi meg ugye akartunk velük menni, úgyhogy mondtuk, hogy jó, hova menjünk, akkor döntsétek el, ti tudod, jó fejek voltunk, kár volt, mert ezek ilyen helyekre vittek minket.
2: Havernőmnek teljes szabad kezet adtam abban, hogy válaszol van, meg döntse el, úgyhogy mondta a címet, én mentem, én ott voltam, tehát úgy annyira nem volt beremegésünk attól, hogy most valahová menjünk valami szórakozó helyre,
1: csak
2: minden áron be. Csak úgy megnézegettük a helyeket oldalról.
1: Szigorúan. Igen. Érdekes ez amúgy tényleg, hogy már nincs ilyen, de mondom, én mentségemre szóljon, vagy nem is mentségemre, hanem én úgy tudom legalábbis, hogy nem volt ez régen se másként. Tehát, hogy amikor mondom, volt ez a bankdiszkó, meg most jó, hogy felfedeztünk ott 10x évesen pár 20 vagy akár talán 30-as, de szerintem csak az én szememmel tűnt, az akkori szememmel tűnt az illető 30-asnak, az lehet, hogy csak 23 volt, csak mit tudom én, mivel 16 voltam, ezért nekem az púrónak tűnt, értel. De hogy ez mindig így volt. Mondjuk a bank, meg az E-klub, ez a két, azért már ki is mondhatjuk bőven ugye a nevüket, mert már 1000 éve megszűntek, a legprolibb diszkók voltak, amik léteztek. A legprolibb, a szigorúan a kerületekből jövő Buffalo cipős, szögecses, nyakláncos emberek.
2: Nem voltam a szórakozó helyekkel látható.
1: Ez a 2000-es évek eleje, igen. És a csajoknak meg a rózsaszínre szőkehaj, és egy-két rózsaszín tincs benne, ugye, és tehát meg lehetett ismerni ezeket a arcokat, hogy kik jártak általában oda.
2: Hát, na jó, gyerekek, most szerintem erről a hétvégémről akkor ennyit.
1: Kicsit
2: hallgassunk valami jó kis muzsikát, Gyuszikám.
1: Jó, jöjjön egy Gloria Estefan, meg egy Mr. Andreas Feat Junior, aztán jövünk vissza.

0: stúdióban Makagyuszi, Hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 38, ahogy ígértem, a fent említett kettő zene után visszagyűjtünk. Jó kis Gloria Estefan az mindig fölpörged minket. Na hát, és közben egy Zsuzsi a két zene alatt elárulta nekem, úgy, hogy az előző blogban mesélte, hogy keresték a barátnőivel a helyeket, ahova hát ugye mondjuk így kinyugodtan, hogy a senior, ahogy egyszer te mondtad, a senior kategória is bemehet. Mert és végül nincs. Mi lett a vége az estének?
2: Evés.
1: Helyes. Oda... Látod, az kortalan. Ott ilyet, bárki
2: teljesen
1: bemehet.
2: Igen.
1: Bárki ehet.
2: Egy jó girosz.
1: Aki, ki
2: éjszakára.
1: Tudja. Az annyira éjszakai kaja. Valamiért nem, ez ilyen annyira buli kaja. Én Heróton van, tehát én most például hiába megyek Görögországba.
2: Tudsz, hogy fájt a hasam?
1: Na, gondoltam. Én Görögországba persze nyilván meg fogom kóstolni, mert máshol ott vagy ennek a hazájában.
2: Hát azt ki ne hagyd, ez a legfinomabb kaja volt. Na, azért mondom, kivel hogy meg mindent persze, beletöltenek.
1: Persze, ott ki fogok egyszer próbálni, vagy ki fogom egyszer próbálni. De itthon, figyelj, volt már olyan, hogy csak a környéken, ahol éppen voltam, éhes voltam, és a környéken csak ilyen giroszozó volt. És nem ettem. Inkább azt mondtam, hogy hazamegyek és rendelek kaját, de ezt nem eszem. Nem, annyira Heróton van már ettől, és annyira sokszor volt az nekem is fiatalon, hogy mentünk be az éjszakába, én meg pár haver, és akkor utána mi volt? Nyugati aluljáró girosz, Újpest központváros, vagy igen, Újpest központ metroállomás, girosz, bitom, és folyamatosan tudod, ezek a bódés kaják, ezek a hagyjuk.
2: Meg

0: hogy együnk. Én kihagytam volna már inkább a kaját.
1: Tehát te meg tudod, ott álltál volna girosszal a kezedbe. Zsuzsi, együnk már, jó vanna, és már fogod
0: a persze, kezed. És már számszélén folyik a zsírja. Persze. Mint Raspiusának.
1: Persze, már rögtön. Hát figyelj, ez a buli dologra visszatérve mondom. Én
0: el
1: ez
0: kell
1: a...
0: engedni.
1: Ez az Ibiza is olyan, hogy most pont láttam, azért jutott az eszembe, csak te fejtetted meg a nevét, mert én elfelejtettem a helynevét. Ez volt, nem is iskola, hát nem osztálytársam, évfolyamtársam volt a Csajci, és ő most ott táncol, táncos nő lett, hát értjük, és rak ki videókat így a Instájára, meg mit tudom én, tudod, és sztoriba, meg ez az amat. Hát gyerekek, ami ott megy, jó, nagy buli, tényleg, tehát, hogy ne egy ilyen izé bulit képzeljünk el, tényleg, ha már idéztem a 2000-es évek elejét, tehát ne egy ilyen bank vagy e-klubot képzeljünk el, hanem tényleg ez a tengerpart,
0: happarti,
1: lézersó, persze.
0: Ezek jók.
1: De közben meg annyian vannak, Zsuzsi. Hát egy ilyen, nem tudom, egy akkora medence, mint mondjuk ez a terem, ahol most vagyunk, vagy hogy hívják, mi a stúdió, és ebbe, ha nem voltak, vagy 200-an benne, és ez csak egy medence.
0: Jaj.
1: És egymás hegyén, hát nyokába van a másik, az meg az arcába ráülve, tehát hű, gyerekek, mondom, én ezt ha fizetnének se. De hát ebből is látszik, hogy púró vagyok, lehet, hogy más 20 éves, meg most ezt hallgatja, azt mondja, hogy de nagy hülye ez a cigány műsorvezető úr, hogy nem menne drága izé bizára. Van, akinek megérted, lehet ez a
0: vágya. Van, akinek ez az élete vágya, igen.
1: Hát ha nem is élete vágya, de hogy igen, hogy így most nekem az, hogy én halálom előtt látni akarom New Yorkot, amit a rengeteg filmben látok, hogy ott játszódik.
0: Most halálom előtt?
1: Hát még halálom előtt.
0: Gyerekek, hagyjál.
1: Hát nem muszáj, azért értettem, hogy halálom előtt, mert ha 50 évesen jutok, ki se bánt, meg hogyha jövőre megyek, ki sem bánt, így értettem.
0: Szóval ez bakancslistád.
1: Igen, mert rengeteg film ott játszódik, aki látott filmet, az látta New Yorkot is, és én látni akarnám igen élőbe azokat az utcákat, amiket látok a filmekbe. Uh-huh. Ez nekem egy ilyen halálom előtti cél, hogy ne halljak meg úgy, hogy csak tévében, filmeken láttam New York utcáit, hanem egyszer hagyd nézzem meg élőbe is. Nyilván nem olyan környéken mennék, ahol lelőnek.
0: Ez az első bakancslistád? Ez a bakancslistádon áll az első helyen?
1: Mondjuk.
0: Van egyébként ilyen bakancslistád?
1: Ha utazást nézünk, ilyen szempontból?
0: Minden, nem, teljes körülön. Tehát, hogy még mielőtt meghalok, akkor szeretnék eljutni, mit tudom én, a piramisokhoz.
1: Dubaj az mindenképp, Dubaj az is egy ilyen,
0: inkább utazások állnak a bakancslistádon.
1: Hát most így hirtelen, ami eszembe jutott, igen, tehát Dubajt látni szeretném, megérezni azt a drága sivatagi forró levegőt, leégne a karszőröm, olyan állítólag olyan meleg van, én azt látni akarom, és mondom New Yorkot meg ezért, mert tényleg, hát akármelyik filmet nézed, nem, minden második film New Yorkba játszódik, és valahogy az emberben van egy ilyen vágy, legalábbis bennem, hogy de jó, az az utca, hú, de megnézném élőbe, ó, ez másik film is játszódott itt, de meg, és akkor úgy meg látni akarnád ott, vagy nem tudom, bemenni egy ilyen Katz Delibe, ott lehet kajálni ilyen szendvicsezőbe.
0: Már megint az evés.
1: Persze. Megnézni a Trumpnak azt a szállodáját, ahol a reszkesetek betörőket forgatták, ugye a második részt a Plaza Hotel, sétálni a Central Parkba, és ilyenek. Persze, ez a sötétedés előtt.
0: Oké. Mi van bakancslista, ami mondjuk nem utazás?
1: Hát jó lenne még, azért még van időm egy kis karriert futni, az nem lenne hülyeség, de ilyesmi lenne, hogy mondjuk igen, ami nem utazás, az mondjuk az karrier, mondjuk. Aha. Igen, tévézés, ilyenek, már mi nem úgy tévézés, hogy otthon gatyába pörkölt szaftos trikóba tévézés. Aha. Hanem hogy tévészereplőként tévés műsort csinálni, vagy nem tudom.
0: Benne van még a lehetőségeit.
1: Hát 38 között leszek ugye jövő hónapban, ja. Még azért mondom, hogy ha bakancslistának nevezhetjük ezt.
0: Igen,
1: akkor,
0: nevezhetjük.
1: Igen. Szeretnék egy új autót is egyszer, ami a szalomból jön ki velem, hogy az olyan, nem tudom, a nívós.
0: Ez a nagyon új illatú kocsi.
1: Hogy az a tied, úgy te töröd be, te veszed el a szüzességét, az olyan, nem tudom, az olyan, ja.
0: Tényleg ilyen.
1: Ugye? Az ilyen feeling szerintem, az igen. Nagyon sok férfinak vágy ezt legelőször.
0: Szerintem nőnek is. Persze.
1: Ezt tudom, hogy ezt legelőször a Doditól, ugye a cirkusz szakmai igazgatótól hallottam, hogy ő is ilyen én korosztályon beli volt, amikor az első autóját megvette a gyárból, és mondta, hogy az szerinte férfikén, azt mondja, az egy ilyen felbecsülhetetlen érzés, hogy a legrosszabb befektetés új autót nagyon venni, de közben meg ha megteheti az ember, egyszer az életbe meg kell tegye, mert annak van egy íze, hogy egy vadonatúj autó és a tiéd, és te alakítottad
0: meg
1: így.
0: Amikor te választ

0: össze még azt is, hogy milyen szövet legyen benne, hogy igen. nézzen ki, hogy mi legyen a pacekja belül, a belső részeket te rakod össze, hogy ez milyen dizájnos legyen.
1: Hát igen.
0: Volt így gyári autóm, amit én hoztam ki, enyém volt először, és kétszer is volt erre lehetőségem, de már nem vennék így. Tehát, hogy annyit bukik az
1: persze,
0: ember.
1: Persze, de te már túl vagy rajta azért.
0: Azért biztos, igen. Meg rajta... A tudat, hogy az már kigurul, az már onnantól kezdve egy millióval kevesebbet ér.
1: Ó, aztán többel is már, persze.
0: Vagy többel.
1: Nem, figyelj, de ezt mindenki tudja, hogy a világ legrosszabb befektetése az új autó, de szerintem nem azért veszi az ember, hogy befektessen. Akinek van pénze, nem. az lakást
0: ez
1: vesz, és abba
0: van,
1: fektet.
0: Igen.
1: Tehát nem autóba. Az autót használatként
0: pontosan.
1: Veszi az ember. És hogyha csak egy 10-15 évig, bár már nem gyártanak olyan autót szerintem ma már, hogy 10-15 évig hibátlanul működjön, ma már nem...
0: Igen, de garancia van rá, és az,
1: hát
0: mindig, az mindig azért megnyugtatja az
1: újakra
0: embert
1: 7
0: az,
1: év van,
0: az
1: igen.
0: új autónál, hogy van rá garancia.
1: De például most új kínai autók megint jöttek ki, pont ma reggel láttam egy reklámot, Geely ez a neve, de tényleg... Majdnem, csak Geely, és ez egy vadonatúj autó, de nemrég jött ki ugye a Cherry, a Jacobo, vagy Jacob, vagy Jayco, akkor most ez a Geely, ezek mind kínai autók, és ezekre is 7-8 év garancia van, viszont visszajelzés ugye kevés, hiszen most jött ki. Tehát, hogy ezek, de jó árban vannak például, tehát, hogy SUV kategóriákat nézegetek például, és amúgy jóval olcsóbb, mint például egy Suzuki.
0: Uh-huh.
1: És azért
0: tényleg?
1: Ezek...
0: Aha. Na, hát akkor
1: jóval olcsóbb, de 2-3
0: millió. Nézni, megnézem.
1: Már, igen. Én például nem akarok tényleg reklámot csinálni, azt úgy mondom, hogy az az autó, aminek a Stoll András a magyar hangja és az itthoni nagykövete annak az autónak, az kifejezetten egy iszonyatosan menő, gyönyörű szép autó, és nagyon jó árban van. Nagyon jó árban van. Szóval ennyi, ez nem reklám, mert nem mondtam ki a márkanevet.
0: Ezek a bakancs listák.
1: Igen,
0: szerepelnek neked. Képzeld, hogy én nagyon ilyen silány vagyok már bakancslista szempontjából. Én már nem is magamra gondolok, hogy nekem legyen bakancslistám, hanem azok a bakancslistáim vannak már, amit a gyerekemnek meg akarok mutatni.
1: Tehát
0: rengeteg dolgon túl vagyok már, rengeteg várost, világot láttam, szóval ezeken túl vagyok, viszont vannak olyan helyei a világnak, ahová vissza szeretném vinni a gyerekemet.
1: Aha, hogy veled osztozzon
0: igen,
1: ezen,
0: igen.
1: ami volt, már te jártál.
0: Igen, ilyen például, amit például én nem láttam, és ő nagyon szeretné megnézni, nem egy nagy dolog, mármint úgy értem, hogy nem kell hozzá olyan egetrengető pénz, itt csak azért várakozunk, hogy egy kicsit érettebb legyen az emésztőrendszer a gyerekemnek, mert Egyiptomba szeretne elmenni a piramisokhoz.
1: Aha, én azt nem hittem, hogy Miskolc. Hogy érettebb legyen rá a gyerek, mert ott tudod, ott van a mém, tudod, hogy a fecskénél is van egy kés, tudod.
0: Egyiptom, és azért is tolom még ezt, mert nem akarom azt, hogy kiszáradással valamelyik egyiptomi kórházban töltsük az időt,
1: persze.
0: Még felnőttek is elfelejtik azt, hogy ne vegyék a csapvizet a szájukba.
1: Hát még egy gyerek, persze.
0: Hát még egy gyerek,
1: persze.
0: Igen, úgyhogy még azzal még várok egy picit, egy jó pár évet, de neki például ez nagyon nagy vágya, úgyhogy nekem meg most már a bakancslistám az ő vágyán alapszik. Te tényleg így van.
1: Értem teljesen, hogy osztozzál. Te már voltál,
0: én
1: jó
0: már
1: lenne
0: voltam,
1: egyszer kimenni a gyerekeddel is Egyiptomba. Hát
0: igen,
1: most ez
0: és van még egy helyszín, az pedig a Universal Studio, bárhol, bármelyik Universal Studio.
1: Aha, azt én is megnézném.
0: Mivel voltunk Disneylandbe, és nekem Disneyland, mert mivel én már voltam Universal Studio-ba, és tudom, hogy mennyivel jobb volt
1: az
0: egy Universal. Én a Szingapúriba voltam,
1: Szingapúriba.
0: És mivel tudom, hogy mi a kettő közötti különbség, hát szakadék.
1: Hát ég és föld.
0: Szakadék, mert
1: ha már
0: azért,
1: csak videók alapján látszik, hogy
0: hát nézd, a Disneyland,
1: van.
0: A párizsi Disneyland az annyira elavult, és annyira felújításra szorul minden, a játékoktól
1: old
0: kezdve.
1: School, már,
0: hát
1: school.
0: Nagyon, meg van kopva.
1: Nagy trend, igen.
0: Rettenetesen meg van kopva, rettenetesen sok újításra szorulna, és így ezáltal nekem csalódás volt, úgyhogy nekem még a Universal az, amit, ahová úgy elvinném a gyerekemet.
1: Oda én is elmennék veletek is, meg egyedül is, meg a feleségemmel is, mert ott tényleg jó, hogy körbevezetnek ezekbe, meg a Jurassic Parkba bemehetsz, nem tudom, azt nagyon adnám én is. De hát ott azért gyerekek, az amerikaiban, ami ugye az eredeti ennek, a stúdiónak, az jó, hogy ebbe kell nyúlni ám.
0: Bizony.
1: Már alapból, hogy kiussál Amerikában nem két fillér.
0: Így van.
1: Szállásfoglalás, odautazás, akkor ott a belépti díj, ha már ott vagy halózol, ez az ama.
0: Oda kell egy jó pár millió, igen.
1: Hát oda, igen, ezt akartam mondani, hogy 7 számjegyű az az összeg, ami oda kell. Az alja.
0: Így van. Az jól beszélsz. Úgyhogy ezek a bakancslistáim nekem már úgy személy szerint úgy nekem nincs. Nekem inkább az van, hogy közösen együtt valamit még így a lányommal hagyd vigyem még őt, még ő. Uh-huh. Ő lett így a
1: központi szereplő. Tehát akkor neked is utazás szereplő. Picit
0: abszolút,
1: inkább a bakancslistás
0: igen.
1: dolog.
0: Igen, de vele.
1: Ja, világos. Hát nekem meg még igen, Ibiza a buli. Az
0: na,
1: nagyon,
0: de elmegy egy gyerünk.
1: Ja, Isten meg.
0: Valami kattogósat. Na,
1: inkább zenélni menjünk-e ne Ibizára.
0: Gyuszikám, valami ropogósat.
1: Ropogósat.

0: hogy
1: a műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
6: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A parnograszt napjaink egyik legismertebb és legsikeresebb magyarországi roma zenekara. Nevük romani nyelven fehér lovat jelent, amely a szabadságot, a tisztaságot és az erőt szimbolizálja. A zenekar Szabolcs-Szatmár Beregvár megyéből származik, egy olyan térségből, ahol a roma hagyományok és a népzenei kultúra mind a mai napig élő részét képezik a mindennapoknak. A parnograszt különlegessége abban rejlik, hogy zenéjük nem színpadra alkotott mesterséges produkcióként született meg, hanem a családi és közösségi élet természetes részeként. Tagjai rokoni kapcsolatban állnak egymással, így zenéjükben a közösség összetartó ereje és az autentikus hagyománytisztelet egyaránt megjelenik. A zenekar 1987-ben alakult, és azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy a hagyományos cigány népzenét a modern közönség számára elérhetővé tegye. Munkásságuk során megőrizték az eredeti dallamukat, ritmusokat, előadásmódot, miközben nyitottak maradtak az új zenei hatások felé is. Hangzásukban fontos szerepet kap a gitár, a kanna, a tambura, a harmonika, valamint a taps és a ritmikus ütőhangszerek. Ezek az elemek együtt különleges, energikus és könnyen felismerhető zenei világot teremtenek. A parnograszt koncertjeinek egyik legfontosabb jellemzője a közvetlenség. Fellépéseiken a közönség nem csupán hallgatója, hanem résztvevője az előadásnak. A lendületes, érzelmekkel teli énekek olyan hangulatot teremtenek, amelyben a roma kultúra gazdagsága és életöröme mindenki számára átélhetővé válik. A zenekar több nemzetközi fesztiválon is fellépett, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyarországi roma zene külföldön is ismerté váljon. A parnograszt művészete túlmutat a szórakoztatáson. Zenéjük fontos kulturális küldetést is betölt, hiszen hozzájárul a roma hagyományok megőrzéséhez és bemutatásához. Dalaikban gyakran jelennek meg a család, a szerelem, a szabadság, az összetartozás témái, amelyek minden ember számára érthető és átélhető üzenetet hordoznak. A zenekar sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos kultúra a modern világban is képes értéket teremteni és széles közönséget megszólítani. A zenekar a következő nagyobb nyilvánosan meghirdetett fellépése a Víz, Zene, Virág Fesztivál keretében lesz Tatán, az Öregtó partján 2026. június 28-án. A fesztivál Magyarország egyik legnépszerűbb nyári kulturális rendezvénye, ahol a Parnogras számos ismert magyar előadó mellett lép színpadra. A koncert várhatóan különleges élményt nyújt majd a közönség számára, hiszen a zenekar élő előadásai mindig magukkal hozzák azt a lendületet, őszinteséget és közösségi hangulatot, amelyről országosan ismerté váltak. A fellépés egyben lehetőséget teremt arra, hogy a roma zenei hagyományok újabb generációkhoz jussanak el, és tovább erősítsék helyüket Magyarország kulturális életében.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!
0: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
8: Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje.

0: csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: 10 óra múlt 15 perccel, hétfő van, és június 8-a. Szép napsütéses nyári reggelt mindenkinek.
3: Már nézegethetjük, hogy hová megyünk nyaralni, mert csupa izgalom mindenki csupa szerintem izgalom. Ezzel kapcsolatban, hogy hová, milyen utazások vannak, hol de vannak a legjobb nyaralások, persze. Nekem már nagyon régóta megvan, nem is tudom, március, vagy valahogy így. Már
2: igen, ilyen korábban.
3: Már nagyon igen, tehát mi már akkor eldöntjük, ilyen négyen megyünk lányok, és akkor mi ilyenkor már eldöntjük már ideje korán, hogy akkor mi lesz, hová megyünk vissza, mi most visszamegyünk ugyanarra a helyre, ahol már én már negyedik alkalommal lesz, nem, ötödik alkalommal leszek ugyanebben a szállodában, ugyanezen a helyen.
2: Hát hülye vagy, hát akkor már neked kéne rólad ott kinn egy fénykép.
3: Kéne, igen, már tényleg ott ismerem ott a tulajt, meg a feleségét, mert hát annyit voltam már ott, hogy tudom, hogy ők kik ők, meg hogy ők ott laknak a szállodában, szóval az őket, ővelük azért most már szerintem ilyen integetés szinten vagyunk, hogy hello, újra itt.
2: Hát, de most ezt a fénykép dolgot félig viccből mondtam, de most ha hiszitek, ha nem gyerekek, rólam Zamárdiba az egyik étteremben van kép.
3: Filmeztelen?
2: Hát nem, teljes, teljesen. Étvágygerjesztő legyen, tudod? Nem, olyan kép van róla, meg a kis nejemről, hogy ülünk a kockás abroszos asztalnál, és kifele így mosolyogva ülünk, és ott van rólunk egy kép.
3: Mint tudod, ezeknek a nagy vezetőknek, amikor kim van a kép, azt hiszik, te vagy ott az igazgató.
2: Persze, gyerekek, Zamárdiba jártok, nem mondom a hely nevét, nem akarok itt reklámot, bár Zamárdi kicsit messze van.
3: De ha láttok róla képet, akkor rajzoljatok már neki oda egy ilyen bajuszt.
2: Meg, van ott az eredeti.
3: Meg a fogát feketére az egyiket elől, színezzétek ki.
2: Szóval gyerekek, rólam kerepan, úgyhogy azért, hogy akár rólad is lehetne.
3: Na,
2: ott
3: majd
2: egy ilyen
3: most, majd most nyomtatok magamról egy képet, és úgy megyek oda képkerettel, hogy na, olyat, tessék ezt kiakasztani.
2: Amikor a reggeli asztalnál szedsz, tudod, de amikor a rántottában a harmadik kanállal szedsz, akkor egy olyat, tudod, kifele dikázol a fotóra, tudod?
3: De ilyen morcos fejjel, reggel van, és ilyen nagyon morcos
2: smink
3: vagy.
2: Az ablakba,
3: vagy nem ittál még egy kávét se, és ilyen üző morcos fejed van, ilyen rászpiúsás. Persze.
2: De te nem szeretsz lemenni reggelizni, azt tudom.
3: Én a reggeliket kihagyom.
2: Ezt egyszer már megbeszéltük, hogy milyen szempontból nagyon rossz nyarolók lennénk, nagyon rossz páros lennénk, mert én az elsők között érkezem, tehát hogy én azt mondják, hogy 8-tól van reggeli, én már 8:45-kor ott vagyok. Tehát,
3: én meg a legkésőbe. Én meg a késői reggeli. Már kész, ennyi volt. Én a késői reggeliző vagyok. De egy all inclusive szállodában ez a szerencsés, hogy ott nem vagy éhen. Tehát, hogy ott vársz 15 percet, vagy max. Egy fél órát, és már indul a következő büfé.
2: Igen.
3: Most szóval olyan nagyon nem, nem kell rosszul lenni ettől, mert mi aztán talán jön valamelyik másik helyszínen, valami más étel.
2: Az
3: all
2: inclusive benzió, mi félpanziósra megyünk, úgyhogy nekünk megint majd időhöz van kötve ugye a reggel is, meg a vacsora is, az ebédet meg nekünk kell megoldani, de az azért jó is, mert azt beszéltük, hogy nem is akartunk volna mi all inclusive-at, azért is, hogy hagyj menjünk be az óvárosba, ott halózni valahol, kiül ilyen tavernára, tudod, egy görög izé, az olyan feeling, az amúgy jó. Is, úgyhogy azt mi nem is akarnánk ebédet a szállodában elkölteni.
3: Görögország más, és Görögországban én azt gondolom, hogy az all inclusive annyira nem is éri meg, mert nem olyan, nem olyan nagy kabari, mint mondjuk a törökországi all inclusive szállodákban.
2: Valamiért a törökök erre jobban be vannak rendezkedve, szerintem igen, és nem is nagyon...
3: Ez a védjegyük.
2: Igen, valahogy a görög szállodáknál nem is feltétlenül láttuk, mikor még keresgéltük mi
3: megmondom
2: is így húsvét
3: miért.
2: Körül.
3: Azért, mert ezeknél a török nyaralóhelyeknél nem tudsz úgy kimenni, ki tudsz menni nyilván, mert ott is van egy város, ott is vannak pontok, de kaja szempontjából úgy nem megy be a turista, tehát ott nem, nincs meg ez a kiülsz egy kis tavernába, míg a görögországi nyaralóhelyeknél megvannak ezek a tavernás éttermek.
2: Hogyne, törik ott... a tányérokat, de tényleg azt de csinálják, tudod, szól a Mamma Mia, hogy ne mennénk, szól a Mamma Mia, lelocsolják ilyen kis benzinnel, ezért fölgyújtják, ott táncolnak, tudod, megy ez a klasszik, Zorba, meg hát hogyne, hát most hülye lennék kihagyni, azt ülnék a hotelbe, azt ott tennék. Nem is eszünkbe se jutott ez.
3: Teljesen más, és ott van nézni való, ott van mit látni, ott vannak azért ilyen kis óvárosok, meg minden, Törökországban is, de az étel szempontjából ott nem rendezkedtek be ilyen nagy éttermek, pontosan ezért, mert a szállodák megoldják.
2: Ezt akartam mondani, pont ezért, mert hogy minden szálloda, szinte minden szállodába tudsz all inclusive ellátást kérni, és ezért az éttermek ott azért szarul járnának ilyen szempontból.
3: Ja, így
2: hogyha van. Ők arra várnának, hogy valaki betérjen, nem. És akkor tudod, ilyen napi 10 vendég, tudod?
3: Nem kifizetődő nekik. Nem. Nekik inkább az, a bazár az, amire rá kell ilyenkor menni. Ők arra utaztak rá, a Törökország az egyelő bazár, tehát ott a vásárlás, a nézelődés, a shoppingolás.
2: Hozzá már nekem egy Rolexet onnan.
3: Jó rendben.
2: Az a jó rendben.
3: Na majd ott leszek, akkor majd fotózgatok mindenféle órásnál.
2: Kifizetem itt onhoz, attól függ, mennyibe kerül ott, ugye, de jó. Biztos nem olyan annyiba, mint egy eredeti, gondolom
3: jó.
2: Én.
3: Jó, oké, okay. De hogy is,
2: na, azért, sejtem, csak én nem voltam, de gondolom.
3: Jó van, hozok.
2: Jó, meglátjuk akkor. Szóval... Igen, ez a kaja szempontjából ez egy érdekes, érdekes dolog, amit felvetettél, mert tényleg, amikor mi is néztük, szinte nem is nagyon találtuk, pedig mi, hál' Istennek, kifogtunk még, ugye mi is, ugyan nem márciusban, de ilyen húsvét körül foglaltuk le mi is ezt a szállást, és ez egy nagyon-nagyon nívós, tényleg ötcsillagos, nagyon szép hely, és még ott se.
3: Tehát még nincs all inclusive. Nincs. Van all inclusive, de nem mondom, nem éri meg befizetni. A másik az, hogy kettesbe mentek, nem visztek gyereket nálam, nem. Azért a gyerek azért is, tehát egy fontos szempont. Tervinnék. Persze. Nekünk fontos szempont az, hogy az étel, hát megéhezik két strandolás után, valamit megéhezik, hát azonnal, mint ott tényleg olyan, mint egy fészekben ülő fióka, már nyitja a száját, hol lehet és mit lehet enni. Úgyhogy a gyereknél más. Meg hogy a gyereknél ott van fagyi, korlátlanul, annyi fagyi teszik, amennyit akar, annyi palacsintát teszik, amennyit akar, mindig tényleg 0-24-ben van mit enni, tehát egy a gyerekkel való utazás, és a másik nagyon fontos szempont, ha már gyereket is szemügyre vesszük, meg hát magunkat is, azért ez fontos, persze. Hogy ne legyünk betegek. Tehát, hogy az utazásunk során azért Görögországban se voltam soha beteg, nem egyszer voltam ott nyaralni, és soha nem voltam beteg, és Törökországban sem soha nem voltam beteg, ezzel ellentétben Egyiptommal mindig
2: hát
3: beteg
2: más
3: voltam.
2: Hát hely, más. Engem azért nem is érdekel például Egyiptom ilyen
3: meg
2: szempontból.
3: Meg azért nem merem oda vinni a gyerekemet.
2: Tudom, igen, és teljesen értem is. Engem, én meg magamat se vinném oda, úgyhogy engem is soha nem is nagyon érdekelt ilyen szempontból Egyiptom. Kajára visszatérve, hogy...
3: Ja, és várjál, Egyiptomban nem olyan jók az all-inclusive ellátások. Aha. Tehát, hogy nem tudom, bármennyiszer voltam a legjobb és legfullosabb, legújabb szállodában, akkor is az ételben mindig csalódtam. Tehát ahhoz képest, mert azért van viszonyítási alapod ilyenkor, tehát tudom, hogy Törökországban mit kínálnak, mit hogyan főznek, hogyan megy a tálalás, mik a mennyiségek, aztán így az egyiptomi all-inclusive szállodákkal összehasonlítani nem is lehet.
2: Megértem teljesen, és ez amit mondasz, hogy gyerekkel, teljesen igazad van, hát én is visszaemlékszem az én gyerekkoromra, amikor mi mentünk, mondjuk igaz, hogy inkább elsősorban Balatonra mentünk, de hogy ott is mindig a leglehetőbb, legváratlanabb pillanatokban voltam éhes. Tehát, hogy ez minden gyerekkel így van, persze, így? Hát persze, ez mindig így van, hogy megvolt a reggeli, ott még annyira talán nem vagy éhes, nem eszel annyit, viszont utána másfél óra múlva anya, éhes vagyok.
3: Hát persze.
2: Egyből, persze. Igen. Persze.
3: És akkor mit csinál a szülő? Azonnal, jó,
2: nem kapsz. Ilyes vagyok, hát így járt.
3: Igen, hát akkor így jártál.
2: Igen, itt van egy élizé. Ez a mi az a, de hirtelen akartam mondani, ez a medvecukor, tudod, ez a fekete izé, itt van a egyed az. Nem, tényleg gyerekkel sokkal jobban megéri az ilyet, tényleg, hogy a gyerek is tényleg azt érezze, hogy nyaral, mint ahogy itthon is nyilván, hogyha mondjuk most azt mondja neked a gyereked, 4 óra 13 perckor, hogy ő éhes, akkor te tudsz neki adni enni. Így nyilván, van. Ha elmentek nyaralni, akkor ne az legyen, hogy 4 óra 13 perc van, még és vacsoráig van 2 és fél óra.
3: Kell várni,
2: igen, van még 2 és fél óra mondjuk vacsoráig, akkor most lányom bírt ki. Most ezt egy 8 éves jó. Vagy 9 éves gyereknek ez most nem ugyanaz, mint te neked vagy nekem, hogy jó van, éhes vagyok, nem baj, megiszok még egy pohár sört, eltelít addig, azt majd vacsorázunk.
3: Nekem gyereknek, lányom, vigyál meg egy pohár sört.
2: Gyere, no! Csapoltatok neked egyet. Addig az jó eltelít téged, szíjjál egy cigarettát, azt majd...
3: Na már kezdődik a boszorkány nevetése, mondjál, Gyuszi.
2: Addig eltelít. Nem, amúgy például nekem Zamárdiban tényleg nem egyszer volt ilyen.
3: Vigyál meg egy kávét,
2: hozz. Persze, hogy addig tudod, hogy így már mit a 6 órakor kezdődik csak a vacsora, de már 4 órakor éhes vagy, mit csináljak? Hát addig jó van, kiülök a partra, azt addig megiszok egy-két italt, azt az eltelít, tudod. De te felnőttként ezt megteheted, de gyereknek nyilván nem tudsz ilyet mondani, persze. Na jó van. Na jöjjön egy Berki Artúr, meg egy Péterv, aztán jövünk vissza.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem ott.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Kereken 10:30 van. Sziasztok, ismételtem. Na, gyerekek.
2: Na, Gyuszikám, most már nagyon szeretnél elmondani egy hírt. Sziasztok, itt
1: igen,
2: vagyunk újra.
1: Mert ez mostani nagyon fresh dolog. Eddig is tervben volt, de mától, vagy nem is mától, nem tudom pontosan mikortól, azért hülyeséget nem akarok mondani, de Magyar Péter miniszterelnök úr ezt már elég rég jelezte, hogy így lesz, és mostantól tényleg így is van, hogy a kormány leállítja a munkavállalási vízumok kiadását a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból érkező munkavállalóknak, mert aggodalommal tekint a helyi bérek csökkentésére. Úgyhogy az, amit mi eddig beszéltünk mindig, és szerintem tele is van a TikTok ilyen videókkal, meg minden, hogy ugye akárhányszor rendez kaját, az eseteknek az erős 90%-ában már valami, ahogy látjuk, Fülöp-szigetekről érkezett vendégmunkás hozza ki neked biciklivel, motorral, stb. Akik, ahogy te mondtad is, az M3-ason bicikliznek meg. Na, most őróluk van szó. És hát azok, akik már kaptak, azok
2: hát
1: értelmszerűen maradhatnak.
2: Igen. Ezt tehát akartam arról pont szó. Mondani, hogy kitoloncolva nyilván nem lesznek, tehát ők nyilván itt maradnak, csak hogy ő nem fog gyarapodni ezeknek a száma.
1: Nem. Azt mondja, hogy módosult az a rendelet, amely lehetővé teszi a közvetítő cégek számára, hogy egyszerűsített eljárással importáljanak munkavállalókat az említett országokból, ugye ez Fülöp-szigetek, Grúzia és Örményország. Arról nincs konkrét adat, hogy konkrétan melyik szektorokat és hány munkavállalót éri a már érvényes korlátozás, de azok, akik már itt tartózkodnak, továbbra is kérvényezhetik a határidő hosszabbítását, a benyújtott kérelmeket pedig elbírálják. Szóval, hogy akinek mostanában jár le, ő benyújthatja ugyanúgy a kérelmét, hogy jó napot, én eddig itt dolgoztam voltnál, mint futár.
2: És maradnék.
1: Maradnék. Van esélye, hogy maradhat, el fogják bírálni, de már egy fokkal már nekik is ugye úgymond neccesebb ez a törvény. Ugye azt szeretnék elérni ezzel, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, én azt gondolom, hogy ugye a magyarok legyenek, tehát magyar munkavállalók
2: foglalkoztatva,
1: és emeljék meg a béreket. Mert hogy itt azért az is egy nagyon fő szempont volt, hogy ugye...
2: Olcsó munkaerő.
1: Így van, tehát hogy hát, azért itt legyünk őszinték, ha igazak ezek a pletykák, hogy akár a kínai, akár ezek a Fülöp-szigeteki, akár milyen más országból érkezett futárokat látunk, ők ilyen, nem is akarok pontos összeget mondani, mert nem tudok, de hogy tényleg nagyon-nagyon minimál bér alatti összeget kapnak, és azért, mert megtehetik jogilag ezek a munkaadók. Tehát nem az van, hogy illegálisan vannak így foglalkoztatva, hanem megtehetik. De mostantól pont ez lenne a cél, hogy ne, mert egy magyar viszont ennyire nem fogja elvállalni.
2: Sosem felejtem el, amikor a hajón dolgoztam, akkor kezdődött egy nagyon erőteljes hullám. Olasz hajón voltam többségében, és az olasz hajósok, a főnökség elkezdett foglalkoztatni olcsó munkaerőket, filippineket. És a filippinek jöttek, közöllöttek a hajóra, és olyan olcsó munkabérekért szálltak fel, hogy már nem csak mondjuk fekete mosogatót, vagy nem csak pultost, de már szinte a filippinek ellették.
1: Már ő volt a kapitány a végén.
2: Te veszesd a hajót, mert
1: öcsém,
2: te olcsó vagy.
1: Én, uram, én... De én még autót sem vezettem. Jó vagy már, gyere ide!
2: Igen. Mennyi a munkabéred? Na, te vezetted mától a hajót.
1: 1000 forint per óra. Jó, már adok 700-at, na gyere, vezetd a hajót.
2: Hogy már a szórakoztató szegmensét is ezeknek a luxushajóknak már kezdték így piszkálgatni, tehát, hogy olyan zenekarokat is meghallgattak, vagy hát elkezdtek leváltani zenekarokat, meg showbendeket, mert olcsó munkaerőt kerestek, igen.
1: Igen, hát pont ez lenne a cél, és pont ezzel erre fogja ösztönözni most a kormány ezeket a munkaadókat, hogy nem fogják tudni. És most már megy egy pici izé, hogy írja is itt a cikk, hogy céges borulátások, mert hogy emiatt már több itteni befektető kifejezte aggodalmait, hogy összeomolhat a magyar munkaerőpiac, és a vendégmunkások beáramlásának teljes leállása súlyosan érinteni a vállalatokat és a tágabb gazdaságot.
2: Hát akkor nektek kell jobban zsebben nyúlni. Hát
1: azért
2: kérek
1: hát
2: elnézést.
1: Hát
2: de hát nem mindig lehet olcsóból megúszni.
1: Zsuzsám, ezért aggódnak, persze.
2: Hát
1: ez
2: azért aggódjanak ők. ők, nem mi.
1: Ja nem, csak azt mondom, hogy ők most ezért fejezik ki aggodalmukat, mert tudják jól, hogy jobban zsebbe kell nyúlni, mert egy magyar munkavállaló ugyanazt a munkát, akár legyen, most maradjunk a futár példánál, ugyanaz nem fogja napi, most mondok egy összeget, 7000 forintért megcsinálni egy magyar, mert nem. Öcsém volt futár, tudom jól, az egyik nagyon nekem kedvenc pizzériámnak a futárja volt öcsém, amikor két csapat között volt itthon, amikor befejezte az egyik csapatnál, de még nem ment ki a másikhoz, akkor ő egy 2-3 hónapot futárkodott, és tudom, hogy mennyit keresett magyarként.
2: Meg mennyit dolgozott érte.
1: És az sem volt túlfizetve, de tudom, hogy ennél a filippino, meg ezek a munkaerők jóval kevesebbet keresnek. Szóval, hogy most pontosan ez lenne ezzel a cél, és szerintem a kormánynak ez egy nagyon jó kezdeményezés afelé, hogy igenis tessék a magyarokat alkalmazni, és ha már magyart alkalmazok, akkor tessék megfizetni.
2: Igen.
1: Tehát ne az legyen, hogy kiszúrjuk a szemét azért, mert csak futár. Ez egy nagyon, nagyon nem, ez egy degradált és csúnya dolog. Tisztelet a kivételnek a munkaadókat, nem akarok én itt bántani, meg ítélkezni senki felett. Csak amiket hallok, látok, olvasok, azok alapján mondom, hogy igenis, ez egy nagyon fontos ágazat lett. Főleg a Covid óta virágzott fel ez a házhoz
2: szállítás. Akkor meg aztán maximálisan így.
1: Dolog. És én azt gondolom, hogy igenis, ezt meg kell fizetni.
2: Minden szinten, igen, nem csak a biciklivel közlekedő futárokról beszélünk most, hanem minden, aki mondjuk bármit visz ki, bármit szállít házhoz, hát van rá igény, így van, akkor legyen is megfizetve.
1: Pontosan ez az igény dolog, amit mondasz, hogy nem egyszer van ilyen, legyen tél, nyár, ősz, tavasz, teljesen mindegy, hogy kiírja előre az applikáció, hogy az aktuális túlterheltség miatt a várható kézbesítési idő a 40 perc helyett 55-60 perc, vagy most mondtam valami. És azért, mert sokan használják ezt.
2: Így van rá igény.
1: Legyen az a Fudora, a Volt, bármelyik, de ez a két híres, ugye, ami sok több helyről szállít, ugye. Tehát ez, és amúgy a magyar munkaerő, ennek tehát a hivatalos statisztikák alapján a külföldi munkavállalók a magyar munkaerő mindössze 2%-át teszik ki. Összesített létszámú 2020 tavaszán nagyjából 108 000 fő volt. A németeknél ez jóval magasabb, 10% körül az arány, de németeknél nagyon sok a vendégmunkás, hogy így mondjam. De ott
2: azt
1: ugye
2: akartam
1: teljesen
2: mondani,
1: más
2: hogy
1: is.
2: Még nálunk ez a szám, ez még nem is, tehát hogy még annyira még nem is sok.
1: Nem. Hát Németországban jóval magasabb, de ez mindig is így volt szerintem, tehát azért ott a németeknél ez egy... És ott is pont nyilatkozott valaki, nem biztos, hogy német volt, de valamelyik európai országnak az ilyen céges vezetője nyilatkozott, hogy pontosan emiatt van sok náluk, mert hogy nem akarják elvállalni, például a németek, most maradjunk Németországnál, hogy a németek nem akarnak például futárok lenni.
2: Hát azért, mert nincs benne akkora pénz, akkora keresési lehetőség.
1: Igen, ezt már nem tették hozzá, persze,
2: igen,
1: tudod.
2: De hát mondjuk, hogyha a külföldön kezdenél új életet, akkor mi lenne az a munka, amit úgy bemernél vállalni szívesen?
1: Hát mondjuk, hát a futárság azért egy egyszerűnek tűnik, de például, ha egy idegen városba vagy, akkor azért úgy kell a GPS, elég erőteljesen nem, tehát hogy honnan tudnál.
2: Futárt nem vállal, futármunkát nem vállalnék, igen, mert az nehéz, igen, eltalálni A-ból B-be.
1: Igen. Étterembe mennék.
2: Én is oda mennék, igen.
1: Takarítanék, vagy mosogatnék. Hát, igen. Ahhoz már jó kell beszélni.
2: Ó, nagyon jó beszélnék.
1: Fülöp-szigetekre elmennél, azt nagyon-nagyon bevakernál.
2: Miért pont a Fülöp-szigetekre? Hát valami jó fizető helyre.
1: Jó, igen.
2: Na, szóval,
1: én azt gondolom, hogy ez egy jó törvény és jó kezdeményezés afelé, hogy tényleg jobban esetleg nagyobb fizetés legyen ebbe a szektorba. Ez a cél tulajdonképpen most nagyon leegyszerűsítve, nagyon leredukálva.
2: Hú, már ezt olyan szépen mondtad, ezt el kell menni zenélni, hogy megemészszük.
1: Hát gyerekek, izé vagyok már, szívem legmélyén már ilyen politikai szakszavakat használó ember.
2: Na nehogy ezen a területen találjunk meg.
1: És látnád parlamenti felszólalásban oda kapcsolsz, egyszer csak látnád.
2: Ott ülsz.
1: Nem, állok föl beszélni.
2: Hát hol?
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim, így kell kezdeni. Így kell kezdeni.
2: Á, nem hinnék a szememnek.
1: Há, öltönybe, de én izi öltönyben, én csillogos. Mindenki tudod, letisztult, szép, szürke, sötétkék, fekete.
2: Te meg a cirkuszi öltönyödben.
1: Piros, csillogos.
2: Ahogy kell.
1: Persze. Na jó, tényleg menjünk el zenélni, emészszük ezt meg, ahogy Zsuzsi is mondta, és 11 órakor folyt köv.

0: kapcsolódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt van át előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
2: Hajnal öt.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabó-Izemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Pláne nem a kertek alatt. 11 óra múlt 14 perccel, gyönyörű szép hétfő van, és június 8-a. Sziasztok, hello Zsuzsám.
1: Már itt is vagyunk, hi Gyuszi.
0: Hi. How are you in USA?
1: What's up?
0: 11-én, az ugye az csütörtök, indul a világbajnokság, ugye, aminek most a USA, Mexiko és Kanada a házi gazdája.
1: Jó, messze kell utazni, érte?
0: Hát, nekünk nem, de
1: hát, aki meg akarja nézni, annak igen.
0: Igen, a nyitó mérkőzés ugye Mexikó és Dél-Afrika lesz, ők nyitják meg a tornát. És most olvastam egy érdekes cikket, ugye hát ez egy diplomáciai történet, ugye most az amerikai, izraeli-iráni háború miatt, ugye hát Irán is kijutott ugye a világbajnokságra, és ez most egy kicsit furcsaság ugye Amerikában, mert hogy az amerikai hatóságok közölték, hogy a játékosok és a válogatott működéséhez szükséges személyzet megkapta az engedélyeket, így Irán részt vett a tornán. Ugyanakkor több vezető, tisztségviselő és technikai szakember nem utazhat be az országba. Az iráni állami médiában megjelent információk szerint összesen 15 tisztviselő maradt vízum nélkül, köztük a szövetség elnöke, annak helyettese és a válogatott média igazgatója is. Szóval azért úgy megszűrögetik, ezt csak úgy érdekességként akartam így elmondani, hogy az ilyen diplomáciai történet most, hogy foci ide, foci oda, azért csak ott van az ellentét, ami most ugye zajlik már hónapok óta, közel-keleti háború, és most itt pont Amerikában lesz a VB, és ugye Irán is kijutott, és most ez egy ilyen kellemetlen.
1: Elég necces, igen, most belegondolva.
0: Nem is egy csoportban vannak, de akár még össze is sorsolhatják majd őket a későbbiekben, bár nem hiszem, hogy Irán olyan jó focizna, hogy tovább jutnának. Amerika meg... Hát most nem tudom, hogy az amerikai csapat hogy focizik őket. Nagyon rég láttam tornán, úgyhogy meglátjuk. Na de ez
1: hát
0: most csak zárójel.
1: Szurkolói, hogy mondjam, de meg kell erősíteni ott a biztonsági szolgálatot.
0: Mindenképp. De
1: igen, most a szurkolók csak így, tekintetében.
0: Igen. Aztán itt fogadott egy másik cikk, ha már így beszélgettünk az utazásról, meg hát ugye igazából ahogy kijön a nyár, miről is szól az összes cikk, ugye az utazásokról, úgyhogy nyilván mi is ilyenekbe megyünk bele így bőszem. Most azt írják, hogy ebben a hónapban már szinte megrohamozzák a magyar családok a Balaton partját. A helyi foglalási mintázatokból úgy tűnik, hogy közös naptárat használ az egész ország, és egyszerre rohanjuk meg a Balatont. Ez Júj. A szalakcím.
1: Mindenki egy időbe veszi ki a Szabiát.
0: Hát nézd, te mikor vennéd, vagy te is végül is, hát mi azt, hogy mikor vennéd, hát te is mikor veszed ki, ugye te is júniusban, amikor ugye az a fősz ez még inkább az
1: nagyon
0: eleje.
1: Az eleje. Én inkább úgy szoktam, vagy úgy szeretek menni nyaralni, amikor még éppen hogy vége az iskolának, amikor még az emberek nem indulnak meg. Vagy még tart az iskola.
0: Pontosan ez. Na látod? És a családosok itt írják, hogy a nyári szünet az iskolák többségében június 20-án kezdődik, így papíron a nyár is ekkor indul a családosoknak, igen. Ugye? És hát van, aki nem tudja ezt megoldani, hogy a gyereket kivegye előbb, vagy hanem kivárják, és akkor június 20-a utára
1: eldördül a startpisztoly.
0: Foglalnak, és eldördül a startpisztoly, ahogy mondod, és tulajdonképpen ott így, hát nagyon-nagyon nehéz.
1: A június végét célozzák meg akkor
0: ezek
1: eleje,
0: szerint. Június eleje, júli eleje, igen, így van.
1: Mert tudod
0: van.
1: Miért? Mert az augusztus az valamiért nem csak, mondjuk én nem magyar viszonylatban gondolkozom, az annyira főszezonnak számít külföldi utazás szempontjából, hogy nagyon meg is tolják az árakat.
0: Így van.
1: Tehát az augusztusi árak majdnem duplája ahhoz képest, amit mondjuk egy előszezoni utazás kínál. Tehát egy előszezonban ugyanaz a szálloda, ugyanaz az út, sokkal olcsóbb, mint mondjuk augusztusban. Augusztus az egy ilyen
0: mondhatjuk, hogy
1: szempont.
0: Július közepétől augusztus közepéig végéig, az mondhatjuk, hogy az a főszezon szerintem. És itt írja is a cikk, hogy vannak az úgynevezett okos turisták, akik pontosan tudják, hogy a korai foglalás sok esetben komoly megtakarítást is jelenthet, akár több 10 000 forint különbség ugyanarra a szállásra, ugyanarra a szobára, ugyanarra az ellátásra, gondolok itt félpanzióra, vagy csak reggeli, nem tudom ki, hogy veszi ki ugye a szobákat, és hát te magad is most említetted még azt hiszem talán a 10 órás blogban, meg én is, hogy ti már márciusban lefoglaltátok, igaz külföldre, de tök mindegy, és mi is azt hiszem már húsvét utolsó napjain már lefoglaltuk a szállást is, illetve a repülőjegyet is, meg ki is fizettük teljes
1: nem
0: egészében.
1: Nem sokkal utánunk így.
0: Tulajdonképpen igen.
1: Hát érdemesebb mindig, a repülőjegyek is mindig úgy olcsóbbak, hogyha a mondjuk most egy tengeren túli utazásra gondolok, egy repülőjegy januárban olcsóbban kapható, mint mondjuk út előtt egy héttel. Tehát ez tök normális, ez már így van. Nem tudom, ami ott az eszemet tudom.
0: 800 éve, persze. De igen, így van.
1: Ez így van. Főleg tényleg azért mondom a tengeren túli utakat, legyen az mondjuk egy Amerika, vagy legyen az Tájföld, vagy bármi olyan a világ másik pontján tőlünk, mert nem, akkor nagyon elérhetetlen. Meg hát meg is telik a gép. Tehát annyi ember utazik, meg annyi ember foglalja be előre, és minél jobban közeledik a dátum, annál drágább a repülőjegy.
0: Ez így van. Most például érdekesség gyaránt bízok benne, hogy idén összejön még az a tervünk is. Aztán, hogyha jövőre jön össze, az sem baj, hogy szeretnék karácsonykor menni Dubajba, mert hogy ezt ki akarom egyszer próbálni, hogy a télből a nyárba utazni, hogy ez mennyire feeling, hogy itt felszállsz a Liszt Ferenc repülőtéren kabátba, sába, sapkába, megérkezel, 5,5 óra szem Dubajba az út, megérkezel, és le kell vetköznöd gatyára. Tehát, hogy ezt annyira meg akarom egyszer élni.
1: Volt ilyen, akkor igen. Egyiptomba érkeztem meg, igen, egy ilyen hűvösebb, itt még nem volt ugyan tél, de egy ilyen őszi időszak volt már akkor, amikor megérkeztem Egyiptomba, és nagyon rossz érzés volt leszállni úgy a gépről, hogy rád sült a farmer.
0: Hát igen.
1: Konkrétan rád olvadt a farmer, pedig már nem volt fönt a nap, meg nem volt annyira meleg, mert este szálltuk le. De a levegő olyan meleg volt, igen.
0: Nekem fordítva volt egyszer, eljött, itthon nyár volt, ilyesmi idő volt, mint mondjuk most, ez a abszolút rövidnadrágos, pólós, tök finom idő, és én innen utaztam Londonba. Leszálltam, a taxiba föl kellett vegyek egy kabátot, ki kellett keresnem a bőröndömből a kabátot, mert körülbelül vagy 10-15 fokkal hidegebb
1: ez
0: volt.
1: Rosszabb.
0: Hát ez borzasztó volt. Úgyhogy én a pont a fordítottját is már szeretném kipróbálni. Na de summa-summarum mit akartam ebből mondani, amit te is mondtál, hogy most érdekességként csak elkezdtem nézegetni, hogy mondom, ha idén jön össze esetleg egy karácsonyozás Dubajba, hogy most mennyi lenne. Figyelj! Tehát nem azt mondom, hogy fillérek, mert azért nyilván nem akarok kúlozni.
1: Most nyáron befizetve?
0: Most nyáron befizették karácsonyra Dubajba. Aha. Figyelj, hát sok balatoni szálloda jóval drágább, mint most, ha lefoglalod egy dubai 5 csillagos szállodát ott a Palma részen, tudod, ami van az íze, a legrajabb helyen, a legrajabb íze.
1: Ezt mondtam.
0: A repjegy viszont így se úgy se olcsó, viszont azt azért teszem hozzá, most ugye mindig két főre nézem, hiszen nyilván feleségemmel megyünk, de az nem olcsó akkor sem, de nem vészes, de a szállás, figyelj, ha most le tudnád foglalni előre, és azt mondod, hogy te fixen tudod, hogy menni fogsz, és ez, hallod? 3-4 éjszakára olyan árba vannak ezek az 5 csillagos prémium dubai hotelek, mint hogyha mit tudom én, nem is tudom, itthon foglalnál csak egy apartmankát, vagy nem tudom. Nagyon durva.
1: Erről beszélek mindig.
0: Igen, vágom, csak mondom, hogy tényleg ez abszolút így van, és nagyon sok család próbál így gondolkozni, visszatérve ugye így a balatoni szegmensre.
1: Hát nekünk egy rendszeresen jártunk vissza Siklósra egy hotelba, amit nagyon szerettünk, édesanyámmal, a lányommal, szerettünk oda járni rendszeresen, nem most pedig ott tartunk, hogy anyukám nézte ott az árakat, és azt mondta, hogy hát nem éri meg, inkább menjünk el, még anyunak nagy terve az, hogy őszi szünetbe akkor menjünk vissza megint Törökországba, mert egyszerűen nem tud versenyezni azzal az összeggel. Tehát nem tud a magyar szálloda, nem tudom, hogy miért van ez, vagy mi történik itthon.
0: Érdekes kérdés az, amit mondasz. Hát talán az, hogy nálunk azért úgy a Balaton azért leredukáltabb.
1: De például
0: ez
1: nem Balaton, az csak egy wellness szálloda, mondjuk Siklóson.
0: Az igaz.
1: Hát egy wellness szállodának olyan összege lett, hogy de mi történik? Miért nem tudja kihozni a magyar jobban, vagy ugyanannyira legalább, mint mondjuk a török? Mert a töröknél nagyobb a forgalom,
0: jobban vannak erre rendezkedve. Mert azért ne felejtsük, hogy mi pici ország vagyunk, tehát azért mi picike kis közép-európai ország vagyunk.
1: De várjál, én azt gondolom, hogy bár nem vagyok benne a vendéglátóiparban, és így nem dolgoztam soha benne, hogy most itt okoskodjak, hogy mit kellene, meg hogy kellene csinálni, de lehet, hogyha egy nagyon picit lejjebb vennék az árakat, akkor lehet, hogy sokkal több embert el tudnának érni, és lehet, hogy sokkal nagyobb keresletük lenne, nagyobb lenne a kereslet, hogyha egy kicsivel lejjebb szorítanák az árakat.
0: Én meg azért nem értek.
1: Nagyon elszálltak az árak.
0: Igazad van, de én meg azért nem értek ezzel egyet, bocsánat, mert így is tele van náluk. Tehát egy balatoni hotelt megnézel, most tessék, amit ír is a cikk, főleg nyáron, de még akár figyelj, nem egyszer volt, hogy mi mentünk tavaly húsvétkor is, meg nem is tudom, más ilyen ünnepi időszakban, az igaz, de mentünk Balatonra, hallod, full tele van. Full tele van. Tehát miért is tennék azt? Uh-huh. Tehát, hogy ebből a szempontból én teljesen értem a magyar vendéglátó ipari szegmást, szektort. Miért is vinnék le?
1: Igazad van, mert nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy itthon el tudja költeni a cégnél kapott kafetériáját, hát. Szép kártyával tudnak fizetni, és akkor így a családok, vagy éppen nem beszélnek nyelvet, van ilyen is, hogy valaki azért nem mer mondjuk elindulni egy külföldi útra, mert fél attól, hogy meg kell szólalni, nem beszél nyelvet, mi van, hogyha eltéved, nincs idegenvezető, vagy bármi ott történik.
0: Akár.
1: Szóval a félelemből is, meg ugye a kafetériát itt fel tudja használni, mondjuk azt a zsebet, hogyha abba a zsebbe kéri a kafetériáját, hogy utazás, meg programozás, akkor tud ezzel fizetni.
0: Megmondom, valahol nekem ez is egy ilyen észrevételem, hogy amennyire ez picit olyan pici példa csak természetesen, tehát nyilván nem összehasonlítható, de az, amikor tényleg azt látod hétvégén, és oké, persze hétvége, mindenki ráér, akkor vásárol, stb. De az, amikor például karácsonynál, ami karácsonykor szokott lenni a plázákba, az a tömeg, az az irdatlan tömeg, hogy nem tudsz egy gombostűt leejteni, akkor ilyenkor joggal merül fel, hogy miért is kéne akármilyen ilyen szolgáltatás árát jóval lejjebb vinni a vállalkozó szemével gondolkozva, mikor így is van rá kereslet. Akkor miért? Miért tenném azt meg, hogy eddig kiadtam egy szállodai szobámat, mondjuk egy luxusabb, jobb szobámat kiadtam esténként reggelivel 80 ezerért, miért adnám oda 50-ért? Ha 80-ért is megveszik.
1: Még az.
0: Vagy kiveszik, nem megveszik, kiveszik. Uh-huh. Szóval ilyen szempontból nem gondolom azt, hogy a magyar szállodák rosszul csinálják, mert mondom, ha van rá kereslet, miért kéne? Igen. És ugyan a törököknél meg pont az ellenkezője van, vagy mondjuk maradjunk a török példánál. Ott annyi van. Hát te tudod a legjobban. Azért már oké, hogy te ugyanoda jársz vissza, de azért te is tudod, hogy azért nem az egy szálloda létezik ott. Főleg
1: egymás mellett.
0: Na,
1: Folyamatosan egymás mellett.
0: Nekik versenyezni kell egymással. Nekik muszáj az, hogy figyelj, gyere hozzám, barátom, gyere hozzám, nálam all inclusive-ba ugyanannyi, mint ott, csak félpanzióval, gyere ide, érted? Nekik muszáj
1: ott nem
0: egyfajta.
1: Is tudok amúgy félpanziót, ott nincs is ilyen.
0: Na, nekik muszáj egy versenyszituációtban nyertesként kijönni, míg nálunk nem kell nekik nagyon, mert most például vegyük az én kedvenc hotelemet, ott Zamárdiba, a közvetlen környéken, sőt, talán ott azon a part szakaszon, ami elég hosszú.
1: Elég monopól helyzet van, igen.
0: Nincs is más. Oda akarsz menni, oda fogsz csak tudni foglalni.
1: Igen.
0: Ha tetszik az ár, ha nem.
1: Szállodába, igen.
0: Hát most szállodáról beszélünk, csak igen. De persze apartman, vagy
1: házbérlés, vagy bármi.
0: Igen, az teljesen más. De szálloda szempontjából elég, igen, monopól helyzetben van, és akkor nincs versenyszitu, kihez mérje magát, akkor miért kéne az árat neki drasztikusan csökkenteni. Úgyhogy én teljesen értem az ő álláspontjukat ebből a szempontból.
1: Igen, most már én is megértettem.
0: Úgyhogy foglaljatok időbe, én csak ezt tudom nektek tanácsolni, drága aranyhallgatók, hogyha már tudjátok, hogy a gyerekes család vagytok mondjuk, hogy a gyereknek mikor van vége a sulinak, vagy ha ti is meg tudjátok így oldani, hogy egy-két nappal előtte kiveszitek a gyerkőcöt, akkor érdemesebb esetleg úgy elindulni, útra kelni, ha mondjuk belföldre mentek, mert akkor még nem tudtok bele a nagy tömegbe.
1: Talán igen.
0: Na jó, kettő zene, aztán jövünk egy

0: Hűsfelnap minden hétköznap 9-től délig.
1: 11.34, vissza is jöttünk, volt itt velünk egy Radics Gigi és egy Jaki és Krisz dal, ami után visszatértünk, és a hétfői nap utolsó megszólalásában egy nyaralástól teljesen független témával jöttünk nektek, gyerekek. Úgy gondoltuk, hogy mai napra a nyaralás a szájéba tesszük, hogy Cilla apánk mondaná, de hát mivel még mennyi ideig tart a nyár, még annyi nyaralós téma lesz, gyerekek.
2: Lesz
1: hogy...
2: még itt bőven, igen. Sőt, még a bőrvédelemről ne is beszéljünk. Hát ez...
1: Fogunk majd, hogy ne? Hát figyelj, de ez, most ez bárki, aki mondjuk most ül a kocsiba, vagy bárhol, ahol hallgat bennünket, és azt mondja, hogy na, már tudjuk előről, hogy nyáron nyara, hát mi? Hát bárhova kapcsol az ember, ilyenkor miről tudnak beszélni? Télen karácsony, Mikulás, fadíszítés, ez az ama. Télen, vagy micsoda, nyáron nyaralás.
2: Nem, ez olyan bőrvédelem, hidratálás.
1: Tavasszal, jaj, végre már jobb idő van, jön a húsvét, mit teszünk húsvétkor, húsvét történelmet, története, stb. Na mindegy.
2: Na de most teljesen másról beszélünk.
1: Totálisan más,
2: tudod, gyerekek. Tudod, mi foglalkoztat? A gyerekemnek a szobája, ahol egy bombát robbantottak le.
1: Jézus.
2: Tehát, hogy oda ledobtak egy atomot, konkrétan úgy érzem, hogy bemegyek, belépek, és be se tudok lépni, mert mindenféle játék, és minden van a lábam alatt már.
1: Figyelj.
2: És én trükkökre gondoltam, hogy milyen trükkök léteznek arra, hogy gyorsan rendet rak. Szemetes zsák, vagy mégis mi?
1: Hát az biztos, hogy nagyon gyors rendrakást eredményezne, de hát a...
2: tudnék rendet rakni.
1: A fejlett japán testvéreink már jóval előttünk járnak ebbe is, ugye?
2: Hát
1: és
2: van.
1: Négy rendrakási trükk, amivel megkönnyíthetjük a házi munkát. Mondják ezt, mondom, nálunk előrébb való japán testvéreink.
2: Igen,
1: na nézzük is
2: mert
1: rögtön.
2: Ők valójában ők a rendetlenség okát szüntetik meg. Tehát ott,
1: látod, ők a origóra
2: igen,
1: mennek
2: már
1: vissza.
2: Előre gondolkoznak.
1: Origóra mennek, igen.
2: Teljesen.
1: Az első a dánsári, a tudatos elengedés gyakorlata.
2: Na nem a... véletlenül a Gyuszi kapta ezt a feladatot.
1: Hát mert én tudok japánul, vigyázzatok.
2: Igen, pontosan.
1: Kamen. A dánsári az egyik legismertebb japán rendrakási módszer, amely három alapelvre épül. Nem technika, hanem, most figyeljünk, gondolkodásmód. Azt tanítja meg, hogyan viszonyuljunk a tárgyainkhoz. Imádom ezt a japán életszemléletet, meg ezt
2: hát
1: az egészet.
2: Én a gyerekem szobájában a tárgyaihoz úgy viszonyulok, hogy szívem szerint kidobnék mindent.
1: Na, ez is egy gondolat.
2: De neki hogy... minden fontos, minden, a legapróbb kis mityű. És tudod, mi a legdurva? Meg tudjátok, mi a legdurvább? Akinek van gyereke, biztos tapasztalja ezt, hogy meglátja a kukába, hogy kidobtad.
1: Már kell.
2: És kikukázza.
1: Persze. Mert az az övé. Igen. Szótagonként veszi ezt a szót, a dán az nemet mondani, mielőtt bármit megvásárolnál, gondold végig, valóban szükséged van-e rá. A sá az a megválni, ami régóta csak egy helyet foglal, attól még meg kell szabadulni,
2: de
1: akár
2: igaz.
1: Ajándékozással, akár selejtéssel. És végül a ri...
2: Selejtezéssel.
1: Igen, és az pedig a leválni.
2: És egyébként viszi is az energiát, tehát hogyha nagyon túl van zsúfolva egy lakás, meg az otthonunk úgy nagyon sok minden van, az állítólag energetikai szempontból nem jó nekünk, mert elviszi a pozitív energiánkat a sok-sok minden rossz tárgy.
1: Vagy
2: nem is rossz tárgy, de a tárgyak.
1: Igen, és ezért így jön össze ez a dánsári. És akkor látjátok, ennek minden szótagnak megvan a maga jelentése.
2: Nem szabad ragaszkodnunk azokhoz a tárgyakhoz, amik ilyen nem
1: porfugók.
2: Használ. Igen, köszönöm.
1: Igen. A másik az már ismerősebb lesz sokunknak, ugye ez a zen minimalizmus. A letisztultságot és az egyensúlyt helyezi előtérbe. A cél nem az, hogy minden fal kopár legyen, hanem hogy minden tárgynak valódi szerepe és helye legyen. Na, ez lakásonként eltér, ez én is úgy gondolom, hogy én is jártam már olyan lakásban, ami úgy néz ki, mint egy ilyen kisebb raktár. Igen, köszönöm, uh-huh. Pontosan. És én személy szerint, én például a feleségemnek szoktam azt mondani, hogy amire nincs szükség, így szoktunk néha mi is így selejtezni.
2: Muszáj.
1: Ruhákba, meg nem tudom, hogy, ja, a kedvencem, ha veszel újat ugyanabból, mert mondjuk az már valamiért nem használható, vagy már lejárt, most például vettünk az IKEA-ba ilyen húsfogó csipeszt is, uh-huh. Mert a másik az műanyag volt, és azt nem az IKEA-ba vettük még anno, és hát jó meg is olvadt ugye ezáltal, hogy a meleg viszét fogok. Na most gondold el.
2: Kuka.
1: És egyértelmű.
2: Persze.
1: Egyértelmű, hogy ahogy bekerül a lakásba ugyanabból a használati cikkből egy újabb, a régit ki kell dobni.
2: Nem szabad sajnálni. Tudod, mi a durva? Az, amikor ajándékba kapsz dolgokat, és akkor olyan teszed balról jobbra, hogy na most ezen mit csináljak? Ajándékba kapsz mondjuk húsfogó csipeszeket, vagy bármilyen konyhai eszközt, amiből neked már lehet, hogy volt mit csinálsz vele? Tehát, hogy így
1: tovább pakolod ajándékozom.
2: Igen, na ezen még rajta van a cetli.
1: Vagyok, hogy, tovább ajándékozom. Hogy mi az esküvőnkön nem tárgyakat, hanem pénzt kaptunk, akik eljöttek, mert mi tudjuk, hogy mire van szükség, akár abból a pénzből mi szépen elmegyünk, akár egy IKEA-ba, akár bármilyen ilyen helységbe, ahol ilyenek kaphatók, ilyen konyhai eszközök,
2: hát, vagy bútor,
1: nem tudom, de nem szeretnék én se igen olyat, amikor kapsz ilyet, nem kell.
2: A nyers felületek, igen, egy lakásban sokkal átláthatóbbak az üres részek, mint hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember fejében is csökkenjen az zaj. Egy ilyen környezetben azért sokkal egyszerűbb a takarítás is nyilván.
1: Egyértelmű.
2: Igen.
1: A harmadik az ósúlyi. Ez hagyományosan az év végén zajlik. Az látod? Egy alapos, mindent látod, átfogó Gyuszikám, takarítás.
2: Mondtam, hogy ezt te ki fogod látod? Tudni olvasni. Egyértelmű. Hát én ránéztem, és ósúlyi. Mondtam, hogy Gyuszi, ezt te olvasod.
1: Ósúlyi haratonnatak ide!
2: Nagyon jó. Igen. Nőket hogy hívják? A nők is szánok, nem?
1: Nem akarok hülyeséget mondani. Én szerintem nem, de a férfiak az szán, az biztos, hogy Gyula szán. Te meg szín, nem tudom. Nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Szóval ez az ósúlyi, vagy osúlyi,

0: legnagyobb, amikor kipakolsz mindent, mindent áttörölsz, függönyt takarítasz, uh-huh. a elhúzgálsz mindent, amögött is porszívózol, mi az, szőnyeget kitisztítod, sattara. Tehát, hogy kell azért évente 3-4-szer kell egy-egy ilyen alkalmat találni, de a japánoknál ez az osui, ez az év végén zajló, ez a szimbolikusan lezárod a múltat. Ez is jó amúgy.
1: Nem csak a takarítása fontos, hanem az is, hogy meg is tudja tartani a rendet. Az a legnehezebb szerintem. És tudod, hol nálam például a rend megtartása gyerekemen kívül, mert nem akarom már szegényt sarazni, de egyébként egy
0: persze, kis gyerek... Persze, ezt csak majd meghallja, hogy róla beszélsz, azt otthon meg ad neked.
1: Velem
0: például ózol, velem?
1: Szoktam kapni, na. Ne aggódjál. Hát, kioszt.
0: Engem mondasz, anya.
1: Kioszt. Hát volt már ilyen, hogy kiosztott. Hogy ha valakinek azért kisgyereke van, azért azt tudja nagyon jó, hogy ott a gyereket is be kell vonni abba, hogy odafigyeljen arra, hogy egész nap takarítottál, egész nap tetted a rendet, akkor rendszerint ilyenkor mindig a gyerek hazajön, és valami vagdosásba belemegy, ahol ilyen 3 milliméteres papírcikkeket tuti, hogy elkezd vagdosni, valamit vagy kézimunkázik, és egy agyagot kigyúr mondjuk azon a tiszta asztal felületen, de mint hogyha élvezni tudod, tehát hogy
0: persze.
1: Hú, de jó, tiszta az asztal, na akkor ezt most szét tudom agyagozni.
0: Ennyi, és hát persze.
1: Nem hiszitek el, de ezt mind túlzás nélkül mondom, nálunk ez mindig megtörténik, tehát ez rendszeres. Vagy eszik egy csokit, és akkor a csoki papírt úgy valahogy úgy ott hagyja, majd átlépi, hogyha esetleg az a földön van. Szóval, hogy ilyenkor a gyereket is azért be kell vonni abba, hogy gyere már vissza, ne lép már át a csoki papírt, és nem hazudok, nem csak az én lányom ilyen, minden gyerek. Tehát minden gyerek ezt meghúzza és megcsinálja mindenhol.
0: Hát nincs belénk nevelve gyárilag, igen,
1: nincs.
0: A pakolás, de amikor már akiben már bele van, az már
1: nem
0: úgy
1: a
0: tényleg...
1: megtartása a rendnek, hát meg a igen. Tisztaságnak. Tehát itt ez a lényeg. Meg hát, hogyha nem csak a gyereket húzzuk ide be, hogy hogyan tudja szét rombolni.
0: Hát tud rendetlen lenni, hát ne vicceljünk.
1: Nálam ott szokott egyébként elúszni a történet, amikor újra mosás van, vagy új ruhák, tiszta ruhák kerülnek le a szárítógépből, vagy a szárítóról, és akkor azt annak az elpakolása. Tehát az összehajtogatva lehet, hogy még pihen 2 napot a kanapén. Uh-huh. Vagy kivasalt állapotában még pihen 2 napot, vagy 1 napot a kanapén, mert lehet, hogy arra már nincsen kapacitásom, időm, energiám.
0: Előfordul az ilyen. És ezt is mondják, ez a negyedik és egyben utolsó, ez nem egy japán kifejezés lesz, hogy fix rendszer, tehát hogy a rend meg is maradjon, pontosan, amit a Zsuzsi most mondott, ez tulajdonképpen a negyedik pontja a japán rendrakási módszernek is, és a legfontosabb tanítása, hogy minden tárgynak legyen egy állandó helye. Tehát, hogyha minden tárgynak valóban megvan egy olyan állandó placca helye, hogy tudod, hogy azt onnan akár egy gyereknek is megtanítani, akár nekünk felnőtteknek is, hogy én azt elvettem onnan, nem baj, meg ott is hagyom még más helyen egy picit, mert használom, vagy nem mit tudom én.
1: Igen.
0: De hogy kerüljön vissza a helyre, és akkor ezáltal, amit most Zsuzsi kifejtett, végeredményben, hogy megtartani azt a rendet,
1: igen.
0: amit
1: minden,
0: megcsináltunk.
1: Mindennek megvan a maga helye, ez a fix rendszer. És egyébként ez jó. Szerintem ennek így kell működnie.
0: Igen.
1: Mint ahogyan a porcivót tudod nagyon jól, hogy hova fogod elrakni, megvan mindennek a fix helye.
0: Figyelj, én egy bölcsességgel zárnám is ezt a mai napot, meg ezt a témát. Rend a lelke minden.
1: Köszönjük
0: jó?
1: szépen.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: Csodálatos volt.

0: mikre számíthatsz? Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncok világa. A cigány táncok a roma kultúra egyik leglátványosabb és legérzelmesebb kifejezési formái. Nem csupán egyszerű mozgássorok, hanem egy nép történelmének, érzéseinek és hagyományainak megjelenítői. A roma emberek évszázadokon keresztül őrizték és adták tovább táncaikat, amelyek ma is fontos szerepet töltenek be a családi és közösségi életben. A cigány táncok a szabadságot, az összetartozást és az önkifejezést jelképezik, ezért különleges helyet foglalnak el Európa népi kultúrájában. A roma népcsoportok eredetileg Észak-Indiából származnak, ahonnan évszázadokkal ezelőtt indultak vándorútra. Utazásaik során számos ország kultúrájával találkoztak, amelyek hatással voltak zenéjükre és táncaikra. Ennek ellenére a cigánytáncok megőrizték sajátos jellegüket. A különböző országokban élő roma közösségek eltérő táncstílusokat alakítottak ki, de mindegyikben közös a szenvedély, a ritmus és az improvizáció. A cigánytáncok egyik legérdekesebb sajátossága, hogy sok esetben nem léteznek előre meghatározott lépéssorok. A táncosok gyakran a zene és a pillanat hangulata alapján alakítják mozdulataikat, ezért szinte lehetetlen két teljesen egyforma előadást látni. A tánc során a résztvevők saját érzelmeiket fejezik ki, ami rendkívül személyessé és különlegessé teszi az előadást. A női és férfi táncok gyakran eltérő jellegűek. A nők elegáns kézmozdulatokkal, forgásokkal és a szoknya látványos mozgatásával táncolnak. A hosszú, színes szoknyák nem csak díszítő elemek, hanem a tánc fontos részei. A férfiak táncában ezzel szemben nagy szerepet kapnak a gyors lábmozdulatok, csapások, tapsok és az erőteljes ritmus elemek. Sok esetben a férfiak egymással versengve mutatják be ügyességüket és kreativitásukat. A cigány táncokat szinte mindig zene kíséri. A hagyományos roma zenében fontos szerepet töltenek be a hegedűk, gitárok, harmonikák és különféle ütő hangszerek. Magyarországon különösen ismert hangszer a kanna, amely eredetileg egy egyszerű fémedény volt, de roma zenészek ütő hangszerként kezdték használni. Ez jól mutatja a roma közösségek kreativitását és alkalmazkodó képességét. A cigány táncokhoz számos érdekes hagyomány kapcsolódik. Régen a fiatalok gyakran tánc közben ismerték meg egymást, és nem volt ritka, hogy egy ügyes táncos nagy tiszteletnek örvendett a közösségben. Lakodalmakon a tánc akár egész éjszakán át tarthatott, és a család minden tagja részt vett benne. Egyes közösségekben a gyermekek már egészen fiatalkorban megtanulták az alapvető ritmusokat és mozdulatokat, így a tánc természetes része lett a mindennapi életüknek. Érdekes tény, hogy a cigánytáncok jelentős hatást gyakoroltak más népek kultúrájára is. A magyar néptánc számos eleme kölcsönhatásba került a roma hagyományokkal, és a világ egyik legismertebb táncstílusa, a flamenco is részben a spanyolországi romák kulturális örökségéből alakult ki. A roma művészek tehát nem csak saját közösségeikben, hanem nemzetközi szinten is maradandó kulturális értékeket hoztak létre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Póler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják mára a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben, a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között fűnforgatás miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárják mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le.
0: Időjárás.
5: Az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, mert hogy Medárd ezúttal sem hoz esőt nekünk. Sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék szinte sehol sem várható. A légmozgás mindössze mérsékelt lesz, ezért jóval melegebbnek érezhetjük a délutánra ígérkező 28-29 fokos maximumot. Amelyet már most mérhetnénk, hogyha egy hőmérő lenne a kezünkben, de nincs. Akinek esetleg lesz rá ideje, este 7-ig beszerezhet egyet, és meg is mérheti, ugyanis az előrejelzések szerint egészen eddig velünk marad ez a hőmérséklet, ezt követően este 8-kor 27, 10-kor 24, éjfélkor pedig 22 fokig érkezik. S holnap hajnalra mindössze csak 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, és bizony azok a napok, amelyek nem 20 fok alatti hőmérsékletről indulnak, mindig elég melegnek ígérkeznek, így a holnapi napra 31 fok elég kacifántos, frontoktól terhelt időjárást jeleznek előre a szakértők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kelik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
7: Hát irigyelj!

0: neked. 100.3 Rádiódik.
1: Lendületes kezdést és eredményes hetet kívánok mindenkinek. Június 8-án, Medárd napján, Baranyi Tamás vagyok. A Medárd férfi név régi germán eredetű, jelentése pedig hatalmas és erős, merész ember. A népi megfigyelések egyik legismertebb időjósló napja, a formula pedig így szól, hogy ha Medárd napján esik, akkor az 40 napig tart, vagy más változatban, ha Medárd napján csereg az eső, 40 napig el nem megyen tő. Gondolom ez a tővégződés a tőle. Ezek szerint, ha június 8-án esik az eső, akkor egy hosszabb, csapadékosabb időszak következik. Ha száraz és napos az idő, akkor a következő hetek is inkább száraznak mutatkoznak. No hát a mai 28-29 fokos maximum az utóbbi verziót jelzi előre, de vajon mi lehet a népi megfigyelés alapja? A tapasztalat abból ered, hogy még a történelem előtti időkben, vagyis legalábbis jelen történelmünket megelőző korokban, amikor még a föld légkörét sokkal kiszámíthatóbb folyamatok irányították, akkor június elején gyakran alakultak ki olyan légköri helyzetek, amelyek tartósan meghatározták a nyár eleji időjárást. A modern meteorológia szerint viszont természetesen nem szó szerint 40 napig tart ugyanaz az idő, de statisztikailag valóban előfordulhatnak hosszabb csapadékos vagy száraz periódusok, amelyek a mai nappal vették kezdetüket. A mai 28-29 fokos csapadékmentes időjárás szerint inkább a szárazabb periódus kezdődik sajnos, teszem hozzá. A nyaralók gondolom örülnek neki, ellentétben a mezőgazdaságban dolgozókkal és mindazokkal, akik a nyárra menetrend szerint lédúsan és jó áron érkező zöldséget és gyümölcsöt szeretnének. És most egy ilyen kitérő után nézzünk rá a budapesti utak helyzetére. Ma délután 1 óráig lezárják a 14. kerületben a Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után daruzás miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Póler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják mára a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között fűnforgatás miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárják mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le. Lezárják a félútpályát mától a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Hétfőtől péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szerviz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harmat utcában, a Siblik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt.

0: Rádió Dick.
1: Egy szép hétfőt kívánok mindenkinek, és eredményes hetet. Június 8-a medár napja hétfőre esett, a medár név jelentése pedig hatalmas, erős, merész. Június 8-ai névnapjához pedig Magyarország legismertebb időjósló hagyománya kapcsolódik, amely szerint, ha medár napján esik az eső, akkor bizony 40 napig esős idő várható. A mai kilátások alapján nem egy esős, hanem egy szárazabb időszak következhet. De nem csak az időjárás az, amiben kiigazodhatunk, ugyanis érkeztem a Budapesti Útinform legfrissebb híreivel. Ma délután 1 óráig lezárják a 14. kerületben a Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után daruzás miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják mára a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárják mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le. Lezárják a félútpályát mától a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Hétfőtől péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szerviz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harmat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben, a Haladás utcában lassabban tudtok haladni, mert hogy a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszükület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. A 2. kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a 2. kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt. A 4. kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Póler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják mára a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között fűnforgatás miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárják mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le.
0: Időjárás.
2: Az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, mert hogy medárd ezúttal sem hoz esőt nekünk. Sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék szinte sehol sem várható. A légmozgás mindössze mérsékelt lesz, ezért jóval melegebbnek érezhetjük a délutánra ígérkező 28-29 fokos maximumot. Amelyet már most mérhetnénk, hogyha egy hőmérő lenne a kezünkben, de nincs. Akinek esetleg lesz rá ideje, este 7-ig beszerezhet egyet, és meg is mérheti, ugyanis az előrejelzések szerint egészen eddig velünk marad ez a hőmérséklet, ezt követően este 8-kor 27, 10-kor 24, éjfélkor pedig 22 fokig érkezik. S holnap hajnalra mindössze csak 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, és bizony azok a napok, amelyek nem 20 fok alatti hőmérsékletről indulnak, mindig elég melegnek ígérkeznek, így a holnapi napra 31 fokos napos, elég kacifántos, frontoktól terhelt időjárást jeleznek előre a szakértők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Mindenkinek egy remek klassz délután kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Június 8-a Medárd napja van, láthatóan nem egy csapadékos, hanem egy szárazabb időszak következhet a nyaralók örömére és a mezőgazdák bánatára. Nézzük inkább a budapesti utak helyzetét. Lezárják a félútpályát mától a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Hétfőtől péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A harmadik kerületben a Királyok útján, Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a harmadik kerületben, amely a Szentendrei út szerviz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harmat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben, a Haladás utcában lassabban tudtok haladni, mert hogy a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszükület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Ért felé. A második kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a második kerületben, a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszükületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A harmadik kerületben útszükületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt. A negyedik kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. Tart a gázvezeték építése az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca közötti, így félpályás lezárásra kell számítani. Lezárták a Ferenc István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, és szintén lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. A 6. kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért azt lezárták az Eötvös utca és a Terész körút között.

maradva a Dohány utcában, a Klauzál utca előtt útszűkületre kell számítani építkezés miatt, és lezárták a Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket.
1: 100.3 Rádió Diket.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Lendületes kezdést és eredményes hetet kívánok mindenkinek. Június 8-án, Medárd napján, Baranyi Tamás vagyok. A Medárd férfi név régi germán eredetű, jelentése pedig hatalmas és erős, merész ember. A népi megfigyelések egyik legismertebb időjósló napja, a formula pedig így szól, hogy ha Medárd napján esik, akkor az 40 napig tart, vagy más változatban, ha Medárd napján csereg az eső, 40 napig el nem megyen tő. Gondolom ez a tővégződés a tőle. Ezek szerint, ha június 8-án esik az eső, akkor egy hosszabb, csapadékosabb időszak következik. Ha száraz és napos az idő, akkor a következő hetek is inkább száraznak mutatkoznak. No hát a mai 28-29 fokos maximum az utóbbi verziót jelzi előre, de vajon mi lehet a népi megfigyelés alapja? A tapasztalat abból ered, hogy még a történelem előtti időkben, vagyis legalábbis jelen történelmünket megelőző korokban, amikor még a föld légkörét sokkal kiszámíthatóbb folyamatok irányították, akkor június elején gyakran alakultak ki olyan légköri helyzetek, amelyek tartósan meghatározták a nyár elejé időjárást. A modern meteorológia szerint viszont természetesen nem szó szerint 40 napig tart ugyanaz az idő, de statisztikailag valóban előfordulhatnak hosszabb csapadékos vagy száraz periódusok, amelyek a mai nappal vették kezdetüket. A mai 28-29 fokos csapadékmentes időjárás szerint inkább a szárazabb periódus kezdődik sajnos, teszem hozzá. A nyaralók gondolom örülnek neki, ellentétben a mezőgazdaságban dolgozókkal és mindazokkal, akik a nyárra menetrend szerint lédúsan és jó áron érkező zöldséget és gyümölcsöt szeretnének. És most egy ilyen kitérő után nézzünk rá a budapesti utak helyzetére. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben, a Haladás utcában lassabban tudtok haladni, mert hogy a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszűkület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Ért felé. A második kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A harmadik kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt. A negyedik kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. Tart a gázvezeték építése az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között, így félpályás lezárásra kell számítani. Lezárták a Ferenc István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, és szintén lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. A 6. kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsák utca lett. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért azt lezárták az 5-ös utca és a Terész körút közötti szakaszon.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tánc bemutatóval zárult a programsorozat a Kapos Szent Jakabi Művelődési Házba. Színes roma tánc bemutatóval zárult a 10 alkalmas táncoktatási program, amely a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával valósult meg a Kapos Szent Jakabi gyermekek számára. A program során az óvodások és az iskolások egyaránt megismerkedhettek a roma kultúra egyik legfontosabb, hagyományőrző elemével, a tánccal. A szabolcsi roma tánc alaplépéseit tanították meg a résztvevőknek. Török Csabáné, a Szent Jakabi tagóvoda vezetője elmondta, tavasszal nyílt lehetőség arra, hogy a gyermekek számára 10 alkalomból álló roma táncoktatást szervezzenek. A program az Ökumenikus Segélyszervezet anyagi támogatásával valósult meg. A 10. alkalom lezárásaként szerveztük meg ezt a táncbemutatót, ahol a szülők előtt mutathatták be az óvodások és az iskolások mindazt, amit az elmúlt alkalmak során elsajátítottak, mondta. Kovács Natália, a Kaposvári Biztos Kezdett Gyermekház munkatársa kiemelte, hogy a roma táncoktatás az idei tanévben indult el a gyerekházban és a Kapos Szent Jakabi tagóvodában. A foglalkozásokat Kalányos Nikoletta tartotta, aki már 6 éves kora óta táncol, 12 éve pedig oktatóként tevékenykedik. Emellett saját tánccsoportjával rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. A Kapos Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és tovább vigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilága, ezek megőrzése pedig közös értékünk, emelték ki. A táncoktatás során Nikoletta a magyarországi roma táncok közül a szabolcsi tánc alaplépéseit tanította meg a résztvevőknek. A bemutatón a gyermekek nem csak közös koreográfiákkal készültek, hanem szólóprodukciókban is megmutatták a tudásukat, saját népcsoportjuk tánc lépéseit és hagyományait is bemutatva. A programban óvodáskorú gyermekek és iskolások egyaránt részt vettek, utóbbiak körülbelül 13 éves korig. A szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hozzájárul a roma kulturális örökség megőrzéséhez, valamint a gyermekek identitásának és közösségi összetartozásának erősítéséhez. A Kapos Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és továbbvigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilág.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Póler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják mára a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között fűnforgatás miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárják mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le.
0: Időjárás.
7: Az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, mert hogy Medárd ezúttal sem hoz esőt nekünk. Sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék szinte sehol sem várható. A légmozgás mindössze mérsékelt lesz, ezért jóval melegebbnek érezhetjük a délutánra ígérkező 28-29 fokos maximumot. Amelyet már most mérhetnénk, hogyha egy hőmérő lenne a kezünkben, de nincs. Akinek esetleg lesz rá ideje, este 7-ig beszerezhet egyet, és meg is mérheti, ugyanis az előrejelzések szerint egészen eddig velünk marad ez a hőmérséklet, ezt követően este 8-kor 27, 10-kor 24, éjfélkor pedig 22 fokig érkezik. S holnap hajnalra mindössze csak 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, és bizony azok a napok, amelyek nem 20 fok alatti hőmérsékletről indulnak, mindig elég melegnek ígérkeznek, így a holnapi napra 31 fok okos, elég kacifántos, frontoktól terhelt időjárást jeleznek előre a szakértők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek egy remek klassz délután kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Június 8-a medár napja van, láthatóan nem egy csapadékos, hanem egy szárazabb időszak következhet a nyaralók örömére és a mezőgazdák bánatára. Nézzük inkább a budapesti utak helyzetét. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják mára a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Ma délután 2 órától este 8 óráig időszakos lezárásra kell készülni az 5. kerületben a Verespálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között fűnforgatás miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárják mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le. Lezárják a félútpályát mától a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Hétfőtől péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján, Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a 3. kerületben, amely a Szentendrei út szervizútját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harmat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben, a Haladás utcában lassabban tudtok haladni, mert hogy a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszükület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. A 2. kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a 2. kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszükületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 3. kerületben útszükületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt. A 4. kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. Tart a gázvezeték építése az 5. kerületben a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca közötti így félpályás lezárásra kell számítani. Lezárták a Ferenc István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, és szintén lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Egy szép hétfőt kívánok mindenkinek, és eredményes hetet. Június 8-a medár napja hétfőre esett, a medár név jelentése pedig hatalmas, erős, merész. Június 8-ai névnapjához pedig Magyarország legismertebb időjósló hagyománya kapcsolódik, amely szerint, ha medár napján esik az eső, akkor bizony 40 napig esős idő várható. A mai kilátások alapján nem egy esős, hanem egy szárazabb időszak következhet. De nem csak az időjárás az, amiben kiigazodhatunk, ugyanis érkeztem a Budapesti Útinform legfrissebb híreivel. Lezárják a félútpályát mától a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Hétfőtől péntekig éjszakánként teljes szélességében zárják le a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A harmadik kerületben a Királyok útján, Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Szintén egy lezárás a harmadik kerületben, amely a Szentendrei út szerviz útját érinti a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszűkületre kell számítanotok a 10. kerületben, a Harpat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítanotok csatorna karbantartás miatt. A 18. kerületben, a Haladás utcában lassabban tudtok haladni, mert hogy a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszűkület vár az arra közlekedőkre, mert vízvezetéket javítanak. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os úton, az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Ért felé. A második kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Szintén a második kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A harmadik kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítése miatt. A negyedik kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. Tart a gázvezeték építése az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca közötti, így félpályás lezárásra kell számítani. Lezárták a Ferenc István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, és szintén lezárták az 5. kerületben a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. A 6. kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért azt lezárták az Ötvös utca és a Terész körút közötti szakaszon. A 7. kerületben útszűkületre kell készülnötök a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Szintén a 7. kerületben maradva a Dohány utcában, a Klauzál utca előtt útszűkületre kell számítani építkezés miatt, és lezárták a Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikolaj Gruevski, Macedónia volt miniszter elnöke és politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót fületek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Pomfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig. Le van zárva a Retek utca, a Margit körút és a Fény utca között, illetve időszakos lezárásokra kell készülni a Veres Pálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között. A Pékerdő utca is le van zárva a Vágóhíd utca közelében, illetve a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv. Le van zárva a kerék Gyártó utca befelé az Öv utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál irányonként csak egy-egy sáv járható. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv, illetve a Királyok útján a Pünkösd fürdő utcánál le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Szentendrei út szervíz útja a Ladik utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé. Útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, valamint le van zárva a Kassa köz az Erzsébet királyné útjánál, a Kerepesi úton a Baross tér felé a Hungária körút környékén. Mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás kell készülni, illetve a Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületre kell készülni, de igazából ez senkit nem érint, hiszen úgyis az emberek döntő többsége navigációval közlekedik, ami pedig az aktuális élő forgalmi adatok alapján úgyis úgy számolja ki az útvonalat, hogy a lezárásokat elkerülje, a nagy torlódásokat is elkerülje, szóval vezessen mindenki óvatosan és türelmesen. Én mondom, mondom is, hogy gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön sok napsütésre és igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, így a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte. Viszont holnap már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délután nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arra felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, röviden eshet majd az eső. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is sokfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, és a zivatarok környezetében kedden majd erős és viharos lökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére holnap még melegebb lesz, mint ma, ugyanis 33 fokig is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, ami azért szerintem eléggé durva ahhoz képest, hogy holnap ilyen felhős eső idő várható. Mára viszont az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 százas telefonszámot, és mint ahogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, úgy most is a lehetőség szerinti ténylegesen legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Szóval pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Ricardótól. Így szól. Szia, a Giulio-nak küldenék egy zenét, nagyon sok szeretettel, és kívánom, hogy minél hamarabb jöjjön ki a kórházból. Köszönöm, Ricardo. Na hát ez nagyon sajnálatos, hogy Giulio kórházban van, mi hamarabbi felépülést és vagy gyógyulást kívánunk neki. Nagyon sok szeretettel fog akkor szólni Ricardo kérésére Giulio-nak, Jamie-től, a haza kell menni, ezzel motiválva, hogy minél hamarabb menjen haza a kórházból.

0: csokoládé. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Mondi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

helyetekben elővenném a telefonomat, tárcsáznám a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy megírnám SMS-ben, vagy pedig felhívnám a Bódi Csabi Juniort, és megmondanám neki, hogy ki vagyok, miért, milyen alkalomból, kinek, és milyen zenét szeretnék küldeni, hiszen most is jelenleg a Bódi Kívánság Show zajlik éppen itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy ez annyit jelent számotokra, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint amennyi bele tud férni értelemszerűen a napi 3 órányi műsoridőbe. Én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenkire sosem fog elég idő jutni, ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek, most pedig következzen Muca és a kedves SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól: szia, Muca szeretne küldeni Gusztinak egy dalt, a Kamimót, és várom, hogy találkozzunk újra. Köszönöm. Hát akkor a Kamimó fog szólni nagyon sok szeretettel, Arany Szemek és a Dadó közös kis szerzeménye, dala, slágere, Muca kérésére Gusztinak, és azt üzeni neki, hogy nagyon várja, hogy minél hamarabb újra találkozzunk.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig. Le van zárva a Retek utca, a Margit körút és a Fény utca között, illetve időszakos lezárásokra kell készülni a Veres-Pálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között. A Pékerdő utca is le van zárva a Vágóhíd utca közelében, illetve a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv. Le van zárva a kerék Gyártó utca befelé az Öv utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál irányonként csak egy-egy sáv járható. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv, illetve a Királyok útján a Pünkösd fürdő utcánál le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Szentendrei út szervízútja a Ladik utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé. Útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, valamint le van zárva a Kassa köz az Erzsébet Királyné útjánál, a Kerepesi úton a Barostér felé, a Hungária körút környékén mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve a Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületre kell készülni, de igazából ez senkit nem érint, hiszen úgyis az emberek döntő többsége navigációval közlekedik, ami pedig az aktuális élő forgalmi adatok alapján úgyis úgy számol ki az útvonalat, hogy a lezárásokat elkerülje, a nagy torlódásokat is elkerülje, szóval vezessen mindenki óvatosan és türelmesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön sok napsütésre és igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, így a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte. Viszont holnap már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délután nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arra felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, röviden eshet majd az eső. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is sokfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, és a zivatarok környezetében kedden majd erős és viharos lökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére holnap még melegebb lesz, mint ma, ugyanis 33 fokig is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, ami azért szerintem eléggé durva ahhoz képest, hogy holnap ilyen felhős eső idő várható. Mára viszont az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével egy új, rendkívül veszélyes csalási módszer terjed, a hangklónozás. A kiberbűnözőknek ma már mindössze néhány másodpercnyi valós hangfelvételre van szükségük ahhoz, hogy bárki hangját, legyen az családtag, barát vagy kollega, egyszerűen lemásolják. Ezeket a hangmintákat általában a közösségi médiából, vagy korábban titokban rögzített hívásokból szerzik meg. A technológia annyira kifinomultá vált, hogy a szakértők szerint az átlag emberek, sőt, még maguk a kutatók sem képesek hibátlanul megkülönböztetni a mesterségesen generált hangot a valódi ember hangjától. A csalók általában vészhelyzetet színlelnek, és arra építenek, hogy az áldozatok a sok hatása alatt gondolkodás nélkül cselekednek majd. Tipikus forgatókönyv, hogy lemásolt hangon a beszél család tag úgymond bajba került, például elrabolták, vagy börtönbe zárták, és azonnal pénzre van szüksége a szabaduláshoz. Na hát most például már ugye, hogy is mondjam nektek így szépen megfogalmazva, tehát a cikk elején ki volt hangsúlyozva egy mondat, hogy akinek nem inge, ő ne vegye magára, és ne sértődjön meg. Hát most kérdezek valamit igazából. Nem kell ehhez a jogban annyira tudatosan élni, illetve a törvényekkel kapcsolatosan napra kész lenni, de szerintem, hogyha most engem felhívna Pityuka, vagy Jancsika, vagy Pistike, hogy hát szia tasó, halljak meg, kéne 50 000, mert elvittek a rendőrök, és akkor mondja nekem így egy ilyen AI robot, lemásolt hangú, legenerált hangú valaki az ismerősöm hangján, hát én elgondolkoznék, hogy milyen már, hogy valakit elvittek börtönbe, csak úgy, ma semmiből ugye, és 50 000 forintért már a rendőr akkor véletlen nyitva hagyja majd a börtönrácsot, vagy tehát hogy lehet egy ilyen csalásnak bedőlni, illetve mondjuk nyilván olyan csalás is lehet, gondolom én, hogy hú, sajnos kocsantam valakivel, mondjuk felhívna az öcsém hangján valaki, és hú, azt mondta, hogy ha most adok neki 200 000-et, akkor békén hagy, és nem fog rendőrt hívni, én voltam a vétlen fél. Na és akkor úgy is mondanám, hogy jó, rakjuk le, hívjál már fel videóhívásba, nézzük már meg, hogy mekkora az a kár, hogy 200 000-et kér valaki, és akkor felhívnám ugye videóhívásba mondjuk az öcsém hangján hívott felet, és akkor, ja, ó, te nem is Rómeó vagy, hanem Pityuka, hát akkor csalás voltál, hú, de jó, hogy felhívtalak. Tehát, hogy ezt annyira könnyen ki lehet, miért kell mindig beleesni hivatalosan a csapdákba? Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ha én megyek az úton, és hát ugye Budapesten meg Magyarországon nagyon jók az utak, és tele van kátyúval. És hogy van az, hogy az előttem lévő hivatalosan mindig belemegy a kátyúkba, mint hogyha direkt akarna belemenni, én meg nem győzöm ugye kerülgetni, meg vigyázni az autóra, más meg olyan figyelmetlen, hogy ő hivatalosan, ha már ott a kátyú, belemegyek, hagy koppanjon, vagy mondjuk vannak azok a csatornafedelek, és ott is mindig így koppan egyet a futómű. És hogy a többi a ember, aki vezet autót, miért mentek bele erőszakkal direkt? Nem bírom megérteni, hát írjátok már meg SMS-be, miért nem lehet kikerülni? Miért kell véletlen kam direkt belemenni? És ugyanezt tudom mondani, hogy ne essünk már csalás áldozatává. Főleg ilyen szélhámos, ilyen mindenféle csalók áldozatává, akik telefonon keresztül tudnak csalni. Hát ne essünk már bele. Már 2026 fele van. Már mindjárt 2027. Azt felkerekítjük, már mindjárt 2030-as évek van. Már szerintem nem illik internetes csalásnak az áldozatává válni.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Én azt javaslom a számotokra, hogy mivel ez a Bódi kívánság show, kapjátok elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, ami annyit jelent számotokra gyakorlatban, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot ténylegesen élőben teljesítjük, úgyhogy én a helyettekben nem hagynám ki ezt a lehetőséget, és hát két opciótok is van, vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és megmondjátok úgy, hogy kik vagytok, kinek, és milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, én pedig olvasnám is nektek gyorsan a számotokra követendő példát, most éppen egy SMS-t kaptam nemrég, Dávidtól így szól. Sziasztok, Dávid vagyok. Domonyba szeretnék küldeni egy dalt Piroska Peti komámnak, Bódi Gusztitól. Köszönöm szépen előre is, további szép napot nektek. Hát akkor Dávid kérésére a Piroska Petinek fog szólni a drága komájának Domonyba egy Bódi Guszti dal. Hosszú rögös ez az út. Hadd szóljon sok szeretettel akkor, Isten áldásával.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
1: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
2: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
1: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
2: Pulpé.
1: Így van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A parnograszt napjaink egyik legismertebb és legsikeresebb magyarországi roma zenekara. Nevük románi nyelven fehér lovat jelent, amely a szabadságot, a tisztaságot és az erőt szimbolizálja. A zenekar Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből származik, egy olyan térségből, ahol a roma hagyományok és a népzenei kultúra mind a mai napig élő részét képezik a mindennapoknak. A parnograszt különlegessége abban rejlik, hogy zenéjük nem színpadra alkotott mesterséges produkcióként született meg, hanem a családi és közösségi élet természetes részeként. Tagjai rokoni kapcsolatban állnak egymással, így zenéjükben a közösség összetartó ereje és az autentikus hagyománytisztelet egyaránt megjelenik. A zenekar 1987-ben alakult, és azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy a hagyományos cigány népzenét a modern közönség számára elérhetővé tegye. Munkásságuk során megőrizték az eredeti dallamukat, ritmusokat, előadásmódot, miközben nyitottak maradtak az új zenei hatások felé is. Hangzásukban fontos szerepet kap a gitár, a kanna, a tambura, a harmonika, valamint a taps és a ritmikus ütőhangszerek. Ezek az elemek együtt különleges, energikus és könnyen felismerhető zenei világot teremtenek. A parnograszt koncertjeinek egyik legfontosabb jellemzője a közvetlenség. Fellépéseiken a közönség nem csupán hallgatója, hanem résztvevője az előadásnak. A lendületes, érzelmekkel teli énekek olyan hangulatot teremtenek, amelyben a roma kultúra gazdagsága és életöröme mindenki számára átélhetővé válik. A zenekar több nemzetközi fesztiválon is fellépett, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyarországi roma zene külföldön is ismerté váljon. A parnograszt művészete túlmutat a szórakoztatáson. Zenéjük fontos kulturális küldetést is betölt, hiszen hozzájárul a roma hagyományok megőrzéséhez és bemutatásához. Dalaikban gyakran jelennek meg a család, a szerelem, a szabadság, az összetartozás témái, amelyek minden ember számára érthető és átélhető üzenetet hordoznak. A zenekar sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos kultúra a modern világban is képes értéket teremteni és széles közönséget megszólítani. A zenekar a következő nagyobb nyilvánosan meghirdetett fellépése a Víz Zene Virág Fesztivál keretében lesz Tatán, az Öreg Tó partján 2026. június 28-án. A fesztivál Magyarország egyik legnépszerűbb nyári kulturális rendezvénye, ahol a parnograszt számos ismert magyar előadó mellett lép színpadra. A koncert várhatóan különleges élményt nyújt majd a közönség számára, hiszen a zenekar élő előadásai mindig magukkal hozzák azt a lendületet, őszinteséget és közösségi hangulatot, amelyről országosan ismerté váltak. A fellépés egyben lehetőséget teremt arra, hogy a roma zenei hagyományok újabb generációkhoz jussanak el, és tovább erősítsék helyüket Magyarország kulturális életében.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig. Le van zárva a Retek utca, a Margit körút és a Fény utca között, illetve időszakos lezárásokra kell készülni a Veres Pálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között. A Pékerdő utca is le van zárva a Vágóhíd utca közelében, illetve a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv. Le van zárva a Kerék Gyártó utca befelé az Öv utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál irányonként csak egy-egy sáv járható. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv, illetve a Királyok útján a Pünkösd fürdő utcánál le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Szentendrei út szervíz útja a Ladik utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé. Útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, valamint le van zárva a Kassa köz az Erzsébet királyné útjánál. A Kerepesi úton a Barostér felé a Hungária körút környékén mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás kell készülni, illetve a Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületre kell készülni, de igazából ez senkit nem érint, hiszen úgyis az emberek döntő többsége navigációval közlekedik, ami pedig az aktuális élő forgalmi adatok alapján úgyis úgy számolja ki az útvonalat, hogy a lezárásokat elkerülje, a nagy torlódásokat is elkerülje, szóval vezessen mindenki óvatosan és türelmesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai hétfőnkön sok napsütésre és igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, így a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte. Viszont holnap már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délután nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arra felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, röviden eshet majd az eső. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is sokfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, és a zivatarok környezetében kedden majd erős és viharos lökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére holnap még melegebb lesz, mint ma, ugyanis 33 fokig is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, ami azért szerintem eléggé durva ahhoz képest, hogy holnap ilyen felhős eső idő várható. Mára viszont az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik. Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, és milyen zenét szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel, nekem mindegy, én így is úgy is teljesítem a kívánságokat, és beolvasom azt, amit írtok nekem, úgyhogy én szó szerint olvasom be, szóval hogyha valaki tudja magáról, hogy nem tud írni, olvasni, vagy mondjuk helyesen, jól megfogalmazva beszélni, akkor csak nyomja meg a mikrofonjelet a billentyűzetén, és diktálja be, amit szeretne, mert én szó szerint olvasom be mindig, amit írnak. Pontosan ezért, hogy ezt bebizonyítsam nektek, olvasom is azt az SMS-t, amit nemrég kaptam. Szervusz, szeretnék kérni egy dalt az Oszkárnak, a Lajosnak, hogy Érdi Babától a Freeze lovaim. Na, Én így olvastam be, ahogy le volt írva, úgyhogy nagyon sok szeretettel el is indítom Oszkárnak és Lajosnak Érdi babától a Freeze Lovaim című dalt. Remélem, hogy azért kell nekik ilyen lovacskás zene, mert tényleg nagyon komoly lovakkal rendelkeznek, illetve akár hintókkal is, amennyiben nem. Tiszta szívemből kívánom nekik, hogy egy 3 méteres, deres, kőkemény frízlovuk legyen. Borosi!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-ben, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért, mivel csak 3 óra a műsoridő bruttóba, így nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám gyorsan a következő SMS-t, és hát ezzel együtt értelemszerűen teljesítem a következő kívánságot, melyet nemrégen kaptam. Így szól: szia Csabi, Mihály vagyok, és az Ács brigádomnak szeretnék kérni egy dalt, mert fizetés volt. Köszönöm szépen! Na hát akkor Mihálynak és a kedves csapatának, az Ács királyoknak fog szólni egy jó kis dal fizetés alkalmából, ez pedig legyen Rolandtól a Millión. Remélem, vagyis tiszta szívemből kívánom inkább, hogy mindenkinek 7 számjegyű összeg jusson, és akkor úgy mindenki jól jár. Viszont akkor most Mihály kérésére fog szólni a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: közlekedési hírek.
1: A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig. Le van zárva a Retek utca, a Margit körút és a Fény utca között, illetve időszakos lezárásokra kell készülni a Veres Pálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között. A Pékerdő utca is le van zárva a Vágóhíd utca közelében, illetve a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv. Le van zárva a Kerék Gyártó utca befelé az Öv utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál irányonként csak egy-egy sáv járható. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv, illetve a Királyok útján a Pünkösdő fürdő utcánál le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Szentendrei út szervíz útja a Ladik utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé. Útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, valamint le van zárva a Kassa köz az Erzsébet Királyné útjánál, a Kerepesi úton a Barostér felé, a Hungária körút környékén mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve a Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületre kell készülni, de igazából ez senkit nem érint, hiszen úgyis az emberek döntő többsége navigációval közlekedik, ami pedig az aktuális élő forgalmi adatok alapján úgyis úgy számol ki az útvonalat, hogy a lezárásokat elkerülje, a nagy torlódásokat is elkerülje, szóval vezessen mindenki óvatosan és türelmesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön sok napsütésre és igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, így a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte. Viszont holnap már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délután nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arra felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, röviden eshet majd az eső. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is sokfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, és a zivatarok környezetében kedden majd erős és viharos lökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére holnap még melegebb lesz, mint ma, ugyanis 33 fokig is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, ami azért szerintem eléggé durva ahhoz képest, hogy holnap ilyen felhős esős idő várható. Mára viszont az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Richard Davis kétszer is nyert 1 millió fontot a lottón. A walesi fodrász először 2018-ban, majd 2025-ben lett milliomos, ráadásul ugyanazokkal a számokkal játszott, amelyeket a gyerekei születési adatai alapján választott. A The Guardiannek azt mondta, biztos volt benne, hogy egyszer nagy nyeremény üti majd a markát. Davis éppen egy vendéghaját festette a szalonjában, és amíg hatott a festék, átszaladt a szomszédos boltba ellenőrizni a szelvényét. A pénztáros beszkennelte a szelvényt, majd közölte, hogy vissza kell adnia azt, mert nem tudja kifizetni a nyereményt. A postai pultnál 50 000 fontig tudtak volna csak fizetni, de jelezték, hogy azért ennél egy kicsivel nagyobb összegről van szó. Hát azért ez eléggé nagy dolog szerintem, és ugyebár visszament a szalomba, online megnézte az eredményt, hogy igazából mennyit is nyert, és hát akkor látta, hogy 1 millió fontot nyert. Felhívta az ügyfélszolgálatot, ahol megerősítették a hírt, ám közben a hajfesték ható ideje lejárt, így a férfinak vissza kellett mennie dolgozni. Később azt mondta, ez segített neki két lábbal a földön maradni. Hát én őszinte leszek, hogyha 1 millió fontot nyernék, akkor oda mennék, akinek befestettem a haját, nézd, adok 1000 fontot, menj át egy másik fodrászhoz, az majd megcsinálja, szevasz. Vennék egy jó eldugott helyen egy jó nagy telket, építenék egy házat, megszüntetném az emberekkel a kapcsolatot, mert úgyis ilyenkor, tehát én tapasztalatom az az, hogy amikor mondjuk az útszélén maradok a kocsimmal, felhívok a névjegyzékemből körülbelül 45 embert, és abból 56 egyszerűen pont nem ér rá, pont így. Tehát soha nem tudok senkire számítani, és én személyesen, én azt tapasztaltam, hogy mihely is mondjuk valami jó miatt hívok fel valakit, akkor így pattan, egyből mindenki pattan, ahogy én szeretném, hogyha mondjuk elhívok valakit kajálni. De hogyha mondjuk lemerült az akkumulátorja a kocsimnak, és nem indul be, akkor pont mindenkinek van valami problémája, meg ilyesmi, és pontosan ezért én azt csinálnám, hogy eltűnnék mindenki életéből, aki tényleg ilyen kétszínűségből van hozzám közel, viszont a 2018-as nyereményéből jutott 4 gyermeküknek, majd megvették az addig bérelt házukat, autókat is vásároltak. Davis és a párja Faye pedig összeházasodtak, később Dubajba, illetve a Maldív-szigetekre is elutaztak. Gondolkoztam, hogy miért ilyen szerény életmódot éltek igazából 1 millió fonttal. Most tegyük fel, hogy mondjuk 450 millió vagy 500 millió forint, tök mindegy, mindegyik akkora pénze szerintem, hogy egy teljesen új életet lehetne élni, és hát nem az lenne az életünk fénypontja, hogy elmegyünk igazából Dubajba. Úgyhogy szerintem azért abból a pénzből lehetett volna csodákat is művelni, de hát ők ilyen szerény életmódot folytattak igazából, megvették a kis albérletüket, vettek autókat és megházasodtak. Ez mind szép és jó, viszont Davis közben tovább dolgozott, és a lottózást sem hagyta abba. Később már inkább applikáción keresztül játszott, mert nem akarta, hogy mások kérdezgessék, miért próbálkozik még mindig. 2025-ben az alkalmazás jelezte Davisnek, hogy ismét nyert 1 millió fontot. Visszaemlékezése szerint reggel 6:30 volt, és még fél álomban látta azt az üzenetet, amely igazából azt írta, hogy megint nyert 1 milliót. Szóval ez a kétszeri lottó nyerés esélye hát több, mint 1 a 24 milliárdhoz, ami szerintem azért eléggé sok.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és hogy teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, ugyanis úgy kerek egy kívánság, egy kérés szerintem, hogyha nem azt mondjátok, hogy szia tesó, halljak meg speciálba asszonynak küldöm a dalt, hanem nagyon sok szeretettel köszöntelek, Csabi, szeretném kérni ezt meg ezt a dalt a drága feleségemnek, XY-nak, és ezt meg ezt üzenem neki. Köszönöm szépen, hogyha teljesíted a kívánságomat. Én így írnék egy SMS-t, ha őszinte lehetek veletek, úgyhogy ti is tegyetek így, hiszen én bemondok nektek bármit, de sokkal szívhez szólóbb szerintem, hogyha legalább egy-egy keresztnevet kapok, és akkor így be tudom mondani, hogy Pityuk a küldi Jancsikának, mert nagyon szereti, mondjuk, vagy ilyesmi, és olvasom nektek inkább a követendő példát, hogy milyen SMS-t kaptam. Sziasztok, Kristóf vagyok, és a feleségemnek, Kittinek szeretnék küldeni egy dalt Jászberénkbe. Szeretni csak egyet

A Váradi fiúktól. Hát akkor Váradi Olasz és a Váradi Rikó duettje Szeretni csak egyet lehet, ez fog szólni sok szeretettel Kristóf kérésére, élete szerelmének, a feleségének, Kittinek.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
0: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya 3 nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdonrészt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. Közlekedési hírek.
4: A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig. Le van zárva a Retek utca, a Margit körút és a Fény utca között, illetve időszakos lezárásokra kell készülni a Veres Pálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között. A Pékerdő utca is le van zárva a Vágóhíd utca közelében, illetve a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv. Le van zárva a Kerék Gyártó utca befelé az Öv utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál irányonként csak egy-egy sáv járható. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv, illetve a Királyok útján a Pünkösdöfürdő utcánál le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Szentendrei út szervíz útja a Ladik utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé. Útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában a Sibrik-Miklós út közelében, valamint le van zárva a Kassa köz az Erzsébet királyné útjánál. A Kerepesi úton a Barostér felé a Hungária körút környékén mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás haladásra kell készülni, illetve a Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületre kell készülni, de igazából ez senkit nem érint, hiszen úgyis az emberek döntő többsége navigációval közlekedik, ami pedig az aktuális élő forgalmi adatok alapján úgyis úgy számolja ki az útvonalat, hogy a lezárásokat elkerülje, a nagy torlódásokat is elkerülje, szóval vezessen mindenki óvatosan és türelmesen. Én mondom is, hogy gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai hétfőnkön sok napsütésre és igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, így a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte. Viszont holnap már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délután nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arra felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, röviden eshet majd az eső. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is sokfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, és a zivatarok környezetében kedden majd erős és viharos lökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére holnap még melegebb lesz, mint ma, ugyanis 33 fokig is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, ami azért szerintem eléggé durva ahhoz képest, hogy holnap ilyen felhős eső idő várható. Mára viszont az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik. Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom és a teljesítem és a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is, én így is úgy is teljesítem a zenei kívánságokat, még hozzá a lehető legtöbbet, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan Roland SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, Roland vagyok, Nógrád megyéből, és a főnökömnek, Pittyesnek szeretnék nagy lócra kérni valami szerelmes zenét Kunó Máriótól. Üzenem neki, hogy ne adja fel, már a sarkában van a boldogság. Hát akkor kedves nagy lóci Pittyes, a Rolandnak a főnöke, azt üzenjük neked, hogy már nincs olyan messze a boldogság, szó szerint idézve, már a sarkadban van a boldogság, úgyhogy fogadj sok szeretettel Máriótól a My Love Story című dalát.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: sucks it, get it. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

mindenféleképpen tárcsázátok a 0630303030-as telefonszámot, hiszen ez a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikken, szóval minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül. Én a helyetekben ezt az alkalmat nem használnám ki, hiszen ez egy kiváló lehetőség arra, hogy meglepjük a szeretteinket, közeli hozzátartozókat, rokonokat, kollégákat is akár. Úgyhogy ez egy apró kis gesztus, semmiben nem tart írni egy SMS-t, 0630303030-100, viszont hogyha egy kicsit bevállalósabb vagy a kelleténél, akár fel is hívhattok engem nyugodtan, nem harapok, nem bántok, csak kívánságokat teljesítek, méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet, szóval olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Benitől kaptam nem olyan rég, így szól. Szia Csabi, Beni vagyok, és a tisztító üzemnek szeretnék kérni egy dalt Csepelre, méghozzá Bobó színésznő című számát. Hát akkor Beninek és az egész tisztító üzemnek fog szólni sok szeretettel, kivétel nélkül Csepelre, Bobótól, a színésznő.

Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig. Le van zárva a Retek utca, a Margit körút és a Fény utca között, illetve időszakos lezárásokra kell készülni a Veres-Pálné utcában, az Irányi utca és a Szerb utca között. A Pékerdő utca is le van zárva a Vágóhíd utca közelében, illetve a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv. Le van zárva a kerék Gyártó utca befelé az Öv utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál irányonként csak egy-egy sáv járható. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv, illetve a Királyok útján a Pünkösd fürdő utcánál le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Szentendrei út szervíz útja Alladik utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni az Árpád úton, a Váci út felé. Útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, valamint le van zárva a Kassa köz, az Erzsébet Királyné útjánál, a Kerepesi úton a Baross tér felé, a Hungária körút környékén mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve a Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületre kell készülni, de igazából ez senkit nem érint, hiszen úgyis az emberek döntő többsége navigációval közlekedik, ami pedig az aktuális élő forgalmi adatok alapján úgyis úgy számolja ki az útvonalat, hogy a lezárásokat elkerülje, a nagy torlódásokat is elkerülje, szóval vezessen mindenki óvatosan és türelmesen. Én mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön sok napsütésre és igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, így a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte, viszont holnap már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délután nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arra felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, röviden eshet majd az eső. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is sokfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, és a zivatarok környezetében kedden majd erős és viharos lökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére holnap még melegebb lesz, mint ma, ugyanis 33 fokig is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, ami azért szerintem eléggé durva ahhoz képest, hogy holnap ilyen felhős eső idő várható. Mára viszont az idő Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Szakértői mérések tisztázzák a sokakat foglalkoztató kérdést, vajon többet fogyaszt-e az autó menet közben, ha a levegő hőmérsékletét az extrém melegben légkondival csökkenti a sofőr, tehát normálisan és tömören megfogalmazva, szakértői mérések tisztázzák, hogy vajon többet fogyaszt-e a kocsi, ha megy a klíma, vagy nem. A Femina megírta, hogy akár 25%-kal több üzemanyagot is fogyaszthat az az autó, amiben bekapcsolják a klímát utazás közben. Ha az ablakokat is lehúzzuk, szintén több lehet a plusz terhelés, tehát mondjuk nem 7,2 litert fog fogyasztani, hanem über brutál 7,3 litert. Az elmúlt napok forrósága a nyarat idézte. Az autóban ülve azonban enyhülést adhat már akár percekre is, ha a levegőt lehűtjük. Legyen szó rövidebb városi utakról, vagy hosszabb autópályázásokról is. A légkondi igazi áldás a közérzetünkre nézve azonban jócskán megnövelheti a fogyasztást a használata, és akkor nagyon brutális és tényleg szinte már kifizethetetlen fogyasztásunk lesz. Amúgy az autós utasterének hűtése közvetlenül hat a kocsi energiafelhasználására és az üzemanyag fogyasztására is. A klíma működéséhez szükséges kompresszort ugyanis a motor hajtja, a rendszer bekapcsolása így terhelést jelent az autónak. A szakértői mérésekből kiderül, hogy extrém hőségben leginkább a rövid városi utak során nő a fogyasztás miatt, akár 25%-kal is, hiszen a klímának nagyobb teljesítménnyel kell lehűtenie a felforrósodott utasteret. Sokan áthidaló megoldásként az ablakokat eresztik le, azonban ez sem feltétlenül jó megoldás, mert megnöveli a légellenállást, ezáltal pedig az üzemanyag fogyasztást is. De szerintem, bár igaz, még nem értünk a cikk legvégére, de szerintem akkor az a legjobb megoldás a cikk szerint, hogyha nem is használjuk a klímát, nem is húzzuk le az ablakokat, sőt, még berakunk egy ilyen hősugárzót, hogy legyen még melegebb kb. Viszont viccet félretéve, a lap megkérdezte Andrew Mitchell szakértőt, miszerint a városi tempónál még valóban előnyösebb lehet a szellőztetés, autópályán azonban gyakran kevesebb többletfogyasztást okoz a klíma, mint a nyitott ablakok miatti plusz terhelés. És hát tényleg nem akarok mindig beszólni mindenkinek, de szerintem ez már egy kicsit sok, és aki ennyire számolja a különbséget klíma vagy klíma nélkül az üzemanyagfogyasztásban, ő inkább hívjon egy Ubert, hívjon egy taxit, menjen biciklivel vagy tömegközlekedéssel, mert ez már tényleg sok. Tehát mennyi költsége van az embernek, hogyha autót vesz? Megvásárolja az autót, ilyen adó, olyan adó, itt ám a szénsavas fizet, hát ittam, na akkor még olyan adó is, ilyen illeték, olyan illeték, ilyen átírási költség, olyan átírási költség, ott van még a műszaki, eredetvizsga, stb. Tehát, hogyha veszünk egy autót 2 millió forintért, az valójában igazából 3 millió forint, mire beleülünk, télgumival, nyári gumival, stb. Stb. És hát azért ilyen nagy, hogy is mondjam nektek, költség mellett most azt számolgatni, hogy hát városba dugózva 7,4 liter a fogyasztás, de ha megy a klíma, akkor 8,2, az már szerintem túlzás, tehát elenyésző, inkább nyomjuk a klímát, hagyj legyen jó, hideg és kellemes, és ne spóroljunk azzal a pár deci üzemanyaggal.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.

el, hogy már el is érkeztünk a napnak ahhoz a pontjához, hogy el kell köszönjek tőletek, és akkor a fájdalmas búcsú vételnél megragadnám így az alkalmat, hogy bejelentsek számotokra egy óriási hírt, egy közleményt. Hát az az igazság, hogy én holnap délután 3-kor újult erővel visszatérek majd, és várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel, ez volt a hír. Most pedig akkor ténylegesen elköszönnék, és akkor további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Csodás napot zárhattunk le, rengeteg jó SMS-t kaptam, illetve kívánságot. Sajnos mindenkiét nem tudtam teljesíteni, hiszen azért korlátozottak a lehetőségeim, csak 3 óra van nekem rendelkezésre, úgyhogy ezért mondom, hogy holnap visszatérek, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Búcsúzásul itt hagyom nektek Gino és a Doréna duettjét, Górét, valamint... Igen, már felismerhettétek, Merci Beat, úgyhogy hatalmas puszi nektek, sziasztok, Devlessa!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncok világa. A cigány táncok a roma kultúra egyik leglátványosabb és legérzelmesebb kifejezési formái. Nem csupán egyszerű mozgássorok, hanem egy nép történelmének, érzéseinek és hagyományainak megjelenítői. A roma emberek évszázadokon keresztül őrizték és adták tovább táncaikat, amelyek ma is fontos szerepet töltenek be a családi és közösségi életben. A cigány táncok a szabadságot, az összetartozást és az önkifejezést jelképezik, ezért különleges helyet foglalnak el Európa népi kultúrájában. A roma népcsoportok eredetileg Észak-Indiából származnak, ahonnan évszázadokkal ezelőtt indultak vándorútra. Utazásaik során számos ország kultúrájával találkoztak, amelyek hatással voltak zenéjükre és táncaikra. Ennek ellenére a cigánytáncok megőrizték sajátos jellegüket. A különböző országokban élő roma közösségek eltérő táncstílusokat alakítottak ki, de mindegyikben közös a szenvedély, a ritmus és az improvizáció. A cigánytáncok egyik legérdekesebb sajátossága, hogy sok esetben nem léteznek előre meghatározott lépéssorok. A táncosok gyakran a zene és a pillanat hangulata alapján alakítják mozdulataikat, ezért szinte lehetetlen két teljesen egyforma előadást látni. A tánc során a résztvevők saját érzelmeiket fejezik ki, ami rendkívül személyessé és különlegessé teszi az előadást. A női és férfi táncok gyakran eltérő jellegűek. A nők elegáns kézmozdulatokkal, forgásokkal és a szoknya látványos mozgatásával táncolnak. A hosszú, színes szoknyák nem csak díszítő elemek, hanem a tánc fontos részei. A férfiak táncában ezzel szemben nagy szerepet kapnak a gyors lábmozdulatok, csapások, tapsok és az erőteljes ritmus elemek. Sok esetben a férfiak egymással versengve mutatják be ügyességüket és kreativitásukat. A cigány táncokat szinte mindig zene kíséri. A hagyományos roma zenében fontos szerepet töltenek be a hegedűk, gitárok, harmonikák és különféle ütő hangszerek. Magyarországon különösen ismert hangszer a kanna, amely eredetileg egy egyszerű fémedény volt, de roma zenészek ütő hangszerként kezdték használni. Ez jól mutatja a roma közösség kreativitását és alkalmazkodó képességét. A cigány táncokhoz számos érdekes hagyomány kapcsolódik. Régen a fiatalok gyakran tánc közben ismerték meg egymást, és nem volt ritka, hogy egy ügyes táncos nagy tiszteletnek örvendett a közösségben. Lakodalmakon a tánc akár egész éjszakán át tarthatott, és a család minden tagja részt vett benne. Egyes közösségekben a gyermekek már egészen fiatalkorban megtanulták az alapvető ritmusokat és mozdulatokat, így a tánc természetes része lett a mindennapi életüknek. Érdekes tény, hogy a cigánytáncok jelentős hatást gyakoroltak más népek kultúrájára is. A magyar néptánc számos eleme kölcsönhatásba került a roma hagyományokkal, és a világ egyik legismertebb táncstílusa, a flamenco is részben a spanyolországi romák kulturális örökségéből alakult ki. A roma művészek tehát nem csak saját közösségeikben, hanem nemzetközi szinten is maradandó kulturális értékeket hoztak létre.
1: Ezek voltak
2: az FM 100.3 rádió diploma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Buruk Szabina vagyok, és hát kinek szóljon az első, a második, a harmadik és a többi zene. Írjátok meg nekem kommentben, hiszen Buruk Szabina néven elérhető vagyok a TikTokon, és hogyha live-ba írtok, akkor díjtalanul tudtok kedveskedni mindazok számára, akik jelen pillanatban mondjuk távol vannak tőletek, vagy akit nagyon szerettek, vagy akit fel szeretnétek mondjuk köszönteni születésnapja vagy névnapja alkalmából. Itt vagyok, és várok rátok a mai nap is.

0: 3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, a következő dallal szeretném Melody kedveskedni. Szia, Vikus vagyok, és szeretnék kérni zenét szerelmemnek, Petrik Sanyikának, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és várok rá. Üzenem neki, hogy ő is, és az anyósa is küldött neki ajándékot a napokba, és hamarosan meg fogja kapni. Leilától szeretne valami szép zenét küldeni. Hát akkor hadd szóljon a szerelmeseknek egy örök életen át.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Ne felejtjétek, hogy este 8 óráig várok rátok, és nem csak én, hanem a rokonoság is. Bizony, mert a rokonok szeretnék azt, hogy üzenjetek nekik. Akkor is, hogyha mondjuk külföldön vannak, akkor is, hogyha belföldön vannak, vagy hogyha csak úgy esetleg hiányoztok nekik. Bizony. Ti is adjátok át az üzenetet, és mondjátok el egy szóval azt, hogy szeretlek és gondoltam rátok. Szóval, itt a lehetőség, írjatok kommentet, hiszen Borok Szabina néven, de lehető vagyok a TikTokon is.

0: 100.3 Rádió Dík.
1: Vorbinas.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, kinek szól a következő dal. Míg ezt megírjátok, csak fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy este 8-ig tart a műsor. Úgyhogy erőt, egészséget és boldogságot szeretnék kívánni minden hallgatónak és minden nézőnek is, akik velem tartanak és engem követnek. Szóval, a következő üzenetet szeretném felajánlani Krisztián Banyának, és itt van velünk például még Horváth Krisztián is, úgyhogy a következő dalt nekik is küldöm, és természetesen Melodinak is.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány, csak nem 250 000 vállalkozót térhet át a Katára jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. A döntések között szerepel egy új országos főhatóság létrehozásának előkészítése, az állami erdők egy részére vonatkozó átmeneti fakitermelési moratórium, valamint több olyan intézkedés is, amely az ipari környezetterhelés szigorúbb ellenőrzését célozza, például átfogó ellenőrzés jön az akkumulátoriparban. Mintegy 300-350 000 vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 000 kisadózó térhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A pedagógusok szakszervezete szerint nem lesz elég a Tisza kormány 25%-os béremelése. Egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a nevelést, oktatást közvetlenül segítő iskolai és óvodai dolgozók, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Strandokra költöznek a sulik, idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, amelynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Buenas, tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: 103 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. A következő zenét Tibor Farkasnak fogjuk felajánlani, aki a fiának szeretne egy dallal kedveskedni, hiszen őt nagyon-nagyon szereti. Hát akkor innen a Dick Rádióból is jó egészséget kívánok mindkettőtöknek, és akkor hadd szóljon egy jó hangulatú kis zene. Engedd meg, hogy tiszteletből a bemutatkozás című videóklippet játsszuk le neked, amit ma zenében te is meg tudsz majd hallgatni, hiszen azt én is a gyermekemnek küldtem sok-sok szeretettel.

0: Rádiódik. Rólunk, neked.
1: Balázsnak is fogunk küldeni egy jó kis zenét, aki itt van a TikTokon, és szeretné, hogyha a következő dalt neki ajánlanánk föl. Hát akkor miért is ne legyen így? A következő zene minden hallgatónak is fog

0: slágerizem neked.
1: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
2: Szeszmond 3, Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Szia, Lakatos Andor szeretne küldeni Csokinak egy jó kis zenét. Nagyon-nagyon szereti, és nagyon sokat gondol rá, úgyhogy reméli, hogy hamarosan haza fog érkezni. Átadtam az üzenetet, és következő dalok nektek fognak menni.
3: Csoki,

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Kedves hallgatók, lejárt a műsoridőt, de nagyon remélem, hogy itt lesztek velem a legközelebbi alkalomattán is. Millió puszi nektek, csumi taftomá.

0: Ez a Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Romákról.
1: Rádiódi.
0: Nem csak romáknak. Rólunk neked.
1: Rádiódi.
0: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked.
4: 2026. június 8-a, hétfő 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma tánc bemutatóval zárult a programsorozat a Kapos-Szent Jakabi Művelődési Házban. A parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A cigány táncok világa.
0: Hírek rólunk neked!
4: Roma tánc bemutatóval zárult a programsorozat a Kapos-Szent Jakabi Művelődési Házba. Színes roma tánc bemutatóval zárult a 10 alkalmas táncoktatási program, amely a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával valósult meg a Kapos-Szent Jakabi gyermekek számára. A program során az óvodások és az iskolások egyaránt megismerkedhettek a roma kultúra egyik legfontosabb, hagyományőrző elemével, a tánccal. A szabolcsi roma tánc alaplépéseit tanít meg a résztvevőknek. Török Csabáné, a Szent Jakabi tagóvoda vezetője elmondta, tavasszal nyílt lehetőség arra, hogy a gyermekek számára 10 alkalomból álló roma táncoktatást szervezzenek. A program az Ökumenikus Segélyszervezet anyagi támogatásával valósult meg. A 10. alkalom lezárásaként szerveztük meg ezt a táncbemutatót, ahol a szülők előtt mutathatták be az óvodások és az iskolások mindazt, amit az elmúlt alkalmak során elsajátítottak, mondta. Kovács Natália, a Kaposvári Biztos Kezdett Gyermekház munkatársa kiemelte, hogy a roma táncoktatás az idei tanévben indult el a gyerekházban és a Kapos-Szent Jakabi tagóvodában. A foglalkozásokat Kalányos Nikoletta tartotta, aki már 6 éves kora óta táncol, 12 éve pedig oktatóként tevékenykedik. Emellett saját tánccsoportjával rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. A Kapos-Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és továbbvigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilága, ezek megőrzése pedig közös értékünk, emelték ki. A táncoktatás során Nikoletta a magyarországi roma táncok közül a szabolcsi tánc alaplépéseit tanította meg a résztvevőknek. A bemutatón a gyermekek nem csak közös koreográfiákkal készültek, hanem szólóprodukciókban is megmutatták a tudásukat, saját népcsoportjuk tánc lépéseit és hagyományait is bemutatva. A programban óvodáskorú gyermekek és iskolások egyaránt részt vettek, utóbbiak körülbelül 13 éves korig. A szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hozzájárul a roma kulturális örökség megőrzéséhez, valamint a gyermekek identitásának és közösségi összetartozásának erősítéséhez. A Kapos-Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és továbbvigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilág. A Parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A Parnograszt napjaink egyik legismertebb és legsikeresebb magyarországi roma zenekara. Nevük romani nyelven fehér lovat jelent, amely a szabadságot, a tisztaságot és az erőt szimbolizálja. A zenekar Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből származik, egy olyan térségből, ahol a roma hagyományok és a népzenei kultúra mind a mai napig élő részét képezik a mindennapoknak. A Parnograszt különlegessége abban rejlik, hogy zenéjük nem színpadra alkotott mesterséges produkcióként született meg, hanem a családi és közösségi élet természetes részeként. Tagjai rokoni kapcsolatban állnak egymással, így zenéjükben a közösség összetartó ereje és az autentikus hagyománytisztelet egyaránt megjelenik. A zenekar 1987-ben alakult, és azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy a hagyományos cigány népzenét a modern közönség számára elérhetővé tegye. Munkásságuk során megőrizték az eredeti dallamukat, ritmusokat, előadásmódot, miközben nyitottak maradtak az új zenei hatások felé is. Hangzásukban fontos szerepet kap a gitár, a kanna, a tambura, a harmonika, valamint a taps és a ritmikus ütőhangszerek. Ezek az elemek együtt különleges, energikus és könnyen felismerhető zenei világot teremtenek. A Parnograszt koncertjeinek egyik legfontosabb jellemzője a közvetlenség. Fellépéseiken a közönség nem csupán hallgatója, hanem résztvevője az előadásnak. A lendületes, érzelmekkel teli énekek olyan hangulatot teremtenek, amelyben a roma kultúra gazdagsága és életöröme mindenki számára átélhetővé válik. A zenekar több nemzetközi fesztiválon is fellépett, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyarországi roma zenek külföldön is ismerté váljon. A Parnograszt művészete túlmutat a szórakoztatáson. Zenéjük fontos kulturális küldetést is betölt, hiszen hozzájárul a roma hagyományok megőrzéséhez és bemutatásához. Dalaikban gyakran jelennek meg a család, a szerelem, a szabadság, az összetartozás témái, amelyek minden ember számára érthető és átélhető üzenetet hordoznak. A zenekar sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos kultúra a modern világban is képes értéket teremteni és széles közönséget megszólítani. A zenekar a következő nagyobb nyilvánosan meghirdetett fellépése a Víz, Zene, Virág Fesztivál keretében lesz Tatán, az Öregtó partján 2026. június 28-án. A fesztivál Magyarország egyik legnépszerűbb nyári kulturális rendezvénye, ahol a Parnograszt számos ismert magyar előadó mellett lép színpadra. A koncert várhatóan különleges élményt nyújt majd a közönség számára, hiszen a zenekar élő előadásai mindig magukkal hozzák azt a lendületet, őszinteséget és közösségi hangulatot, amelyről országosan ismerté váltak. A fellépés egyben lehetőséget teremt arra, hogy a roma zenei hagyományok újabb generációkhoz jussanak el, és tovább erősítsék helyüket Magyarország kulturális életében. A cigány táncok világa. A cigány táncok a roma kultúra egyik leglátványosabb és legérzelmesebb kifejezési formái. Nem csupán egyszerű mozgássorok, hanem egy nép történelmének, érzéseinek és hagyományainak megjelenítői. A roma emberek évszázadokon keresztül őrizték és adták tovább táncaikat, amelyek ma is fontos szerepet töltenek be a családi és közösségi életben. A cigány táncok a szabadságot, az összetartozást és az önkifejezést jelképezik, ezért különleges helyet foglalnak el Európa népi kultúrájában. A roma népcsoportok eredetileg Észak-Indiából származnak, ahonnan évszázadokkal ezelőtt indultak vándorútra. Utazásaik során számos ország kultúrájával találkoztak, amelyek hatással voltak zenéjükre és táncaikra. Ennek ellenére a cigánytáncok megőrizték sajátos jellegüket. A különböző országokban élő roma közösségek eltérő tánc stílusokat alakítottak ki, de mindegyikben közös a szenvedély, a ritmus és az improvizáció. A cigány táncok egyik legérdekesebb sajátossága, hogy sok esetben nem léteznek előre meghatározott lépéssorok. A táncosok gyakran a zene és a pillanat hangulata alapján alakítják mozdulataikat, ezért szinte lehetetlen két teljesen egyforma előadást látni. A tánc során a résztvevők saját érzelmeiket fejezik ki, ami rendkívül személyessé és különlegessé teszi az előadást. A női és férfi táncok gyakran eltérő jellegűek. A nők elegáns kézmozdulatokkal, forgásokkal és a szoknya látványos mozgatásával táncolnak. A hosszú, színes szoknyák nem csak díszítő elemek, hanem a tánc fontos részei. A férfiak táncában ezzel szemben nagy szerepet kapnak a gyors lábmozdulatok, csapások, tapsok és az erőteljes ritmus elemek. Sok esetben a férfiak egymással versengve mutatják be ügyességüket és kreativitásukat. A cigány táncokat szinte mindig zene kíséri. A hagyományos roma zenében fontos szerepet töltenek be a hegedűk, gitárok, harmonikák és különféle ütő hangszerek. Magyarországon különösen ismert hangszer a kanna, amely eredetileg egy egyszerű fémedény volt, de roma zenészek ütő hangszerként kezdték használni. Ez jól mutatja a roma közösség kreativitását és alkalmazkodó képességét. A cigány táncokhoz számos érdekes hagyomány kapcsolódik. Régen a fiatalok gyakran tánc közben ismerték meg egymást, és nem volt ritka, hogy egy ügyes táncos nagy tiszteletnek örvendett a közösségben. Lakodalmakon a tánc akár egész éjszakán át tarthatott, és a család minden tagja részt vett benne. Egyes közösségekben a gyermekek már egészen fiatalkorban megtanulták az alapvető ritmusokat és mozdulatokat, így a tánc természetes része lett a mindennapi életüknek. Érdekes tény, hogy a cigány táncok jelentős hatást gyakoroltak más népek kultúrájára is. A magyar néptánc számos eleme kölcsönhatásba került a roma hagyományokkal, és a világ egyik legismertebb táncstílusa, a flamenco is részben a spanyolországi romák kulturális örökségéből alakult ki. A roma művészek tehát nem csak saját közösségeikben, hanem nemzetközi szinten is maradandó kulturális értékeket hoztak létre.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
5: Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 8-a hétfő van, és 20 óra múlt, és itt van velem a vonalban Kóka Anikó, a tiszavasvári kisebbségi roma önkormányzat elnöke. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
6: Én is üdvözlök mindenkit, és üdvözlöm a hallgatókat is, és téged is.
5: Na, drága Anikó, nagyon örülök, hogy tudunk beszélni, mert hogy ezekben a hetekben így körbejárom valamennyire az ország önkormányzatait. Hogyan zárják így úgymond az évet, mert hogy következik a nyári szünet, az mindig azért egy picit egy új időszámítás, és hogy mik a tervek. Először is beszéljünk már egy picit arról, te mióta vagy a tiszavasvári roma önkormányzat élén?
6: Nekem ez a második ciklusom, 2019-ben volt az első, és ugye most a 2024-es önkormányzati választáson is bekerültem, bizalmat szavaztak a ciklakók.
5: Hát gratulálok!
6: Köszönöm szépen!
5: Mesélj kicsit Tiszavasváriról, mekkora ez a település, körülbelül szerinted hány romát számol?
6: Hát a településünk az egy 12 ezer fős. A romák száma hát megközelíti a 4000 főt. Ezt abból vonatkoztatom le, hogy ugye volt egy ilyen szociális felmérés Tiszavasváriban is. A Téles Keskeny után, és ott körülbelül két utcán helyen közel 1000 fő él. Ugye voltak már itt kutatások, meg a népszámlálás az ugye nem hozza fel azt a létszámot, ami valós a népszámlálás, mert elég kevesen vallották magukat romának, de ugye a régi kutatásokból is adódóan ez olyan 4000 fő. Három szegregátumunk van. A Szent Mihály rész, ugye ahol, így mondom, ahol a dolácigányok élnek, és a Bűdi város rész, ahol a romungrók, és Tiszavasvár itt egy 8 kilométerre lévő Józsefáza, ahol domák élnek többségében. Egy olyan 130 fő tudomásom szerint.
5: Egyébként te helybeli vagy? Ott születtél?
6: Így van. Hát Nyíregyházban teljes mértékben igen, helyi vagyok. Igen, itt nőttem fel, Tiszavasváriban.
5: Mesélsz nekem egy kicsit arról, ha már szóba hoztad, hogy milyen cigányok merre felé élnek, hogy te egyébként mesélj már egy picit a családodról. Te honnan származol, kik voltak a szüleid?
6: Hát én a Bődi város részről, ugye romungró vagyok. az én szüleim munkásemberek. Hát sajnos édesanyámat nagyon korán elvesztettem, 13 évvel ezelőtt, 51 éves volt. Apukám még ő él. Mindketten aluliskolázottak voltak, édesanyám sajnos átiskola írni, olvasni nem tudott, a faterom funkcionálisan analfabéta. De mindent megtettek azért, hogy mi tanuljunk, van egy nővérem, ketten vagyunk testvérek. Ugye teljes szélességgel mellettünk álltak az iskolai tanulmányunkat, támogatták. Hát igazából nekik köszönhetem, hogy az első diplomámat ugye megszereztem 2007-ben, mert ugye 2002-ben volt felvétel a Nyíregyházi főiskolára, és ez a kommunikáció művelődés szervező szak, ez ilyen nagyon menő volt, és engem fizetősre vettek fel, nem sikerült az államira bejutnom. De nagyon sokan voltunk így. És akkor ugye én mondtam a szüleimnek, hát akkor én így nem megyek, mert én nem akarom őket terhelni, mert hogy fizessék, mint fizessék. És akkor hát apukám azt mondta, hogy még ő felemel a kezét, én addig nem dolgoztatok. Úgyhogy menjek és fejezzem be a főiskolát, úgyhogy hála Istennek az sikerült is. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Én azt gondolom, nekünk nagyon szép gyerekkorunk volt a nővéremmel.
5: Egyébként te mi akartál lenni, mikor pici voltál, illetve mikor emlékszel, hogy úgy döntöttél, hogy erre a szakterületre szeretnél jönni?
6: Én, amikor pici voltam, ilyen 9 éves, akkor én azt mondtam, hogy fodrász. Erről van is egy videó felvételünk.
5: Tényleg?
6: Igen, igen. Én azt mondtam, hogy fodrász szeretnék lenni. Aztán ez ilyen felsős voltam az általános iskolában. 7. 8. koromban nagyon érdekelt a közélet, a média. És én onnantól kezdve elkerültem ugye a gimnáziumba, utána a gimi után én a marketing és reklámügyintézőnek tanultam. És akkor rá egy évre volt egy ilyen fár program, ahol főiskolai előkészítőre jártunk többen, magammal is jártunk innen Tiszavasváriból, romák, fiatalok, és akkor ugye úgy csöppentem én bele igazából a főiskolai életbe, vagyis megtapasztaltam, mert nem tudtuk, hogy milyen is az a főiskola, mert a szüleim se, a családban se volt az első diplomás romáim vagyok Tiszavasváriban. És hogy ez igen nagy szó volt, ugye, úgyhogy én úgy kerültem be a főiskolára, hogy volt ez az előkészítő, és annak köszönhetem gyakorlatilag. De megmondom őszintén, hogy soha nem dolgoztam benne, nem volt rá lehetőségem. A kommunikáció művelődés szervező diplomámmal az élet mindig valahogy a szociális szférába vitt, vagy húzott, meg a szívem is. Aztán 2025-ben végeztem a Debrecen Egyetemen szociális munkás, de ez volt az álmom, hogy szociális munkás legyek, minden vágyam az volt. Igaz, hogy nehezen, mert az életben mindenért megküzdöttem eddig, de megcsináltam.
5: Hát gratulálok!
6: Úgyhogy igazából ennyit tudnák magamról így elmondani.
5: Drága Anikó, azt mondtad igen. Nekem, hogy egyszer csak elkezdett téged érdekelni a közélet. Ennek igen. Mi volt az oka? Olyan baráti társaság, vagy olyan dolgokra nyitottad fel a szemed? Emlékszel erre, hogy mi volt annak az oka, hogy ez elkezdett annak ellenére érdekelni téged, hogy, mint mondtad, nem volt diplomás a családba, nem voltak különösebben műveltek, ha jól értelmeztem.
6: Így van, igen.
5: Emlékszel, hogy mi volt az oka?
6: Én 1996-ban, ugye a 7. voltam, és mondtam, hogy engem már akkor is tudtam az összes minisztert, nem tudom honnan jött. Komolyan ismertem a politikai közélet szereplőit, aztán ez úgy csorbult a gimnáziumba, és amikor bekerültem a főiskolára, és szembesültem azzal, hogy hát igenis cigány vagy, meg hogy azért az előítéletek azért egy kicsit azért, na, vagy nagyon hevesebben vert a szívem, amikor a cigányságról volt szó, és nekem ott kezdődött el a főiskolán.
5: Értem.
6: Gyakorlatilag. és amikor végeztem a főiskolán, akkor volt ez a munkaerőpiaci menedzser képzés. Uh-huh. Ezt a Tiszavasvári önkormányzata, az akkori római önkormányzata a konzorciumba adta be ezt a pályázatot, és akkor ugye megnyerték. És én ebben nyertem felvételt, és 2 évig dolgoztam benne. Mert igazából akkor csöppentem bele én igazából ugye a munkavilágába, és akkor szereztem meg igazából azt a tapasztalatot, azt a előítéletet, amikor bekerültem meg először ugye a munkavilágába, hogy milyen is, amikor igazából megbélyegeznek. Mert én gyerekkoromban nem éreztem annyira. Nem is éreztem, nem volt nálunk annyira téma. Itt a helyi általános iskolában sem. És hogy nekem ez igazából felnőtt koromban jött ez ki, meg a főiskolán. De legjobban akkor ugye, amikor én a munkába dolgoztam, a munkavilágába bekerültem. Ez így jött valahogy. A cigányügy, a gyerekek, ugye az én saját tapasztalatom, hogy a legfontosabb az, hogy tanuljunk, és az ember úgy tud igazából kitörni abból a nem is tudom, mély szegénységből, abból az élethelyzetből, és úgy mondom, hogy mi azért nem voltunk mély szegénységben. Gyönyörű szép lakásunk volt, a szüleim tényleg amit tudtak mindent, megadtak nekünk az ő anyagi helyzetükhez képest. Úgyhogy igazából ez nekem így indult el.
5: Milyen a kapcsolatod a helyi romákkal?
6: Nagyon jó. Én azt úgy érzem, és tényleg azt is azt gondolom, meg úgy is érzem, hogy elfogadnak, szeretnek. Természetesen van olyan, aki nem igazán fogad el, vagy egy kicsit orrol rám, nem tudom, hogy miért. Én mindenkinek tényleg próbálok az én kompetenciámhoz mérten segíteni. Amikor felzárkóztatási pályázatban dolgoztam, és ugye képzések szervezése, mentorálása, akkor akinek tudtam, ugye mindenkinek segítettem, bármivel megkerestek az emberek, ami a kompetenciám, én próbálom őket segíteni, tényleg a szívügyeim a gyerekek. Elfogadnak a romák, és azok mind a három helyen szeretnek a romák. Én ezt érzem, és így is tapasztalom. Mondom, van egy pár ember természetesen, mert olyan nincs, hogy mindenki elfogadjon egy bármilyen közszereplőt, meg igazából az emberek is úgy vagyunk az életben is, hogy nem mindenki szeret, de többségében azt tudom mondani, hogy jó szívvel gondolnak, nem bizalommal fordulnak hozzám, úgy gyerekek, úgy a felnőttek.
5: Hát akit nem ér kritika soha, az egy kicsit gyanús. Én azt gondolom, hogy ez a...
6: igen.
5: Az furcsa. Ha visszanézel az elmúlt egy évre, hogy úgy valahogy próbáljak elképzelni, mi az, amit tudtál kulturálisan adni a tiszavasváriaknak, mi az, amire szívesen emlékezel, vagy esetleg mi az, amit szerettél volna, jó lett volna, és esetleg nem tudtad megvalósítani?
6: Hát gyakorlatilag mi, amit mindig megszervezünk, ugye a több éves ciklusunk alatt az ad. Többen száma beszélek, mert azért a képviselői társaimmal.
5: Hát nyilván, igen.
6: Ugye együtt beszéljük meg, és hozzuk a határozatokat. Gyakorlatilag a gyermeknek ez a kulturális roma gyermek az, amit mi nagyon fontosnak tartunk. Hát minden évben megszerveztük. Ebben az évben, amire a talán a legjobban büszke vagyok, vagy büszkék vagyunk, az, hogy diákadót, roma kulturális diákadót szerveztünk, ahol a helyi általános iskolában dolgozó pedagógusokat, orvosokat, helyben lévő gyermekorvos, házi orvost, kisebbségi szereplőket díjaztunk, és tényleg olyan fantasztikus volt és megható, amikor egy házi orvos úgy sír, és annyira köszönte vagy egy védőnő, hogy ő még soha nem kapott ilyet. Gyermeki jóléti szolgálatnak a vezetőjét díjaztuk. És hogy ez bennem olyan jó érzést váltott ki, és hogy annyira hálásak voltak a szakemberek, hogy mi romák is gondoltunk rájuk, hogy ez egy tényleg azt mondom, hogy egy leírhatatlan érzés, és örökké meg fog bennem maradni.
5: Egyébként hatalmas a közösség építő, meg összetartó ereje annak, amikor elismernek a közösségen belül embereket. Ez az igazság. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos pillanatok.
6: Igen, most a jövőbeni tervünk pedig ugye az lenne, meg az lesz, már határozott is hoztunk. Ugye mondtam, hogy a veszélyparipám a tanulás és a gyerekek, hogy most a magiszter általános iskolában ballagó három diáknak szeretnénk egy kicsit kedveskedni. A következő pedig ez a júliusban lesz, hogy 20 középiskolásnak szeretnénk anyagi juttatástban részesíteni, vagy vásárlási utalvánnyal, vagy tanszervásárlási utalvánnyal. Ugye nagyon kevés a költségvetésünk, és ugye a gyermeknapra, nem, a holokausztra mindig gondolunk, hogy ezeket azért ugye a fontos eseményeket megtartani. Mikulásra általában mindig készülünk a gyermekeknek, hogy most a következő három hónap az így fog elmúlni, hogy a gyerekeket támogatjuk. Egy ilyen ifjúsági találkozót fogunk júliusban megszervezni, ahol azokat a középiskolásokat szeretnénk egy kicsit megtámogatni. Vagy egyetemre is járnak egy-két fő, igaz, hogy nem sokan, de egy-két fő járt Szavasváriból az egyetemre főiskolára. Van, aki rendőrnek tanul, autószerelőnek. Igen, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, és őket fogjuk egy kicsit patronálni, támogatni.
5: Bocsáss meg, Anikó, tudom, hogy mondtad már, a Tiszavasvári hány főt számlál?
6: 12 000.
5: Jó, akkor jól emlékeztem is.
6: Igen.
5: Tudod, mi jutott eszembe? Én 53-as születésű vagyok, és én egy hasonló méretű városban éltem akkor, amikor középiskolás voltam, és képzeld, én voltam a gimnáziumban az egyetlen roma származású. Nem mint hogyha, hogy megszámoltuk, mert én úgy, tehát azért azt látja az ember, hogy ki a roma, ki nem, igen, és igen. Én így emlékszem. És akkor tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak vidéken a romák, és nagyon nehéz jó oktatást találni, jó oktatásba bekerülni. És mindennel egyetértek egyébként, amit mondtál természetesen. De hogy nekem olyan jó volt az hallani most, hogy egy ugyanakkora városban, vagy közel ugyanakkorában nem egy gyerek tanul a középiskolában, hanem hogy 20. Tehát, hogy nekem ez az akkor is nagyon jó érzés volt hallani.
6: Figyelj, még ettől is több, csak ez így hirtelen, amit tudok, ugye inkább most azokat részesítjük előnybe, akik már 11-es vagy végzősek, mert hogy ugye 9-es, 10-esek még ettől is több, hála Istennek, igen, és ugye piacképes szakmákat, van, aki villanyszerelőnek, ugye ez mostanában azért ez nagyon-nagyon jó szakma,
5: bizony,
6: és piacképes. Úgyhogy meg az autószerelő, a rendőr, úgyhogy nagyon örülök, és még főként azért, hogy ugye a Szent Mihályi rész, a Széles Keskeny utca, nem tudom, hogy ez így mond-e valamit.
5: Persze, igen.
6: Igen, gondoltam, hogy hát ugye, hogy többen onnan is tovább tanultak, és ez nekem nagyon-nagyon hatalmas öröm számomra.
5: Hát igen, egy olyan településnek vagy a roma elnöke azért, ahol nagyon összetett a lakosság, és nagyon szélsőségesek a, gondolom, a gazdasági helyzete a különböző családoknak.
6: Igen. Azért van olyan gyermek, aki olyan környezetből jár iskolába, hogy sok gyermek el sem tudja képzelni. Hogy honnan jár be, milyen körülmények közül. És minden nap eljár iskolába, és tiszta ruhába, és szépen. Úgyhogy...
5: Igen, pont erről beszélgettünk a múlt héten, hogy milyen nehéz annak a gyermeknek tisztán és gondozottan megjelenni, ahol esetleg még vagy nem úgy van közmű, vagy nincs, vagy sáros az út, vagy stb., és úgy ő azt megoldja. És ezek valódi nehézségek. És az, hogy te ezt akkor most már a ilyen sok éve ott állsz, és vállalod ezért azt, hogy a lelkeden kell viselned ezeket a megoldandó problémákat. Ez nagyon dicséretes dolog. És tényleg most elgondolkodtam rajta, hogy azért ez egy nagy felelősség.
6: Hát igen, sokszor nem is azt, hogy nem adom fel könnyen a dolgokat. Voltak ugye azért nehézségek, vagy tényleg nem bírom, mert még hajnalban is pályázatot írtam. Ugye nincs pénz, hogy a pályázatot megírják pályázatíróra. Talán egy pályázatunk volt, ami pályázatíró írt, de a többit én írtam meg. És hogy annak az elszámolása minden faktól menjen. Tudod leszervezni, stb. Okay. És volt idő, amikor azért nagyon megterhelő volt, de amikor elvittünk 40 gyereket táboroztatni a legelső táborunk 2021-ben, soha nem fogom elfelejteni, 43 fő gyereket vittünk el. Sétahajókázni Tokajba, lepkekiállítás, Vadasparkba, strandra. Nekem ez egy hatalmas öröm, hogy ennyi roma gyereknek, hátrányos helyzetű gyereknek tudtunk segíteni.
5: Mit tudnak csinálni a nyári szünetben a gyerekek? Milyen lehetőségeik vannak Tiszavasvárin?
6: Hát gyakorlatilag ugye most van egy Tiszavasváriban egy ilyen közösségi tér a központi részen. Maga a szegregátumokban a Széles Keskeny utcán azt tudnám mondani, hogy ugye hogy gyülekezet van.
5: Na hát.
6: Igen, a Szapker gyülekezet, és akkor ők szoktak tábort szervezni. Van, amikor 100-an is vannak.
5: Oh.
6: Nekik igen. Nagyon ügyesre. Gyakorlatilag az ott élő gyermekeknek igazából ennyi. Van egy focipályájuk, ugye ha minden igaz 2027-ben, akkor meg fog épülni a biztos között gyerekház és tanoda. Volt egy közösségi ház, de sajnos hát az ott élők megkárosították, aztán összeomlott. És így nincs egy közösségi tér Széles Keskeny után, sajnos. Gyakorlatilag a sporttal, a focipályán tudnak a gyermekek, hogyha feljönnek ugye a központba.
5: Hát akkor, kedves rádió hallgatók, ha valaki úgy érzi, hogy remek ötlete van arra, hogy a tiszavasvári fiatalok, illetve gyerekek nyári szünetét egy kicsit boldogabbá tegyék, akkor el lehet oda találni. És szerintem örömmel fogadnátok bármilyen kezdeményezést, vagy segítséget, hogy a gyerekek egy kicsit élvezni tudják az iskolai szünetet, ugye?
6: Igen, így van, nagyon szépen köszönöm. Azt elmondanám, hogy itt a Bődi város részen pedig hát van egy közösségi tér, egy egyesület, a Maroma Egyesület, aminek az elnöke vagyok, és itt van egy-két szabadidős bogzsákunk, trampolin, és akkor még itt szokott lenni.
5: Mekkora teret képzeljünk el? Ez egy épület, egy...
6: Ez egy
5: park,
6: lakás. Nem. Ez egy lakás, amit az önkormányzattól bérelünk, és akkor ez egy kis, gyakorlatilag egy kicsi kert, ahol tudnak a gyerekek. De akkor is el tudják a szabadidejüket. És itt meg itt a Bűdi város részben is van egy focipálya, lent a szegregátumban. Ugye legtöbben ott vannak a gyermekek.
5: És milyen állapotban van ez a focipálya?
6: Hát ugye ez egy aszfaltozott, nem is focipályának mondanám, hanem inkább kézilabda.
5: Mint régen a lakótelepeken volt ez aszfaltos.
6: Így van, ez egy aszfaltozott, egy-egy kapu, aztán gyakorlatilag ennyiből áll. Meg itt Bűdön van a biztos közbe gyerekház, és tanoda működik. Még a tanoda az ugye, ahol már a iskolás gyerekek gyakorlatilag tudnak menni kirándulni, csocsóasztal van szabad idejüket, azért jól el tudják tölteni a nyári szünetben, mert nyáron is nyitva van a tanoda.
5: És egyébként ugye Tisza-Vasvár, akkor Tisza közelébe vagytok, ha jól gondolom. Egyébként ott milyen a Tisza, oda lehet menni, nem lehet, nem ismerem a környéket.
6: Tiszalökön lehet menni, ugye tőlünk egy 8 kilométerre van, ott van egy kalandpark is, gyakorlatilag oda lehet menni.
5: És szabad strand van?
6: Van szabad strandja is, igen, úgy tudom. Úgy tudom, hogy van szabad strandja is. Tiszavasváriban nagyon jó strandunk van.
5: Igen?
6: Igen.
5: Na, akkor van azért program a gyerekeknek, csak legyen hozzá egy kis anyag is, hogy
6: van,
5: befizetni, meg fürdőruhát, meg a lángos, meg minden.
6: Igen,
5: de továbbra is akkor Kóka Anikónak áll az ajánlata, hogy aki akar segíteni, meg úgy érzi, hogy egy, mondjuk egy gazdag vállalkozó, vagy magánszemély, akkor ott a gyerekek minden segítségnek, meg ajándéknak gondolom örülnének.
6: Így van, nagyon szépen köszönöm.
5: Hát én köszönöm nagyon szépen, hogy beszélgettél velem, és remélem majd fogunk még beszélgetni ebben az évben, hogy mesélj, hogy hogyan telt a nyár. Én nagyon kellemes nyarat kívánok neked, és az összes tiszavasvári gyereknek, és remélem, hogy kellemesen fog telni, és nagyon jó egészséget kívánok neked, és gratulálok a tanulmányaidhoz.
6: Én is nagyon szépen köszönöm, és én is minden hasonlót jót kívánok neked is, és a hallgatóknak is.

0: ahogy rám nevez.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak,

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Jó.
1: Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a műsor, mégpedig egy már-már hagyománnyá váló műsor része, mert hogy születésnapjukon üdvözöljük azokat, akikre büszkék vagyunk, és itt van velem a vonalban Csík Gyuszi, cimbalom művész. Nagyon boldog születésnapot kívánok neked, Isten éltessen sokáig.
2: Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a rádió hallgatókat én is.
1: Hogyan telik a szülinapod ma?
2: Hát ma korán reggel már kezdtünk a 100 tagú cigánzenekarral próbálni, úgyhogy természetesen ez a napi zenével indult. Túl vagyunk egy elég kemény 3 órás próbán, azután pedig természetesen pihenünk a családdal, és éppen most lejöttünk Kecskemétre csárdába vacsorázni.
1: Na hát.
2: Úgyhogy most pihenés van.
1: És úgy tudom, hogy holnap útnak indulsz, ez egy személyes utazás vagy a 100 tagúval?
2: Nem, ifjabb Sárkai Zörösi zenekarával, a Sárkai Kollektív zenekarral indulunk reggel Barcelonába, és holnap után ott lesz koncertünk.
1: Mesélsz erről, ez hol lesz ez a koncert pontosan? Milyen koncert ez, hogy képzelje el a hallgató?
2: Hát ugye mi egy 4 tagú zenekar vagyunk, a kollektív, úgyhogy zongora, cimbalom, nagybőgő és hegedű, és ilyen magyaros feldolgozásokat játszunk, magyaros klasszikus zenéket. Feldolgozunk ilyen cigányos ízelés, ilyen jazzes feelingben, és ugyanúgy most voltunk Franciaországban, tegnap este jöttünk haza, az is egy színházteremben volt egy nagy koncert, így lesz most is Barcelonában, egy színházteremben fogunk játszani, ahol a közönség hallhat minket, és hát azt mondják a szervezők és a megrendelők, hogy nagy kíváncsisággal várnak meg minket a barcelonai hallgatók.
1: Hát gratulálok neked ez a sok energiához, hogy ezt a sok dolgot így kézben tudod tartani az életedben. Biztos nem egyszerű.
2: Nem egyszerű, de hát igyekszünk. Kapunk fentről is segítséget, meg a családomtól is, úgyhogy és a zenész kollégák is sok erőt adnak. És nem utolsó sorban pedig a közönség, akiknek játszunk és akik miatt dolgozunk. Ők adják ezen a területen a legtöbb erőt. Mindig érezzük és látjuk, hogy van miért tanulni, gyakorolni, és utazni, és zenélni.
1: Nagyon jó egészséget kívánok neked, nagyon sok nagyon sikeres koncertet, és ha nem lesz annyi dolgod, egyszer majd látogass el újra hozzánk. Köszönöm,
2: természetesen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velem.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabó-Izemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben. Június 8-a hétfő van. 21 óra múlt. Fantasztikusan sikerült. Tegnap előtt a Cigányzenészek Éjszakája 2026 elnevezésű esemény, és arról beszélgettünk a főszervezővel, Kalla Évával egyébként, hogy igenis évről évre megmutatja magát az az igény, hogy mennyire szüksége van még az embereknek erre a fajta muzsikára, és a rádió hallgatók számára erről írt néhány sorát idézném. 5. alkalommal valósult meg a Cigányzene Éjszakája a Lőrinc pap téren, a Krúdy Gyula utcában és a Mikszáth téren, a kerület önkormányzat finanszírozásában. A rendezvény sikere ismét egyértelművé tette, hogy a cigányzenére komoly társadalmi és kulturális igény mutatkozik. Az eseményen a roma közösség és a többségi társadalom tagjai kisgyermekeikkel közösen példás és békés hangulatban kapcsolódtak ki. Idősek, fiatalok táncoltak, énekeltek, szelfiztek a művészekkel. Ez a kezdeményezés nem csak Józsefvárosban, hanem országos szinten is egyedülálló. Így bízunk benne, hogy a jövőben más kerületek és vidéki önkormányzatok is átveszik ezt a jó gyakorlatot. A program rámutatott arra, hogy a tavasztól őszig tartó szezonban folyamatos lakossági igény volna az élő cigányzenével kísért szabadtéri kikapcsolódásra. Emellett a megnövekedett fogyasztás révén a helyi vendéglátó egységek is komoly gazdasági előnyhöz jutottak. Kalla Éva úgy gondolja, egy jól átgondolt stratégiával egyszerre lehetne kedvezni a családoknak és megélhetést biztosítani a zenészeknek. A közönség soraiban megjelent nagy számú muzsikus jelenléte szomorú látlelet. Azt jelzi, hogy a szakma krízisben van, és a zenészek még szombat este sem jutnak fellépéshez. Szervezőként folyamatosan kapom a telefonos megkereséseket olyan művészektől, akik szívesen lépnének fel a cigányzene éjszakáján, valamint a szeptember első hétvégén a Mátyás téren megrendezésre kerülő cigányzenészek éjszakáján. Ezek a művészek szeretnék megmutatni a tudásukat, azt akarják, hogy a mögöttük álló rengeteg tanulás és gyakorlás ne váljon hiába valóvá. A muzsikusság az utolsó, még ma is funkcionáló, hagyományos cigány mesterség, miután a modernizáció az összes többit feleslegessé tette. A zene azonban kivétel, ez a művészet a magyar kultúra elidegeníthetetlen része, olyan közös nemzeti kincsünk, amelyet kötelességünk megóvni az enyészettől. Majd Kalla Éva köszönetét fejezi ki Sárközi Lajosnak, Puka Károlynak, Patai Öcsi Prímásoknak és a zenekaraiknak, valamint Varkaimi énekesnek, hogy ilyen remek hangulatot varázsoltak arra néhány órára. A rendezvényt egyébként Fátyol Zsuzsi konferálta. Valóban rendkívül jó hangulatban telt ez az este, és még akkor sem akartak elmozdulni az emberek a térről, amikor hivatalosan már véget ért a rendezvény, hanem tovább beszélgettek, és tovább élvezték azt, hogy ez a közösség végre egy helyen, egy területen együtt tud megjelenni, és bizony előkerültek a kommunikációban azok a gondolatok is, hogy hogyan lehetne erősebb újra a magyar muzsikus cigányzene, hogyan kaphatna nagyobb teret, és ők, akik nagyon sokat tanultak, és nagyon sokat tanulták ezt a szakmát, hogyan tarthatnák meg a mesterségüket. Tulajdonképpen Kalla Évával már napok óta arról beszélgetünk, hogy kellene egy szakszervezet a muzsikus cigányoknak, és ennek a részleteit össze kellene minél előbb állítani. Nos, fogok vele beszélgetni erről a témáról egyébként valamelyik nap majd a Roma Szalomban. És ha már a muzsikus cigányokról és a magyar nótáról beszélgetünk, akkor egy érdekesség, hogy itt van velem a vonalban Szomora Zsolt, az Üllői Roma Önkormányzat elnöke. Szeretettel üdvözöllek!
5: Én is köszöntelek, és a tisztelt hallgatókat is szeretettel.
4: Hát nagy örömömre szolgált, hogy láttam a meghívásotokat egy Dankó Pista emlék estre. Mesélj nekünk erről!
5: Igen, hát már sokadik alkalommal szervezünk itt Üllőn nóta műsor Dankó Pistával kapcsolatosan, és hát idén is megszervezzük, mivel hogy 68 éve született Dankó Pista június 14-én, ugye 1858. június 14-én született a szerző, a muzsikus, a világhírű, mondhatni az egyik legismertebb muzsikus elődünk, akinek nagyon sok nótát, operettet, színdarabot, zenei színdarabokban is nagyon jelesen tevékenykedett, és hát rengeteg nótát csárdást, amit a mai napig énekel a nóta szerető közönség, úgyhogy ezzel kapcsolatban szervezünk itt neki Üllőn a Város Központban június 14-én este 7 órától egy nóta műsort, van itt nekünk a Város Központban egy nagyon szép helyen egy kis színpadunk, és oda hívunk egy pattogó cigányzenekart, és az énekes előadónk pedig Olnai András lesz.
4: Az igen.
5: Nem kell bemutatni senkinek szerintem.
4: Hát, ez fantasztikus. Egyébként elmondod esetleg, hogy ki a zenekar? Az is érdekelheti a hallgatókat.
5: Hát az meglepetés lesz.
4: Jó.
5: Így maradjunk annyiból, hogy egy nagyszerű zenekar lesz. Okay. Annyi még, hogy a színpad köré szervezünk egy kis pavilonokon kiállítást, fotókiállítást, amint Dankó Pista fényképei, kosztályi, kéziratai és leghíresebb szerzeményei láthatóak lesznek, úgyhogy nem csak látni, hanem hallani is. Vagyis nem csak hallani, hanem látni is érdemes lesz a dolgokat.
4: Ezt a nóta estet úgy képzeljük el, mint egy koncert élményt.
5: Igen.
4: Koncert
5: igen,
4: jellegű.
5: Igen.
4: Na hát ez fantasztikus.
5: Igen, igen.
4: Tehát akkor július 14-e vasárnap, és akkor igen. 19 órától.
5: Igen, 19 órától 21 óráig várjuk az érdeklődőket. Itt ülön a városközpontban, és hát teljesen nyitott és ingyenes a program, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
4: Van-e már a tarsolyodban nyárra terv esetleg, amit megosztanál még a hallgatókkal, vagy hogyan készültök a roma önkormányzattal a nyárra? Van esetleg valami gyerekprogramotok? Illetve, hogy hogyan zárnád ezt az elmúlt időszakot? Mi az, amire esetleg büszke vagy? Olyan kulturális rendezvény vagy esemény, ami nálatok történt?
5: Én azt gondolom, a következő nagy eseményünk az a Roma Holokauszt emléknapján augusztus 2-án lesz. Itt a művelődési házban, a Kis Sándor művelődési házban, ahol szintén várunk mindenki szeretettel. Egy nyitott ingyenes program lesz úgy szintén. És a Roma Novosszó, a Humana Voices együttes zenekar fog Lakatos György előadásával egy színdarabot előadni, egy zenés tártos színdarabot, amiben ugye a roma holokauszt dallaga van feldolgozva általuk, és hát ezt fogjuk látni és hallani, úgyhogy oda is várom mindenkit szeretettel este 7 órától a művelődési házba, és hát az elmúlt időben pedig említetted a gyereknapot, itt külön volt május 31-én a gyereknapunk a városban, és nagyon nagy sikerrel volt, úgyhogy nagyon jó program volt. Itt is a Romanov Laszó együttes tagjai csinálta egy kis zenés bemutatót, hangszerkiállítást, hangszerduma bemutatót, úgyhogy a gyerekek örömmel fogadták a rengeteg színes gyerekprogram mellett.
4: Szerinted a július 14-i eseményt hány ember fogja látogatni, mi a tapasztalat ilyenkor?
5: Én azt gondolom, hogy mivel úgy hétvégére esik, és egy teljesen nyitott és ingyenes program, és hát azért itt tovább mondhatni, hogy rendszere van ennek a Dankó Pista emléknapnak. Én azt gondolom, hogy hát amire számítunk, az legalább egy 500 fő, de hogyha jönnek 2-300-an, az ők is elférnek nyugodtan, úgyhogy várjuk az érdeklődőket szeretettel. Én azt gondolom, hogy itt ülök, kimondottan szeretik az emberek a nótát, van rá igény és érdeklődés, úgyhogy az összes nóta műsor, amit itt szerveztünk, a művelődési házba, vagy éppen szabadtéren, mindegyik jó sikerült, és hát volt egy érdeklődés.
4: Hát remélem, sokan lesztek. Ha tudok, én is elmegyek, ha szabad leszek azon a napon. És köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál.
5: Én köszönöm, úgyhogy várom mindenkit június 14-én, ezen a héten, vasárnap este 7 órától.
4: Szomora Zsolttal beszélgettem, az üllői kisebbségi roma önkormányzat elnökével, és természetesen most elmegyünk egyet muzsikálni, és ha már Dankó Pista volt, akkor egy kis magyar muzsikát hallgatunk, aztán érkezem vissza Dankó Pistával.

0: Szapátyívtu menge!
1: 103 Rádiódik!
2: Szombati Ildikó és Tolnai András énekelt nekünk, is Puka Karcsi muzsikált, és az az apropója ennek itt a Romaszalomban, hogy Dankó Pistára emlékeznek Üllőn július 14-én este 19 órától egy 3 órás rendezvényben, amire szeretettel várják a hallgatókat, az érdeklődőket. Erről beszélgettünk Szomora Zsolttal, és megígértem a hallgatóknak, hogy Dankó Pistával érkezem vissza, természetesen nem személyesen, de egy picit az ő történetével, olyan részletekkel, amit nem biztos, hogy minden hallgató ismer, akik egyébként ismerhetik a nótáit. Dankó Pista a 19. század második felének legtermékenyebb magyar nóta szerzője volt. Több mint 500 önálló dallam köthető a nevéhez. Munkássága azért bír különleges zenetörténeti jelentőséggel, mert formális zenei oktatásban nem részesült. A kottaírást és az elméleti zene szabványait sem ismerte. Műveit mások jegyezték le, miközben ő maga a korszak szórakoztató iparának és polgári kultúrájának egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Hatása a mai napig jelen van a magyar népzenében és a populáris kultúrában, nevét jelenleg állami rádiócsatorna is viseli. Dankó Istvánként született 1858. június 14-én Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymasz területén. Édesapja Dankó István, édesanyja Mió Rozália volt. A család cigányzenész háttérrel rendelkezett, ami meghatározta a gyermek későbbi orientációját. Az édesapa korai halála miatt a család súlyos anyagi krízisbe került, így Dankó István 9 éves korában kénytelen volt munkát vállalni. Vályogvetőként dolgozott a Szeged környéki birtokokon, hogy hozzájáruljon a család eltartásához. Zenei tanulmányait nem intézményes keretek között kezdte. Első hegedűjét és az alapvető hangszerkezelési technikát erdélyi náci szegedi prímástól kapta, aki felismerte a gyermek abszolút hallását. Dankó kizárólag auditív úton, utánzás úton sajátított el a dallamokat. 1873-ban, mindössze 15 éves korában a szükség és a megélhetési kényszer hatására saját zenekart szervezett a környékbeli fiatalokból. Ezzel a formációval kezdetben a szegedi tanyavilágban, lakodalmakban, piaci sokadalmakban és kocsmákban léptek fel. A zenekar repertoárja ekkor még főként népdalokból és másolt művekből állt. Dankó korán megmutatkozó szerzőképességének köszönhetően a zenekar fix jövedelmet biztosított a tagoknak, ami megalapozta a prímás helyi ismerettségét Szeged városában és annak vonzás körzetében. Természetesen most elmegyünk muzsikálni, és még Dankó Pistáról hasonló érdekességekkel érkezem. A 100 tagú cigányzenekar fog muzsikálni, és Dankó Pista talán leghíresebb csárdása hangzik el közben, az Egy cica, két cica. Maradjanak velem!

0: Mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Dankó Pista, egy cica, két cica című csárdásra szólt itt az FM 100.3 Rádiódikben, illetve a Rómasztalomban Kökény Annát hallják, és ígértem, hogy még jövök érdekességekkel Dankó Pista életéről. Mert ugye ott tartottunk, hogy megalapította első zenekarát, és Szeged és környékén egyre híresebbek lettek, illetve fent tudták tartani ezt a zenekart, ami fontos és különleges volt abban az időben. Az 1870-es évek végén Dankó már rendszeresen fellépett Szeged nevesebb belvárosi vendéglátó helyein is, ahol közvetlen kapcsolatba került a helyi értelmiséggel és tisztviselői réteggel. Ez a társadalmi beágyazottság vezetett a későbbi sorsfordító magánéleti és szakmai kapcsolataihoz. 1880-as évek elején Dankó István, vagyis Dankó Pista társadalmi státusza és elismertsége megváltozott Szegeden. Ebben az időszakban ismerte meg Jó Ilonát, egy helyi köztiszteletben álló polgári család leányát. Édesapja Jó Ferenc aranyozó és szegedi városi tisztviselő volt, aki a helyi középosztály megbecsült tagjaként szigorú társadalmi konvenciók szerint élt. Dankó Pista és Jó Ilona kapcsolata komoly társadalmi ellenállásba ütközött. A korabeli osztályszerkezet és a faji alapú társadalmi rétegeződés mereven tiltotta a polgári családból származó nők és a cigányzenészek közötti házasságot. Jó Ferenc határozottan elutasította Dankó közeledését, és eltiltotta lányát a muzsikus környezetétől, mivel a házasságot rangon alulinak és a család hírnevére nézve károsnak ítélte. Na hát, ilyen dolgok történtek akkoriban. A szülői tiltás ellenére a felek nem szakítottak, de mivel törvényes úton szülői beleegyezéssel nem köthettek házasságot, Dankó Pista radikális lépésre szánta el magát. 1888-ban a korszokás jogának megfelelően, de a törvényi kereteket feszegetve megszöktette Jó Ilonát a szülői házból. A lányrablás után a pár összeházasodott. A Frigy hivatalossá tételével a jó család kénytelen volt tudomásul venni ezt a helyzetet, bár a kapcsolat kezdetben feszült maradt a két család között. A házasság jogi és társadalmi értelemben is egyedi esetnek számított a korabeli Szegeden, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Dankó neve a zenei körökön kívül a szélesebb nyilvánosságban és a bulvár sajtó elődeiben is ismerté váljon. Tehát mondhatjuk azt, hogy Dankó Pista csinált egy olyan húzást, ami miatt szájára vette különböző pletykalapok, vagy az akkori média, illetve annak az elődje, ami ugye a társasági életnek a szóbeszéde volt. Na és mi történt ezek után? Jó Ilona nem csak házastársa, hanem Dankó alkotói munkájának közvetlen segítője is lett. Bár a házasság anyagi értelemben gyakran bizonytalan volt a zenész változó bevételé miatt, a kapcsolat kitartott Dankó élete végéig. Jó Ilona alakja közvetve vagy közvetlenül több későbbi Dankó nóta ikletőjeként is megjelent, a házasság története pedig dokumentált alapja lett a prímásról kialakult későbbi életrajzi diskurzusoknak. Na, innen megyünk tovább, de elmegyünk természetesen muzsikálni, és a 100 tagú cigányzenekar ismét egy nagyon-nagyon ismert dallamot hoz, ami nem más, mint az a szép. Maradjanak velem!

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Dankó Pistától az Az a szép szólt, a 100 tagú cigány zenekar előadásában itt a Roma Szalonban az FM 100.3 Rádió Díkben, én pedig Kökény Anna vagyok, és aki már nem most kapcsolódott hozzánk, az tudja, hogy Dankó Pista életéről mesélek olyan részleteket, amik talán nem ismertek. Például azt, hogy szakmai életében az 1800-as évek közepe hozott minőségi fordulatot. Pályafutásának legfontosabb mérföldköve a Pósa Lajos költővel való találkozás és együttműködés volt. 1883-ban Pósa, aki a korabeli népies, hazafias költészet elismert alakja volt, dalszövegeket írt Dankó dallamaira, vagy meglévő verseit adta át a muzsikusnak megzenésítésre. Ez a munka megosztás sikeresnek bizonyult, az első országos ismerettséget szerző közös művük az Eltörött a hegedűm című nóta volt, amely rövid idő alatt a korszak legnépszerűbb szórakoztató zenei darabjává vált. Ez azt jelenti, hogy tehát a top 1-ben volt, ami most a hallgatottságban mondjuk a top 1 muzsika, könnyű zenei, akkor ez az Eltörött a hegedűm volt a leghallgatottabb, mert hogy akkor ez a zene volt a könnyű zene. A dal sikere megnyitotta az utat Dankó előtt a budapesti és az országos piac felé. Ezt követően olyan művek születtek, mint a Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, vagy a Cserebogár, Sárga Cserebogár. Dankó zeneszerzői módszere módszertani szempontból egyedülálló volt a korabeli könnyű zenében, mivel nem ismerte a kottát, a fejében megszületett dallamokat hangszeren mutatta be kollégáinak, vagy képzett zenészeknek, akik azokat papírra vetették. Leggyakoribb lejegyzői és hangszerelői közé tartozott Bányai Aladár és Ilnicki Sándor. Ez a folyamat professzionális együttműködést igényelt, mivel Dankó ösztönös zsenialitását a klasszikus zeneelmélet szabályai szerint kellett formába önteni ahhoz, hogy a kotta nyomtatványok kereskedelmi forgalomba kerülhessenek. A századfordulóhoz közeledve Dankó az értelmiségi és művészeti elit integráns részévé vált, szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápolt Gárdonyi Gézával, Tömörkény Istvánnal és Herman Ottóval is. A kor legnépszerűbb színésznője és énekesnője, Blaha Lujza rendszeresen repertoárján tartotta Dankó dalait, ami garantálta a darabok színházi és koncerttermi jelenlétét. Ady Endre szintén elismerően nyilatkozott Dankó munkásságáról, hangsúlyozva a dalok tömegekre gyakorolt hatását. Műveinek zenei instrukcióját a klasszikus magyar nóta formavilága jellemzi általában váltokozó ritmusú, lassú és friss részekből álló, jól énekelhető tonális dallamok, amelyek pontosan követték a magyar nyelv természetes prozódiáját és hangsúlyait. Ez a zenei megformálás biztosította, hogy a dalok a társadalom minden rétegéhez eljussanak. És akkor hallgassuk meg szerintem azt az ikonikus dalt, az Eltörött a hegedűm, ami ennyire, de ennyire népszerűvé tette Dankó Pistát.

100.3 Rádiódi. Rádiódi. Vorbinas. Rádiódi. Rólunk neked.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
1: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
2: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
1: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
2: Pulpé.
1: Így van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.

0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tánc bemutatóval zárult a programsorozat a Kapos Szent Jakabi Művelődési Házba. Színes roma tánc bemutatóval zárult a 10 alkalmas táncoktatási program, amely a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával valósult meg a Kapos Szent Jakabi gyermekek számára. A program során az óvodások és az iskolások egyaránt megismerkedhettek a roma kultúra egyik legfontosabb, hagyományőrző elemével, a tánccal. A szabolcsi roma tánc alaplépéseit tanították meg a résztvevőknek. Török Csabáné, a Szent Jakabi tagóvoda vezetője elmondta, tavasszal nyílt lehetőség arra, hogy a gyermekek számára 10 alkalomból álló roma táncoktatást szervezzenek. A program az Ökumenikus Segélyszervezet anyagi támogatásával valósult meg. A 10. alkalom lezárásaként szerveztük meg ezt a táncbemutatót, ahol a szülők előtt mutathatták be az óvodások és az iskolások mindazt, amit az elmúlt alkalmak során elsajátítottak, mondta. Kovács Natália, a kaposvári biztos kezdett gyermekház munkatársa kiemelte, hogy a roma táncoktatás az idei tanévben indult el a gyerekházban és a Kapos Szent Jakabi tagóvodában. A foglalkozásokat Kalányos Nikoletta tartotta, aki már 6 éves kora óta táncol, 12 éve pedig oktatóként tevékenykedik. Emellett saját tánccsoportjával rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. A Kapos Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és tovább vigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilága, ezek megőrzése pedig közös értékünk, emelték ki. A táncoktatás során Nikoletta a magyarországi roma táncok közül a szabolcsi tánc alaplépéseit tanította meg a résztvevőknek. A bemutatón a gyermekek nem csak közös koreográfiákkal készültek, hanem szólóprodukciókban is megmutatták a tudásukat, saját népcsoportjuk tánc lépéseit és hagyományait is bemutatva. A programban óvodáskorú gyermekek és iskolások egyaránt részt vettek, utóbbiak körülbelül 13 éves korig. A szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hozzájárul a roma kulturális örökség megőrzéséhez, valamint a gyermekek identitásának és közösségi összetartozásának erősítéséhez. A Kapos Szent Jakab környékén élő roma közösségek számára különösen fontosak a hagyományok, a népszokások és a kulturális örökség megőrzése. A roma népszokások szerves része a roma tánc, ezért helyeztük előtérbe ezt a területet. Célunk, hogy a gyermekek megismerjék saját kulturális gyökereiket, és tovább vigyék ezeket a hagyományokat a következő generációk számára. Minden népcsoportnak megvan a maga kultúrája, zenéje, tánca és szokásvilág.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali Vója.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Rádiódik kulturális műsorában. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai adásunkban egy olyan zenei világba indulunk el, amelyet szinte mindenki ismerni vél, mégis nagyon sok félreértés, romantikus képzet és történelmi réteg rakódott rá. A cigányzenéről lesz szó. Pontosabban a magyarországi kávéházi cigányzenéről, a primások világáról, a vendéglők, kávéházak, polgári szalonok hangulatáról, de közben arról is, hogy ez a hagyomány nem azonos az autentikus roma zenével, sőt, ha Európára tekintünk, láthatjuk, nem egyetlen cigányzene létezik, hanem sokféle roma zenei nyelv, hagyomány és hangzásvilág. A cigányzene éjszakája jól alkalmat adott arra, hogy újra rákérdezzünk, mit is jelent számunkra ez a szó. Mit hallunk meg benne? Magyar nótát, csárdást, éttermi zenét? Egy primás virtuóz hegedűjátékát esetleg? Vagy közösségi éneket, kannaütést, szájbőgőt, flamenkót, balkáni rezes zenét, manus jazzt esetleg? Mai műsorunkban ezek között a világok között járunk. Amikor Magyarországon azt mondjuk cigányzene, nagyon gyakran nem a roma közösségek belső, családi vagy közösségi zenei hagyományára gondolunk, hanem egy professzionális előadói műfajra. Arra a zenére, amely éttermekben, kávéházakban, bálokon, lakodalmakban, városi mulatságokon, később rádióban, televízióban és koncertszínpadon is megszólalt. Ez a kávéházi cigányzene magyar, roma és közép-európai kulturális találkozások eredménye. Egyszerre kötődik a magyar verbunkoshoz, a csárdáshoz, a magyar nótához, a 19. századi polgári zenei ízléshez, és természetesen a roma muzsikus dinasztiák kivételes előadói tudásához. A magyarországi cigányzenész alakja sokáig elsősorban a prímás alakján keresztül jelent meg. A prímás nem egyszerűen első hegedűs. Ő a zenekar vezetője, zenei irányítója, a tempó, a hangulat, a rubátó, a díszítések és a közönséggel való kapcsolat mestere. Egy jó prímás nem csak játszik, hanem figyel. Figyeli az asztaltársaság hangulatát, az énekes lélegzetvételét, a táncos mozdulatát, a megrendelő tekintetét. Tudja, mikor kell lassítani, mikor kell sűríteni, mikor kell egy hangot tovább tartani, és mikor kell elengedni a zenekart a friss csárdás lendületében. A klasszikus kávéházi cigányzenekar hangzását általában a hegedű, a brácsa vagy kontra, a bőgő, sokszor a cimbalom, olykor klarnét vagy tárogató határozza meg. Ez a hangzás egyszerre kamarazenei és színpadias. Van benne finom kamarazenei alkalmazkodás, de van benne látványos virtuózitás is. A dallam sokszor úgy hajlik, mintha beszélne. Nem mechanikusan, hanem szinte emberi hangként szólal meg. Fontos azonban kimondani, a kávéházi cigányzene nem egyszerűen a romák zenéje. Sokkal inkább olyan professzionális zenei mesterség, amelyben roma muzsikusok generációi váltak meghatározó előadókká, és amely a magyar városi kultúra egyik ikonikus hangzásává nőtte ki magát. Most hallgassunk meg egy rövid zenei részletet ebből a világból. Csárdás, prímás, zenekari reagálás, virtuózítás és az a jellegzetes hang, amelyet sokan a magyar kávéházi cigányzenével azonosítanak. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik nekünk.

A KVHC cigányzene igazi terepe sokáig nem a koncertterem volt, hanem a társasági tér. A vendéglő, a kávéház, a kaszinó, a polgári lakás, a bálterem. Ez a zene nem csak előadás volt, hanem társadalmi kommunikáció is. Aki rendelt egy nótát, az sokszor nem egyszerűen zenét kért, hanem érzelmi állapotot fejezett ki. Örömöt, bánatot, szerelmet, honvágyat, nosztalgiát. A magyar nóta különösen fontos része ennek a világnak. A magyar nóta nem népdal a szűkebb néprajzi étteremben, hanem szerzőkhöz, városi kultúrához, színpadhoz és vendéglői előadáshoz is kötött műfaj. Mégis sok ember számára a személyes emlékezet része lett. Családi asztaloknál, lakodalmakban, vendéglőkben, rádióműsorokban élt tovább. A cigányzenekarok ebben a közegben nem csak kísértek, hanem értelmeztek. Egy nóta papíron lehet egyszerű dallam és akkordmenet, de a cigányzenekar kezében életre kell. A prímás díszít, hajlít, késleltet, előlegez, majd hirtelen beengedi a zenekart. A cimbalom kitölti a harmóniát, csillogást ad a hangzásnak. A bőgő tartja a testet, a brácsa a lüktetést, a hegedű pedig a beszédszerű dallamot. Ez a zene tehát nem csak kompozíció, hanem előadói gyakorlat. Nem csak az számít, mi van leírva, hanem az, hogyan szólal meg. A kávéházi cigánycedében a szabadság és a kötöttség különös egyensúlyban áll. A dallam ismert, a forma felismerhető, de az előadás minden alkalommal más lehet. A magyar zenei emlékezetben ez a hangzás sokszor összekapcsolódott a nemzeti érzéssel is. A 19. században és később a magyar stílus, a verbunkos, a csárdás és a cigányzenekari előadás egymást erősítették. Külföldön is gyakran a cigányzenekarok közvetítették azt, amit a közönség magyar zenének hallott. Ez persze egyszerre jelentett elismerést és félreértést. Elismerést, mert a roma muzsikusok virtuózitása világszerte csodálatot váltott ki. Félreértést sokszor összemosódott a magyar, a roma, a népies, a városi és a színpadi hagyomány. A cigányzene éjszakája éppen azért fontos kezdeményezés, mert lehetőséget ad arra, hogy ne múzeumi tárgyként, hanem élő hagyományként találkozzunk ezzel a zenével. Nem csak nosztalgiaként, hanem ma is megszólaló emberek összekötő zenei nyelveként. Most egy második zenei példával maradjunk még ebben a világban. Ismét ifjabb Sárközi Lajos muzsikál nekünk, amelyben a klezmer és a csárdás találkozását élvezhetjük.

Most fordítsuk el a tekintetünket a kávéháztól, és lépjünk be egy másik zenei világba. Az autentikus roma zene nem ugyanaz, mint a kávéházi cigányzene. Nem azért, mert egyik értékesebb lenne a másiknál, hanem mert más közegben, más funkcióval és más zenei nyelven működik. Az autentikus roma zenei hagyományok sokszor családi, közösségi eseményekhez, ünnepekhez, tánchoz, elbeszéléshez, identitáshoz kötődnek. Itt a hangszerelés is más lehet. A magyarországi olá cigány hagyományban például fontos szerepet kap az ének, a szájbőgő, a kanna, a taps, a test ritmusa. A hangzás nyersebb, közvetlenebb, sokszor kevésbé szimpadias, mint a kávéházi cigányzenében, de éppen ettől elementáris. A szájbőgő különösen izgalmas jelenség. Az énekes a nagybőgő hangzását utánozza a szájával. Ritmikai és hangszínbeli alapot ad az énekhez. A kanna pedig egyszerre hétköznapi tárgy és hangszer. Nem a hangszer drágasága vagy kifinomultsága számít, hanem a ritmus, az energia, az együttlét ereje. Az autentikus roma zenében a szöveg, a nyelv és a közösségi emlékezet is központi szerepet játszhat. A dalok gyakran személyesek, családiak, történetet mondanak. Sorsot, fájdalmat, humort, büszkeséget, szerelmet hordoznak. A zene nem feltétlenül előadó és közönség viszonyában működik, hanem közös részvételként. Ez a különbség nagyon fontos, ha csak a kávéházi cigányzenét ismerjük. Akkor könnyen azt hihetjük, hogy a cigányzene mindig hegedű, cimbalom és csárdás. Ha viszont csak az autentikus roma népzenei hagyományt tekintjük, igazinak, akkor nem értjük meg azt a több évszázados professzionális muzsikusi kultúrát, amelyben a roma családok generációi hoztak létre rendkívüli előadói színvonalat. A két világ tehát nem kioltja egymást, hanem kiegészíti. Az egyik városi, hivatásos, sokszor magyar repertoárt megszólaltató előadói hagyomány. A másik közösségi, nyelvi és identitásbeli gyökerekből táplálkozó zenei gyakorlat. Mindkettőben ott van a roma zenei tudás, de más formában. Magyarországon a 20. század második felétől egyre több együttes vállalta fel, hogy az autentikus roma zenei hagyományokat színpadra vigye. Ilyen értelemben a Kályág, az Andodrom, a Románodrom vagy a Párnográszt munkája nem csak zenei, hanem kulturális jelentőségű is. Ők sokszor hallgatónak mutatják be, hogy a roma zene nem merül ki abban, amit a vendéglátói cigányzenekarokból ismerünk. Most hallgassunk meg egy autentikusabb irányból érkező roma zenei példát. Figyeljék meg, mennyire más a hangzás logikája. A ritmus, az ének, a közösségi energia kerül előtérbe. A Kályák fog nekünk muzsikálni a következő percekben.

Ha tovább tágítjuk a képet, még világosabbá válik, a cigányzene nem egyetlen műfaj. Európa különböző országaiban a roma közösségek zenei mindig kapcsolatba kerültek a helyi többségi kultúrával, a nyelvvel, a tánccal, a vallással, a városi és falusi zenei élettel. Spanyolországban a flamenco története elválaszthatatlan az andalúziai gitánók kultúrájától. A flamenco nem pusztán zene, hanem ének, tánc, gitár, ritmus és testbeszéd egysége. A cante hondo a mély ének fájdalma, a kéz tapsa, a láb dobbantása, a gitár perkuszív játéka egészen más világ, mint a magyar kávéházi cigányzene, mégis van benne valami rokon. A személyes sors, az intenzív előadás, a hangban megjelenő emberi dráma. Romániában a lautari hagyomány a hivatásos muzsikusok világát jelenti. A romániai roma zenészek repertoárja rendkívül gazdag. Lakodalmi zene, tánczene, városi és falusi dallamok, balkáni és keleti hatások. A Taraf de Haidokusz világsikeres sokak számára nyitotta ki ezt az univerzumot. Gyors tempók, aszimmetrikus ritmusok, különleges hegedű és harmonika játék. Egyszerre nyers és virtuóz előadás. A balkán a roma rezes bandák hangzása egészen más energiát képvisel. A fanfár, Cio Carlia vagy Boban Markovics zenekaraiba a fúvós hangszerek szinte robbanásszerű erővel szólnak. Ez nem kávéházi intimitás, hanem utcai, ünnepi, táncos, közösségi energia. Franciaországban és Nyugat-Európában pedig ott van a manus jazz, vagy gypsy jazz világa, amely Django Reinhardt nevéhez kötődik. Django Reinhardt szintóroma gitárosként a jazz történetének egyik legnagyobb újítója lett. A hot club stílusban a gitár nem csak harmóniai kísérő, hanem motor. A lapom ritmusa, a hegedű és gitár párbeszéde, a virtuóz improvizáció olyan hangzást teremtett, amely egyszerre európai és jazzes. Láthatjuk tehát, a roma zenék mindig kapcsolatban állnak a környező kultúrákkal. Nincs egyetlen tiszta, változatlan forma. Vándorlás, alkalmazkodás, mesterség, családi tudás, túlélés, ünnep, fájdalom és virtuózitás együtt alakította ezeket a zenéket. Most következzen egy negyedik zenei példa ebből a nemzetközi kitekintésből. Most hallgassuk meg Django Reinhardt Minor Swing című dalát.

0: Mai műsorunkban a cigányzene több arcát próbáltuk megmutatni. Elindultunk a magyar kávéházi cigányzenétől, a Prímások, Csárdások, Magyar Nóták és Vendéglői zenekarok világától. Láttuk, hogy ez a hagyomány nem pusztán háttérzene, hanem magas szintű előadói kultúra, amelyben generációk tudása sűrűsödik össze. Ezután megkülönböztettük ettől az autentikus roma zenei hagyományokat, az éneket, a ritmust, a közösségi megszólalást, a nyelvet, a családi és közösségi emlékezetet. Végül kitekintettünk Európára, ahol a flamenco, lautari zene, a balkáni rezes bandák és a manus jazz mind azt bizonyítják, roma zenei világból nem egy van, hanem sok. Talán ez a legfontosabb tanulság. Amikor azt mondjuk cigányzene, érdemes mindig megkérdezni, melyik cigányzene? Milyen közegben? Milyen történeti háttérrel? Kik játsszák? Kinek? Milyen alkalomból? Milyen nyelven? Milyen emlékezetből? A cigányzene éjszakája azért is fontos esemény Budapesten, mert nem csak szórakoztat, hanem emlékeztet. Ez a zene itt él velünk. Nem csak a múlt része, hanem a jelené is. Ott van a színpadon, az utcán, a családi történetekben, a rádióban, a fiatal muzsikusok kezében, az idősebb mesterek tudásában. És talán akkor hallgatjuk jól ezt a zenét, ha nem egyetlen címkét keresünk rá, hanem engedjük, hogy sokféleségében szólaljon meg. A kávéház finomabb rubátója, a kanna ritmusa, a flamenco kiáltása, a manus jazz gitár lendülete és a balkáni rezesek energiája mind más nyelven beszél, de mind ugyanarra emlékeztet. A zene identitás. Emlékezet, mesterség és közösség. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Önök a Rádiódi kulturális műsorát hallották. A mikrofonnál dr. Suki András volt. A viszont hallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben.
2: Rádiódik.
3: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság nézőit. Varanyi Tamás vagyok, műsorvezető társam pedig Mizari Szandi. Szia, Szandi!
3: Szia, sziasztok! Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és hát elnézést kérek a látványért, smink nélkül ülök itt éppen, nem vagyok beteg, teljesen jól érzem magam, ettől függetlenül nagyon vártam a mai napot.
2: Én úgy gondoltam, hogy jelzem, hogy rajtam sincs smink, úgyhogy tulajdonképpen
3: egál,
2: teljesen most vagyunk egálban, ez így teljesen rendben van nekem, és ha már ott tartunk, hogy fair play, akkor mit gondolsz így a médiával kapcsolatban? Mi lehet ma a legnagyobb problémája egy média felhasználónak, azt mondom neked, hogy újságírás, AI, fake news?
3: Én azt gondolom, hogy a dezinformációk hiánya, illetve ezeknek a dinamikája az, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mi az, ami valós, illetve mi az, ami AI, ahogy te is említed.
2: Igen, nekem ami nagy problémát okoz mindig a hangzatos címek, amelyek úgy vannak, hogy ígérnek valamit, egy elég nagy felütéssel indulnak, aztán pedig az derül ki, hogy valami olyasmi a tartalom, ami köszönő viszonyban nincs a címmel, és ez számomra mindig azt üzeni, hogy egyre nagyobb problémában leszünk, hogyha valóban a online világra bízzuk a tájékozódást, már pedig honnan is tájékozódnánk máshonnan. Ugyanis ez az egyik legjobban és leggyakrabban felhasznált platform, ahol szétnézünk, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. Most így a funkciójára, ha ránézünk, akkor elsősorban mi az, amit képvisel a szövetség?
4: Körülbelül 2500 tagunk van, és nagyon sok a szabadúszó újságíró közöttük. Tehát nyilvánvalóan egyfajta szakmai érdekvédelmet biztosítunk ezeknek az újságíróknak. A szövetségnek van egy etikai kódexe, és azt gondoljuk, hogy ez az újságírás szakma alapelveit foglalja össze. Most függetlenül, hogy valaki tagja a szövetségnek, vagy nem tagja, ennek a néhány pontnak ez nem olyan kevés, kell az iránytűnek lenni a munkájában.
2: És akkor köszönöm, még egy fél kérdéssel kiegészíteném, hogyha Szandi és én szeretnék a szövetség tagjai lenni, akkor milyen kritériumoknak kell megfelelni?
4: Azt kell bizonyítani, ami nem nehéz, hogyha újságíróként, riporterként, műsorvezetőként dolgoznak, hogy vannak már elkészült műsoraik, és ezeknek a műsoroknak a linkjét kell csatolni a tagfelvételi kérelemhez. Azt hiszem öt anyagot kell csatolni.
2: Anyagot kell. Van valami megnevezés, hogy milyen jellegű, vagy ez rá van bízva jelentkezőre?
4: Nincs, mert ma már annyiféle médiumnál dolgoznak újságírók, tehát ezt már nem lehet korlátozni, bármit lehet, ami újságíró teljesítménynek minősíthető. És van egy bizottság, tagfelvétel bizottság, ők megnézik ezeket a beküldött alkotásokat, és akkor döntenek.
2: Ez elég jó, mert én erősebb szűrésre számítottam.
4: Régen kellett két ajánló. Tehát a már a szakmában dolgozó újságíróknak kellett kvázi kezességet vállalni azért, aki jelentkezik, hogy ő megfelel a kritériumoknak. De hát ahogy szélesedett a szakma, ugye azt gondoltuk, hogy ilyen szűrőt nem érdemes, nem célszerű belevenni, de ez már régóta nem feltétel.
3: Ahogy említette, ugye szélesedik ez a merítési kör, ugye az újságíráson belül különböző digitális platformok, meg podcast, meg mindenféle formában, de a konkrét klasszikus írott sajtóban milyen változások figyelhetők meg?
4: De a klasszikus írott sajtó szorul vissza. Akárhogy is nézzük, és az online sajtó pedig nyomul és terjed minden módon. Meg lehet figyelni, hogy mennyivel kevesebb napilap létezik, nyomtatott napilap. Mint régen a rendszerváltáskor gyakorlatilag szinte minden irányzatnak volt napilapja. Volt Népszava, ez a baloldali napilap. Volt Népszabadság, az mondjuk szociáldemokrata napilap. Volt a Magyar Hírlap, liberális napilap. Volt a Magyar Nemzet, konzervatív polgári napilap. És emellett még voltak bulvárlapok is. Hát ma már ezek közül gyakorlatilag Népszabadság nincs. Népszava van még, és a Magyar Nemzet, de egészen más irányokat, más irány képvisel például a Magyar Nemzet már.
2: Hogyan alakult át így az írott sajtóban az irány? Tehát így a rendszerváltás időszakának, így akkor az egy harmadára lehet jellemző, hogy valahova máshova kerültek a hangsúlyok, főleg az írott sajtóban. Hogyan alakult ez?
4: Hát ahogy az online terjedt, úgy kiderült, hogy a nyomtatott sajtó nem versenyképes költségekben például. Mert ugye ott van nyomtatási költség, van papírköltség, van szállítási költség. Na most egy online újság mindezt meg tudja spórolni. Sokkal kevesebb hirdető van, mint volt mondjuk a rendszerváltás utáni nagy boomban. Tehát kevesebb a pénz a nyomtatott sajtóban is. Minden arra felé vitte az újságírást, a médiát, hogy költségtakarékosabb megoldáson dolgozzon, és abban működjön. Arra nem beszélve, hogy az online, az gyakorlatilag azonnal valós időben tudja a híreket ontani, tehát a nyomtatott sajtó a hírversenyben sem tud igazán részt venni. Hátterező is új cikkekkel versenyképes, meg még sokan vannak, akik szeretik nyomtatva is olvasni a cikket, de gyakorlatilag a fiatalabb generáció már szinte csak online olvas.
3: Milyen módon jelenik meg a mesterséges intelligencia az újságírásban? Tehát önök, akik ugye edzett újságírók, fel tudják a szövegezésből ismerni azt, hogy az egy AI által generált szöveg, és van-e rá példa, hogy így meg is jelennek cikkek?
4: Ezt nagyon nehéz felismerni. Én azt gondolom, hogy még alapvetően háttér munkához használják a kollégák az AI-t, a mesterséges intelligenciát. Van, aki már próbálkozott azzal, hogy híreket lead, úgyhogy az AI írja meg, de az még ugye nagyon pontatlan, mindenképp ellenőrizni kell. Arra viszont, hogy összegyűjtse az adott témához szükséges háttéranyagokat, arra viszont kiválóan alkalmas. Már ez is egyébként meggyorsít a munkát. És azt is látom egyébként, hogyha egy újságíró megír egy cikket, akkor és utána beteszi a mesterséges intelligencia a szerkesztői programjában, adott esetben még egy jobb cikket hoz ki a mesterséges intelligencia. Ami rosszul esik az embernek, de tényleg így van.
3: Milyen kockázatot jelenthet egyébként az AI?
4: Ahogy tökéletesedni fog, úgy a pontossága is növekszik. Tehát valószínűleg a jövőben, ugye ezt azért pontosan nem lehet megmondani, de be fog jönni az, hogy a híreket meg lehet iratni mesterséges intelligenciával, és akkor ott a híríró, újságírók lehet, hogy fölöslegesé válnak. Igen, de riportokat nem fog tudni írni a mesterséges intelligencia, tehát lehet, hogy ezek az újságírók is át tudnak menni egy más jellegű munkára.
2: Épp erre akartam kitérni az előző válasz a nyomán, hogy mi lesz majd az erőssége az AI-val szemben a személyes újságírásnak, és itt azért még egy kicsit az offline-ra is gondolok, mert hogy azért biztos, hogy vannak olyan tartalmi formák, amelyek viszont ki tudnak combosodni, hogyha a hírekről levesszük a fókuszt.
4: Igen.
2: Melyik területek lehetnek ezek?
4: Riportok, véleménycikkek, olyan elemzések, ahol fontosak a személyek, a személyiségek. Tehát minden olyan, ahol a adatokon kívül színek is kellenek, élet is kell, ott az újságíróknak helye van és helye lesz.
2: No, de azt mondják egyébként, hogy ez mesterséges intelligencia is valószínűség számítással dolgozik most még napjainkban, nem tudom, hogy a jövőben hogyan alakul, hogy ő is tudna egy semleges valamilyen véleményt kialakítani, és akkor arra hivatkoznak, hogy az még semleges is lenne, mert hogy nem lenne elfogult egyik irányba sem. Jó az nekünk, ha mindig semlegesek vagyunk?
4: Egyébként nem lenne semleges. Nem. Voltak felmérések, hogy a mesterséges intelligencia abból a szókincsből dolgozik, amit online talál, és amit összegyűjtenek. És hogyha az online sok az előítéletes cikk, írás, vélemény, akkor a mesterséges intelligencia is átveszi ezt a nézőpontot.
2: Igen, mert hogy valószínűségszámítás.
4: Igen. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy semleges lenne, és egyáltalán nem biztos, hogy jó lenne. Tehát fogják, és lehet is majd erre is használni, bemondom, vagy beírom azt a néhány kulcsszót, hogy legyen az a vélemény, hogy, és akkor a mesterséges intelligencia ennek megfelelően meg fogja írni. És jó is lesz, de valahogy hiányozni fog belőle az újságíró személyisége. Azt akkor is bele kell tenni, hogyha a mesterséges intelligencia írja meg.
2: Egyébként Szand, egy kicsit a kérdésedre én is válaszolnék, hogyha megengedi, kedves Ilona, mert hogy valahogy én azt veszem észre, hogyha valami mesterséges intelligenciában van elkészítve akár egy szöveg, akár egy kép, valamiért akár a szemem, akár a befogadó elmém valamit megérez belőle, hogy van benne valami fura, szintetikus hangulat, ami mondjuk például ezzel a nagyon PC gondolkodással ismerhető föl, hogy véletlenül sem, tehát nagyon-nagyon látom azt, hogy kerül olyan dolgokat, amit már megtanítottak neki, valahogy nem egyedi, nem karakteres az írás, valahogy úgy lóg a levegőbe, ez a hírműfajnál egyébként még akár valóban nagyon jó is jöhet, de ez tényleg egy érdekes különbség számomra, hogy én azért már most érzem azt, hogy sokszor találkozok olyan szövegekkel, amit felismerek, hiszen én is dolgozok a mesterséges intelligenciával. Mi lehet a mesterséges intelligenciával dolgozó embernek az előnye? Nézzünk most egy kicsit először, hogy már volt róla szó, hogy mi mindenben is tud nekünk segíteni az AI, és milyen lehet az az újságírás, ahol valóban segítségként, és nem pedig helyettünk való feladatmegoldóként használjuk a mesterséges intelligenciát.
4: Tételezzük fel, hogy újságíró egy elemző cikket ír, és rengeteg adat és rengeteg előzmény kellene hozzá. Normális esetben magának kellene összeszednie az előző információkat, és most beadja a mesterséges intelligenciának, és már ontja is az anyagokat. És akkor nagyon gyorsan meg lehet írni azt a cikket, még azt is lehet mondani, hogy jó, és akkor most ezekből az információkból írd meg azt a cikket, hogy. És akkor egy cikket megkapok, amit utána én adott esetben még egy kicsit színezek. Tehát nagyon gyorsan meg lehet írni a mesterséges intelligenciával egy cikket, még egy elemző cikket is, de akkor, ha én irányítom, hogy pontosan merre menjen. De nagyon vigyázni kell, mert az Újságíró Szövetségben például most készítettünk egy évkönyvet, Magyar Sajtó 2025 évkönyv, és azt akartam, hogy minden fejezet előtt legyen egy idézet Mikszáth Kálmántól. De médiára, sajtóra vonatkozó idézet legyen, mert a sajtó egyletben dolgozott, mondtam, és sokat írt ugye különböző hírlapokba, tehát biztos, hogy írt ilyeneket.
2: De kíváncsi, mi lett belőle?
4: Mi lett belőle? Állati jó idézeteket adott, ötöt adott nekem kapásból, és én nagyon-nagyon boldog voltam, mert olyan idézetek voltak, amit szerettem volna, hogy ezt szerettem volna hallani. És akkor valaki mondta, hogy azért kontrolláljam. Megadta az évszámot, Pesti Napló, 1800 nem tudom mennyi, és akkor megnéztem. És nem volt benne. És utána elkezdtem megnézni a következőt, amit megadott pontosan napra, hogy és egyik sem volt meg. És akkor írtam a mesterséges intelligenciának, hogy hogy van ez, egyik sem valós. Azt mondta, hogy bocsánat, tévedtem, na de most olyanokat fogok adni, amik biztosan pontosak. És újra kaptam három új idézetet, tényleg három, azonnal kaptam három új idézetet, újra megnéztem, és az se volt jó. Tehát egyszerűen ez a halucináció, tehát ő teljesített, amit én akartam, mert én elmondtam, hogy milyen jellegű idézetekre van szükségem, olyat kaptam, nagyon elégedett voltam, csak éppen nem volt valós. Úgyhogy erről le is mondtunk akkor.
3: A közösségi média mennyire van hatással az írott sajtóra? Ugye az embereknek az ösztönből jövő kíváncsisága az megmaradt. Viszont én valahogy azt látom, hogy egy 30-40 évvel ezelőtt az emberek tudást szomjaztak, ma meg már inkább ezt a szórakoztatást, könnyűt. Jól érzem? Ez látszódik egyébként az írott sajtóban is?
2: Ez a infotainment.
3: Igen.
4: Szerintem látszódik. Annyit lehet érzékelni, hogy a stílus lazult. Egy picit ugye a idézőjelbe téve a komoly sajtó is próbál könnyedebben, lazábban és érdekesebben fogalmazni. Régebben ez nem volt annyira szempont, de most azért igazodni kell az olvasói igényekhez, és ha kell, akkor erősebb jelzőket kell adott esetben használni. Tehát nyilvánvalóan van hatás-visszahatás ide is, oda is.
2: Ugye vannak azok a tartalmak, amik mesterséges intelligenciával készülnek. Én magam is használom, és abban egyetértek, hogy attól még, hogy meg is ír egy cikket, nem csak kutat, azzal még rengeteg dolgunk lehet, nagyon jó alap ahhoz, hogy elkészüljön egy jó cikk, és azt lehet a magunk arcára formálni, és belerakni mindazt, amitől teljes lett egy cikk. Szóval én nagyon pártolom, hogy használjuk a lehetőségeket. Ugyanakkor vannak, ahogyan most említette is az imént, leellenőrizve pontatlan információk. Tehát maguk a tények, az adatok pontatlanok. Van-e valamilyen irányelv most per pillanat, vagy készülőben van-e, ami az újságírókat segíti, hogy hogyan is használják a mesterséges intelligenciát? Akár etikai, akár technikai ajánlások.
4: Nem készítettük még ilyen irányelvet, mert igazán azt hiszem, hogy még tanácstalanok vagyunk, hogy pontosan mit mondjunk, de az tény, hogy szélszerű odaírni, hogy a cég a mesterséges intelligencia felhasználásával készült. Vagy a
2: nem ciki ez van még?
4: De lehet, hogy ciki, de, de szerintem érdemes vállalni. Ez a korrekt. És akkor nagyobb baj nem lehet, mert ha mégis van benne olyan tévedés, amit mondjuk nem vettünk észre, akkor lehet azt mondani, hogy mesterséges intelligencia volt. Persze attól még nekünk kell vállalni a felelősséget. Vagy a képeknél mindenképp fontos a képhez odaírni, hogy emmé generált a kép. Mert az nagyon-nagyon kínos, hogyha valós képnek tüntetünk fel nem valós képet. Különösen képeknél fontos ez egyébként. Mert igen, a kép egy adott pillanatot, adott helyzetet örökít meg. De a mesterséges intelligencia nem azt teszi, az kitalál, és létrehoz egy pillanatot.
2: És hogyha mondjuk valaki mesterséges intelligenciával készít egy anyagot, akkor mint korábban mondjuk egy forrás megnevezésnél valamilyen dokumentációval, vagy valamilyen később igazolható módon visszamutatni, hogy akkor honnan van a forrás. Ilyen módon kell így a mesterséges intelligencia által lekért adatokat, vagy bármit rögzíteni, azon kívül, hogy hivatkozásként megnevezem a végeredménynél?
4: Erre nem dolgoztunk ki még semmiféle irányelvet, tehát én most azt mondanám, hogy elég lenne, hogy a mesterséges intelligencia felhasználásával is odaírni, hogy melyik mesterséges intelligenciát használtuk, mert utána adott esetben ott lehet újra kontrollálni, de hogy felsorolni az összes forrást így, amit kiadott, nem, de mondjuk kontrollálni a forrásokat célszerű.
2: Igen.
4: De az is lehet, hogy nem a mesterséges intelligenciára hivatkozunk, hanem felhasználjuk azokat a forrásokat, amit kapunk, és akkor azokra a forrásokra hivatkozunk magában a cégben is adott esetben. Ez egy abszolút használható megoldás tud lenni.
2: Ez így nagyon jó. Ez már azért mégiscsak egy pont, ami vonatkoztatási pont.
4: És emberibb, hogy nem az emi, hanem az volt benne a, mit tudom én, a forrás, tehát valamelyik lap, vagy újságíró, vagy akárki. Igen.
3: 130 évvel ezelőtt még nem volt rá mérőeszköz, ma már van, hogy az embereknek az olvasási szokása hogyan alakul, ugye, hogy végig görgetünk valamit, mondatonként olvassuk-e át, vagy sem. Van-e erre irányulóan bármilyen felmérésük, hogy ahogy lazult a sajtóban a szövege bármilyen témában egy-egy cikknek, hogyan változott az olvasói szokás?
4: Én most ilyen friss felmérést nem tudok, de azt tudom, hogy régebben készült ilyen felmérés, és talán ezért változtak meg a cikkek címei, és sokkal hát harsányabbak lettek sok esetben, mert a figyelmet a címmel kell először is megszerezni, és hogyha egy cím alapján az olvasó felfigyel arra a témára, akkor esetleg elkezdi olvasni. Akkor fontos, hogy az első néhány mondat milyen, az a leadnek nevezzük a bevezető sorokat, ha azok jók, akkor lehet, hogy tovább olvas. De általában az kimutatható, hogy rövidült az olvasási idő. És ennek megfelelően szokták adott esetben a cikkeket is megírni kollégák, hogy lényegtől megyünk a lényegtelennig, vagy pedig a lényeges, és utána a kifejtő rész következik.
2: Ez elég jó, hogyha ránézünk arra, hogy ma mennyi olyan cikk jelenik meg, és már nem is tudom, hogy bennem sokkal elő megjelenik egy piros lámpa, hogy ez már fake news lenne, amikor van egy cím, ígérnek valamit, és a tartalom azzal, hát messziről, nagyon szegről végről van köszönő viszonyban. Hol van-e valamilyen határ, hogyha beígér a cím egy tartalmat, és aztán a tartalom később a text azt nem közvetíti, akkor felelősségre vonható-e az újságíró?
4: Legfeljebb etikailag el lehet marasztalni, vagy etikailag kifogásolható ez a megoldás, mert ez nem korrekt megoldás. Tehát lehet érdekes, figyelemfelkeltő a cikk, de a tartalmat követnie kell. Tehát a tartalomból kell kialakítani a címet, és nem lehet a kettő egymással szöges ellentétben.
2: Igen, nehéz helyzetben van az olvasó.
3: Igen, mert ugye rengeteg olyan cím van, ami nem harsány, ahogy elnök azt mondja, hanem inkább már szenzációhajhász. És sajnos ennek itt ugye az egész bizalmad az adott sajtó felé is meg tud inogni. Milyen egyéb tényezők tudják még befolyásolni az olvasónak az adott nyomtatott sajtóba vetett bizalmát?
4: Ha olvas a cikket, vannak források, vannak nyilatkozók, azok mindig jelzik, hogy van személy, és van olyan valaki az információ mögött, aki azért felelősséget vállal. Tehát nagyon jó, hogyha egy cégben névvel szerepelnek a nyilatkozók. Persze vannak olyan oknyomozó anyagok, ahol nem lehet leírni a nevet, de akkor az információk egymás mellé rakásávalból derül ki, hogy az egy tényszerűen igaz, vagy nem igaz, de hát itt már ugye könnyebb csalni, és könnyebb gyakorlatilag álhíreket terjeszteni. Nagyon sokszor az álhírterjesztőknek nem is az a célja, hogy elhiggyék az ő cikkeiket, hanem egy ilyen kvázi bizonytalanságot keltsenek, hogy nem létezik egy valóság, hanem sok valóság létezik, tehát akkor semmi sem igaz, vagy minden igaz. Úgyhogy nagyon, nagyon résen kell lenni, és érdemes figyelni például, hogy mennyi helyreigazítás van az adott lapnál. Ha túl sok a helyreigazítás, és a múlt évben az egyik lap le is hozta, hogy például a Magyar Nemzet ellen sok helyreigazítási kérelem ment, és sokat helyben hagyott a bíróság.
2: Tehát jogos volt.
4: Jogos volt. Tehát ez szerintem egy lapot hiteltelenít, mert tévedni lehet egyébként, de akkor nem kell megvárni a helyreigazítási kérelmet, hanem egyszerűen rögtön helyre kell igazítani. Szerintem az nem ciki, hogyha az ember téved, és utána rögtön azt mondja, hogy ezt és ezt helytelenül írtuk, és ez a helyes, és leírjuk, hogy mi a helyes.
2: Ilyen esetben, mond?
3: Nem, csak az jutott eszembe, hogy erre irányulóan van egy ilyen gyűjtő oldal, elnök asszony, ahol mondjuk ott vannak ezek a bárlistás, nagyon sok helyreigazítási kérelme helyben hagyott újságok.
2: De jó, lenne, ha lenne tudni. De?
4: Nincs ilyen lista, de megjelent a sajtóban, tehát hogyha valaki rákeres, akkor ki fog jönni, hogy hol volt a legtöbb helyreigazítás. Mondjuk tavaly éppen pár nappal ezelőtt jelent meg ez a legújabb információ, de nincs külön erre lista.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rádió Dik. Hallod?
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Engem igaz, hogy demokráciában élünk, és igaz, hogy 2026-ban, de mindig megdöbbent az, hogy mennyire szabadon megengedhetnek maguknak újságírók különböző állításokat, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, és valahogy, mintha ez így abszolút szankcionálhatatlan lenne. Számomra most nagyon sok beszélgetésből a podcasten keresztül is ez derült ki. Kérdezném, hogyha mondjuk valaki egyszerűen egy média, mezei média felhasználóként, vagy már szakemberként szeretné ezeket a fake newsokat valami módon ellenőriztetni, vagy jelezni, akkor milyen lehetőségei vannak a szövetség felé?
3: Ugye mi nem vagyunk bíróság. Tehát hozzánk etikai ügyekben lehet fordulni, és akkor van egy etikai bizottság, megvizsgálja, hogy az az ügy, az a téma valóban sértette újságíró etikai normákat. Ha ennél komolyabb ügyről van szó, akkor viszont a bírósághoz kell fordulni helyreigazítási kérelemmel, vagy személyiségi jogi perrel, attól függ, hogy milyen ügyről van szó, de az már nem a szövetség kategóriája, vagy a feladata, mert szóval nem vagyunk bíróság.
2: És az a milyen helyzet, amikor nagyon sok újságnál, hát itt főleg most a bulvárról beszélünk, hogy egyszerűen tényleg köszönő viszonyban nincs a valóság azzal, amit állítanak, és nekem azt mondták nagyon sokan, akik itt az adás műsor folyamban is szerepeltek, hogy egyszerűen tehetetlenek. És én valahogy azt gondolom, hogy ehhez szoktatjuk magunkat hozzá, ez a tanult tehetetlenséghez, de hogyha elindulna egy olyan folyamat, hogy ezt nem hagyjuk annyiban, akkor lehet, hogy maga a tér is tisztulna. Nem lát erre valamilyen esélyt, vagy hogyan látják önök ezeket a valótlanságok tömkelegével elárasztott médiumokat?
3: Hát ez a legnagyobb probléma, mert minden egyes ilyen tényszerűen hazugsággal bírósághoz kellene fordulni, és helyreigazítást kellene kérni, de ki az, aki állandóan bírósághoz megy? Akkor azt is mondják, hogy bulvárlapoknál több a megengedett, de nem így van, tehát lehet lazábban fogalmazni, kellene. De hazudni ott sem szabad, tehát valótlanságot állítani ott sem szabad, ott lehet harsányabban fogalmazni, de nem szabad hazudni. És ez ellen csak az van, hogy bírósághoz sajtóper, személyiségi jogi per, kártérítés.
2: Mennyi idő egynek az adatása
3: körülbelül? Ez a sajtó helyreigazítás az viszonylag gyorsan megy, de utána a fellebbezés van, és utána adott esetben még egy fok, az már úgy sokáig tart.
2: Igen.
3: Tehát jó esetben egy év, de rossz esetben ennél több.
2: Nekem az jutott, magamhoz ragadom most a szót, de hogy én el tudnám képzelni, igen, személyileg valakinek ez egyszerűen nincs ideje és energiája rá, vagy egyszerűen más személyes okból nem akar ebbe belemenni. De az milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan szakmai szerv, aki előtt csak egy jelzést küldene, és onnantól kezdve az a szakmai szerv vinni ezt a folyamatot tovább, és ez valami módon azért egy visszatartó erő lehetne a túloldalon, hiszen előbb-utóbb azért az foganatosítva lesz. Hogy nincs egy olyan szerv, aki levenni ezt a súlyt esetleg a perlőkről, vagy akik ebben a hosszú folyamatban akarnak részt venni?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, de hogy őszinte legyek, ezen nem gondolkodtunk még, de azt tudom, hogy ez iszonyú erőforrás időben is, és anyagilag is egyébként. Mert vagy megnyeri a pert a perlő, akkor jó esetben akkor ugye az alperes fizeti a költségeket, ellenkező esetben neki kell fizetni a költségeket, de mindenképp nagy időráfordítás. Úgyhogy ezt nem tudom, erre nincs válaszom.
4: Pedig jó lenne, igen, egy ilyen köztes érdekérvényesítő,
3: amiről... Igen, aki folyamatosan ugye? Menne a bíróságra, és folyamatosan perelne, rettenetes munka lenne, és rettenetes feladat lenne.
2: Rettenetes lenne, de előbb-utóbb valahogy lehet, hogy így 4-5 év múlva valahogy megtudatosulna ott a hátsó részében azoknak az újságíróknak, akik valótlanságokat állítanak, hogy előbb-utóbb lehet, hogy nem most, lehet, hogy 3-4-5 év múlva, de azért annak lesz valami végeredmény és szankció. Legalább ott lenne egy ilyen gondolat benne, ez bennem csak úgy felvetődik, de hát tudom, hogy igazából mindennél egy lépéssel most már utána járunk, hiszen a technikai fejlődés olyan lehetőségeket ad a kezünkbe, amit még egyelőre nem is látunk át. Tehát emiatt azért ez egy nagyon árnyalt tudsz, már csak, nem csak az időigényesség és energiaigényessége miatt, hanem amiatt is, hogy sokszor ahogy leszünk már, mint a drogok meghatározásánál, hogy azt számít aznak, a tiltott cuccnak, amit, amiről tudunk és ismerjük.
3: Szóval jó a felvetés, hogy valami elrettentő erő legyen, tehát hogy mert ma már, hogyha egy helyi igazítás van, igazán igen, megrántja a vállát az adott lap, és kész. Ennyi az egész. De ha erőteljesebb szankció lenne, akkor lehet, hogy tehát jobban megfontolnám. Nem tudom. Tehát ezen érdemes gondolkodni, hogy mi a megoldás. Azt, hogy nem tudom elképzelni, hogy a MOSZ átvállalja, hogy mert rettenetesen sok per lenne. Most is sok per van, de az egyes lapok maguk indítják, vagy a lapok ellen a fogyasztók, olvasók indítják, hogyha odaadódik, de ezt átvállalná valaki, hát ez több száz per lenne.
4: Én laikusként kérdezem, hogy abban az esetben, hogyha egy újságíró valótlanságot állít, és akkor itt van egy ilyen belső felelős szerkesztő, aki ugye kiengedi, ellenőrzi, tehát hogy ott lehet, hogy házon belül van szankcionálás, mert elküldik azt, aki a felelős szerkesztő, vagy alá tartozik az újságíró, csak ugye mi ebből nem érzékelünk semmit. Úgyhogy valószínű, hogy igen, szükség lenne egy ilyen kezdeményezésre. Engem az érdekelne nagyon, hogy milyen kihívásokat jelent az online média piac, konkrétan a Magyar Újságírók Országos Szövetségének.
3: Ez egy jó kérdés. Hát nagy kihívás mindenképp. Tudomásul kell vennünk, hogy a szakma áttevődik az online térbe, tehát az újságíró fogalmát is másként kell meghatározni, sokkal tágabb értelmezést kell használnunk az újságírásnál. Ma már nem az az újságíró, aki egy lapnál állásban van, hanem akár egy önálló személy, aki rendszeres blogot ír a valamelyik közösségi médiában. És ez a rendszeres blog, ez megfelel az újságíró normáknak, akkor ő már akár újságírónak tekinthető. Tehát ezt egy nekünk biztos, hogy a bővebben kell értelmeznünk, tágabban kell értelmeznünk az újságírás fogalmát, mint ahogy eddig értelmeztük. Ez nem biztos, hogy baj egyébként. Az biztos, hogy sokan nevezik magukat újságíróknak, akik rendszeresen írnak a közösségi médiában, ám de rettentesen rossz minőségben, és az alap etikai normákat sem tartják be, tehát ott szóval ők akkor nem újságírók, de ez csak ilyen elvi kereteket tudunk adni a gyakorlatban. Nem tudjuk befolyásolni azt, hogy ki nevezi magát újságírónak, de biztos, hogy az etikai kódexünket például felül kell vizsgálnunk, és erőteljesebben az online-ra és a mesterséges intelligenciára is ki kell térnünk benne.
4: Elképesztően nehéznek tartom ezt, hogy egy szövetség, ami 130 éve van, fent van, tehát, hogy egyszerűen szükség van rájuk, mégis van egy minőségbeli hígulás ettől, hogy valaki nevezheti magát újságírónak, tehát nagyon sokat repülök, mégsem mondom, hogy pilóta vagyok, tehát hogy ez annyira távol áll ez a két dolog egymástól, és ezt nagyon-nagyon nehéz lehet szakmai szemmel vizsgálni, és jól kezelni. Úgyhogy nagyon meglepődtem Ildikó azon, hogy azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez baj, tehát akkor a nyitottak arra, hogy változzanak, meg egy szélesítsék ezt a kört. Nincs azért ilyen belső, nem tudom,
3: De van. Vita is van erről. De én azt gondolom, hogy az élethez kell mégiscsak igazodnunk. Tehát a mesterséges intelligenciánál a technológiai, technikai fejlődés kell igazodni, nem tudjuk megakadályozni a fejlődést, és ugyanez az online-ben nem tudjuk megakadályozni, de nem is akarjuk azt, hogy sokan írjanak, és sokan rendszeresen írjanak, adott esetben rendszeresen podcastokat készítsenek, és nagyon sokszor nagyon jó minőségű anyagok készülnek, tehát ez jó. Tehát azt mondom, hogy összességében ez jót tesz a szakmának, és ugyanakkor van egy olyan járulékos veszteség, ami rontja adott esetben a megítélésünket, mert gyenge.
2: Először én magam is meglepődtem azon, beszélgettünk Ilonával még a felvételt megelőzően arról, hogy milyen kritériumok alapján lehet ma valaki, vagy nevezhetünk újságírónak, és most, hogy így beszélgettünk, már egyre szimpatikusabb, hogy az életszerűségét nézzük az oldalnak, és azt nézzük, hogy tulajdonképpen akkor, ha már vannak minél többen, akkor azért az tud egy irány lenni, hogy akkor képezzük őket, és adjunk olyan jogosítványt a kezükbe, amivel valóban a leghasznosabban és leghatékonyabban dolgozhatnak. Úgy tudom, hogy vannak olyan képzések, amelyre ugye a tömegkommunikációban újságíróvá avanzsált személyek jelentkezhetnek akár, és szakmailag és etikailag is összeszedhetik a tudnivalókat.
3: Igen, vannak képzéseink. Régen a képzés is hosszabb volt, most az élet gyorsult, és mindent azonnal és minden gyorsan kell csinálni. Hát mi most évente kétszer hirdetünk ilyen újságíró képzést, kb. 4,5 hónap. Ideig úgy csináltuk, hogy külön volt online, külön volt magazin újságírás, külön volt podcast készítést. Most mindent összevontunk egybe, és azt mondtuk 4 az 1-be, tehát mindenen végig szaladunk 4,5 hónapban. Mm. Tehát az alaptételeket rögzítjük, az alaptudnivalókat rögzítjük, és utána úgyis az újságíró múlik, hogy a gyakorlatban ő mennyire fog elmélyülni a szakmában. Tehát van ez az újságíróképzés, most folyik a tavaszi, és szeptember-októberben indul az őszi. Tehát mindent, amit tudni kell, ma műfajokat végigveszünk, sokkal többet foglalkozunk most online-nal, mint a nyomtatott sajtóval. Sajnos nekem a szívügyem volt a nyomtatott sajtó, de hát úgy látszik, hogy ez már sokkal inkább a múlt. Igazából persze nem, mert ha azt nézzük, hogy a napilapok piacán valóban nem tudnak versenyképesek lenni esetleg hírben a lapok, de heti lapoknál, havilapoknál a hátterező újságírás az nagyon jól tud működni, nyomtatva is. Igen. Csak ez egy drágább megoldás.
2: Igen, és hogyha mondjuk valami, mivel hogy drágább a megoldás, ezért azt gondolja a befogadó, azt feltételezi, hogy egy ilyen költségesebb megoldásnál azért egy veretesebb és egy valóban minőségi tartalom kerül az asztalra, és én azt gondolom, hogy ez lehet egyébként az erőssége majd az írott sajtónak, ameddig létezik, és létezzen addig, ameddig van neki létjogosultsága, de azoknál a formáknál viszont szerintem óriási előnye van, mert tudjuk, hogy ami oda lekerül, azért az már sok mindenen átfutott, annak van egy értéke, amit kereskedelmi forgalomba szeretnének hozni, tehát annak időtállónak kell lennie, és így azt hiszem, hogy a hitelesség fogalma viszont nagyon szépen újra visszaépülhet például a nyomtatott újságírás.
3: Ez abszolút így van, mert amit kinyomtattak, azt már nem tudom megváltoztatni. Amit online leírtam, azt még gyorsan tudom majd módosítani, hogyha szól valaki az rossz, akkor gyorsan még kijavítom, és akkor már a javított formában megy tovább. Nyomtatott lapnál nincs ilyen, tehát ott tényleg sokkal szigorúbbak a normák, az ellenőrzési folyamat is hosszabb, jobban megfontol mindenki mindent, hogy amit ott kinyomtatunk, az tényleg úgy is legyen. Mert utána nincs visszaút.
2: Igen, ott előtérbe kerül a személyiség. Ott igazán meghatározó lesz, hogy ki írta a cikket, és akkor ott azért azt hiszem, hogy és itt ilyen szinten viszont az újságírói becsvágyra szerintem lehet építeni, hogy nem csak az offline-nál, de ahogy ott mindenképp ennek lehet most szerintem az előttünk álló 10-20-30 évben még nagyon szép kifutása és emelkedése.
4: Nagyon jó, amit mondasz. Én pont azon gondolkozok, hogy bár rádióban, tévében vezetünk műsort, mi nem tartjuk magunkat sem riportereknek, végképp nem újságíróknak, és én azt gondolom, hogy ez az, hogyha mi beszélünk az újságírásról, annak a társadalmi megítélése is azért az egy magasabb szint. Úgyhogy én meg fogom nézni a MIOSZ oldalán, hogy milyen képzések indulnak szeptemberben.
2: Igen, érdemes rá kérdezni, és hogyha megengedi, akkor még egy kérdést intéznék önhöz, ez pedig arról szólna, hogyha ma egy újságírónak tanácsot szeretne adni a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az elnöke, akkor mi lenne az a 3 dolog, amit mindenképp induláskor a figyelmébe ajánlana, és az bármi lehet az ön életútjából, az ön pozíciójából nézve, vajon mi lenne az, amire bíztatná azt, aki ma újságírással szeretne foglalkozni?
3: Szerintem ma sokkal nehezebb

0: amiben ott van mindkét oldalnak a véleménye, és abból én szintetizálok valamit. Tehát sokkal nehezebb, vagy közérdekű információkhoz ma sokkal nehezebb hozzájutni. Tehát ha valaki...
1: Fordítva gondolnám.
0: Hát, hogyha valaki egy minisztériumtól kér gazdálkodásáról, vagy valami gyermekvédelemről mondjuk adatokat, nem fog kapni. Iszonyú bonyolult, be kell nyújtani írásban sokszor a kérdéseket, ezek nem normális dolgok egyébként.
1: A bürokrácia erősödött?
0: Hát a bürokrácia erősödött, de azért, mert egy politikai motiváció van mögötte. Kínos ügyekről nem beszélünk. Miközben a sajtónak az a szerepe, hogy a kínos ügyeket feltárja. Mert ez egy társadalmi ellenőrző funkció, ez egy jó funkció. De egy olyan újságírónak, aki közéleti témákkal foglalkozik, ma nagyon nehéz dolga van. Akkor bíróságra kell menni, hogy közérdekű adatokat megtudjon. Mert kellene a cikkhez, hogy pontos statisztika legyen mögötte, és nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy ennek meg kell változnia, mert nekem egy elég egyszerű elvem van, minden, ami közpénzzel kapcsolatos döntés, nyilvánosságra kell, hogy kerüljön, és ettől kezdve nincs vita.
1: Igen, az üvegzsebbel üvegzsebb van régen, gondjuk.
0: Régen volt ilyen üvegzsebb törvény, vagyis a minisztériumoknak fel kellett tenniük az összes üzletüket, nyilván az állambiztonsági döntéseket nem. Az a kivétel, de mindennek ott kell lennie, és akkor egy vállalat sem mondhatta azt, hogy üzleti érdek, hogy ezt ne hozzam nyilvánosságra, mert ha az állammal üzletelek, közpénzben járok el, akkor annak nyilvánosságra kell kerülnie. De ma nem így van.
1: Igen, nem szeretik.
0: Tehát nem szeretik, igen. Na most ezért nehéz ma újságírónak lenni, mert ugye azt mondjuk, és azt is tanítjuk, hogy sokoldalú forrás megjelölés, beszerzés, stb. Honnan szerezze be, ha nem kap információkat?
1: Igen, például itt már nehézségbe is
0: ütközik. Igen, tehát ezért sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb az újságírók megérhetése is. Mert régen ugye a nyomtatott lapnál voltak hirdetések, a nyomtatott lapnak volt ára. Az online média ugye még most is sok helyen ingyenes. Na most akkor valamiből meg kell ott élni. Tehát vannak hirdetések, de ugye itt is a hirdetések is azt kell mondjam, hogy picit politikailag orientáltak. Tehát ez se jó. Akkor nem megy olyan labba, amelyik kvázi ellenzéki vagy ilyen függetlennek mondott, akkor még a piaci szereplők is igazodnak ehhez. Tehát onnan nincs pénz. Most elkezdődött ugye ezt ugye gyűjtenek, nagyon sok gyűjtés van. Különböző helyeken olvasói támogatásokból élnek a lapok, vagy ugye az 1%, amit a személyi jövedelemadó 1%-át fel lehet ajánlani alapítványoknak. Minden lapnak van gyakorlatilag alapítványa, vagy egyesületként működik, és akkor tud kapni ilyen 1%-ot. Na, az jelentős tétel tud lenni, de arra kell hajtani. Tehát sokkal nehezebb az anyagi bázist megteremteni, már pedig, hogyha nincs anyagi biztonság, akkor nagyon nehéz független lapként működni, vagy pedig éhbérért dolgoznak újságírók. Egyébként sok helyen így van.
1: Igen, és akkor most, hogy így látjuk, hogy mik a nehézségek, mégis mi lenne akkor az a három irányelv, amit ugye a lelkére csomózna annak, aki ezzel foglalkozna.
0: Hát csak az menjen újságírónak, aki bírja a gyűrődést. Tehát aki kitartó és nem tántorítja el ilyen mindenfajta titkosítási folyamat, vagy amikor megbélyegzik, vagy amikor kilökik egy nyilvános rendezvényről. Tehát a kitartó is bírja ezt. A másik, hát készüljön fel arra, hogy az anyagi biztonsága is elég ingatag lesz. A harmadik természetesen kell, hogy egy természetes érdeklődés legyen benne, tudjon írni, vagy beszélni tudjon, attól függ, hogy hol dolgozik, tehát kell valamiféle alapadottság is. Ezt fel kell mérni, hogy van-e.
1: Amit egyébként egy újságíró képzésen akár tovább is tud fejleszteni.
0: Így van.
2: Engem az érdekelne még, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetségének milyen hovatartozás érzeterősítő programjai, webshopjai, találkozásai vannak, amikor úgy összefogják ezeket a mindenhol megtalálható újságírókat. De mégis van egy közös kapcsolódás.
0: Az Újságíró Szövetségben szakosztályok működnek, és az a szakosztályok az érdeklődési körnek megfelelően jöttek létre, tehát van olyan, hogy külpolitikai szakosztály, akkor ott alapvetően külpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, külpolitikai újságírók vannak benne, ők néha összejönnek, programokat szerveznek, általában olyan programokat, előadásokat szerveznek, ami másokat is érdekelhet, tehát akkor ez más is oda megy, van kommunikáció és PR.

0: szakosztály, van kulturális szakosztály, akkor van média akadémia szakosztály, ez kifejezetten a nálunk végzettek mehetnek oda-vissza, és szakmáról beszélhetnek szakmabeliekkel, tehát egy kicsit tovább pipeszhetik magukat. Ezt egyébként a fotósok is csinálják, ők egy MOASZ műhelyt hoztat létre volt, tehát nálunk végzett fotósoknak, és ők rendszeresen találkoznak, ahol képeket elemeznek, meg a legújabb trendekről beszélgetnek. Tehát van egy lehetőség, egy fórum, egy háttérintézmény, ahol lehet találkozni, és szakmázni lehet. Tehát tulajdonképpen ez a legfőbb előnye, hogy van egy hely, ahová be lehet jönni, és ahol lehet valamit csinálni.
1: Számomra nagyon megnyugtató, amikor olyan emberrel beszélgetek, aki bár egy erős pozícióban van, mer olyat mondani, hogy erre most még nincs megoldás. És volt ilyen a beszélgetés folytán, számomra ez mindig nagyon hitelesít egy embert, hogy a válaszai igazok, és hogy valóban a hozzáértő emberrel beszélek, úgyhogy ezt külön köszönöm, hogy vállalt azokat a részeket is, amelyek ma még nem tiszták előttünk sem. És még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én azt hiszem, hogy nekem, ami fontos volt, tisztáztam. Szandi, benned maradt kérdés?
2: Igen, bennem maradt még egy kérdés. Itt gyorsan élek a lehetőséggel. A újságírónak lenni milyen volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, és milyen ma? Erről mesélnél még?
0: Hú, ez nagyon jó kérdés. Hát régen, tehát 20 évvel ezelőtt sokkal nagyobb tekintélye volt az újságírónak. Tehát a kimondott, leírt szónak volt hatása. Most ugye nagy a média zaj, és ez mondjuk előny-hátrány. És most a hátrány az, hogy gyakorlatilag az újságíró társadalmi presztízse azt hiszem, hogy csökkent, de mondjuk ez kimutatható is. Ha nagyon-nagyon sokan vagyunk, és sokan olyanok is velünk vannak, akik valójában nem újságírók, mondjuk propagandisták, és mégis újságírónak mondják magukat, az egész szakma hitelét rontják. Tehát amikor régen végeztek ilyen társadalmi presztízsvizsgálatot, hogy az egyes szakmák hol vannak a társadalmi presztízsben, az újságírók elől voltak. Most hátul vannak. Tehát a társadalmi presztízsünk csökkent, és az az igazság, hogy ez a tudatos fake news özön, ami van a tulajdonképpen manipulatív céllal, ez nagyon rontja a szakma becsületét és presztízsét.
2: Nagyon szépen köszönjük elnök asszony, hogy ennyire őszintén tudtunk ma beszélgetni, és hát a nézőknek, illetve a hallgatóknak is köszönjük a megtisztelő figyelmet. Tartsatok velünk legközelebb is itt a Média és Valóságban. Sziasztok!
1: Sziasztok, minden jót!
3: A Dikrádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A parnograszt jelentősége a magyarországi roma zenei kultúrában. A parnograszt napjaink egyik legismertebb és legsikeresebb magyarországi roma zenekara. Nevük romani nyelven fehér lovat jelent, amely a szabadságot, a tisztaságot és az erőt szimbolizálja. A zenekar Szabolcs-Szatmár Beregvár megyéből származik, egy olyan térségből, ahol a roma hagyományok és a népzenei kultúra mind a mai napig élő részét képezik a mindennapoknak. A parnograszt különlegessége abban rejlik, hogy zenéjük nem színpadra alkotott mesterséges produkcióként született meg, hanem a családi és közösségi élet természetes részeként. Tagjai rokoni kapcsolatban állnak egymással, így zenéjükben a közösség összetartó ereje és az autentikus hagyománytisztelet egyaránt megjelenik. A zenekar 1987-ben alakult, és azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy a hagyományos cigány népzenét a modern közönség számára elérhetővé tegye. Munkásságuk során megőrizték az eredeti dallamukat, ritmusokat, előadásmódot, miközben nyitottak maradtak az új zenei hatások felé is. Hangzásukban fontos szerepet kap a gitár, a kanna, a tambura, a harmonika, valamint a taps és a ritmikus ütőhangszerek. Ezek az elemek együtt különleges, energikus és könnyen felismerhető zenei világot teremtenek. A parnograszt koncertjeinek egyik legfontosabb jellemzője a közvetlenség. Fellépéseiken a közönség nem csupán hallgatója, hanem résztvevője az előadásnak. A lendületes, érzelmekkel teli énekek olyan hangulatot teremtenek, amelyben a roma kultúra gazdagsága és életöröme mindenki számára átélhetővé válik. A zenekar több nemzetközi fesztiválon is fellépett, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyarországi roma zene külföldön is ismerté váljon. A parnograszt művészete túlmutat a szórakoztatáson. Zenéjük fontos kulturális küldetést is betölt, hiszen hozzájárul a roma hagyományok megőrzéséhez és bemutatásához. Dalaikban gyakran jelennek meg a család, a szerelem, a szabadság, az összetartozás témái, amelyek minden ember számára érthető és átélhető üzenetet hordoznak. A zenekar sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos kultúra a modern világban is képes értéket teremteni és széles közönséget megszólítani. A zenekar a következő nagyobb nyilvánosan meghirdetett fellépése a Víz, Zene, Virág Fesztivál keretében lesz Tatán, az Öregtó partján 2026. június 28-án. A fesztivál Magyarország egyik legnépszerűbb nyári kulturális rendezvénye, ahol a parnograszt számos ismert magyar előadó mellett lép színpadra. A koncert várhatóan különleges élményt nyújt majd a közönség számára, hiszen a zenekar élő előadásai mindig magukkal hozzák azt a lendületet, őszinteséget és közösségi hangulatot, amelyről országosan ismerté váltak. A fellépés egyben lehetőséget teremt arra, hogy a roma zenei hagyományok újabb generációkhoz jussanak el, és tovább erősítsék helyüket Magyarország kulturális életében.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 16-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesél nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Kleó bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
4: Én most újra itt vagyok, és ez megtisztelő.
3: Kleó bácsi még mindig aktív, Annak ellenére, hogy május 8-án lesz 77 éves. Mi a titka, Kleó bácsi?
4: Hát ennek több oldalról közelítem meg az én szubjektív véleményem természetes. Egyrészt óriási jelentősége van a Krisztus Jézusba való hitem, ami irányítja az életemet gyerekkorom után, de hát jó genetikát adott, mert a családban voltak olyan nagypapától kezdve mind nagybátyáim anyai részről, apai részről is voltak, akik megéltes kort éltek meg. Ez az egyik. A másik az életmód, mert az én véleményem szerint minden az agyba dől el. Valahol kontrollok, vannak fékek az életbe. Túlzásba vinni semmit nem szabad. Nem lehet, mert annak az átütő ereje az lecsapódik idővel. Ebbe bele az alkoholt, akkor az egész életnek ahogy alakult az életem. Ugye ez tele volt jó, rossz dolgokkal. Na most a rossz dolgokon, tehát a negatív dolgokon próbáltam, nem mindig, túltenni magamat. Tehát, az önsajnálat az a legrosszabb, mert az a depressziónak a meleg ágya szerintem egy idővel. Meg valami kapaszkodónak kell lenni. Hát nálam a kapaszkodó az volt, hogy az Isten segítségével kaptam egy talentumot, hogy úgy mondjam. Korán szerencsém is volt, szorgalmam, körülmények úgy hozták, hogy tényleg a legjobb zenészekhez kerültem, és az motivált, hogy minél többet tudjak, sőt, többet kellett volna még gyakorolni, hogy nincs megállás ebbe a szakmába. És ugye szerencsésen oda kerültem a legjobb zene, külföld, világot beutaztam. A családomnak meg tudtam adni ezáltal mindent, sok mindent anyagilag, mert én nagyon szegény gyerekként nőttem fel, és én akkor megfogadtam a gyerekeim lesznek, azoknak maximálisan meg fogok adni mindent. Tehát ez a mozgatója. Meg most is ugye, hogy még aktív zenész vagyok, hát 60, talán nem is hiszem, hogy rajtam kívül erre a nagy éltes koromra van olyan, van egy-kettő itt Budapesten, aki idősebb egy pár évvel, igen, van, de azok már nem aktívak, mert egyszer-egyszer én nem. Én évek óta most legutóbbi, most már 5 éve egy amerikai érdekeltségű hajón játszom a triómmal, basszusgitár, gitár, klarinéttal, áprilistól novemberi, meg alkalmanként, ugye most is ugye van ez a múzeumba föllépés, akkor a cigánkultúrházba, tehát mindig jön valami, várja az embert, meg gyakorolok, nincs unalom, nincs, megnézek dolgokat.
3: A legközelebbi koncert most lesz február 20-án a Józsefvárosi Múzeumban. Mit fog játszani?
4: Hát ez egy jó kérdés, mert hát ez ilyen három ciklusra oszlik. Először kellett játszani klezmert, klasszikusokat, ebben a klasszikusokban Csajkovszki, Mozart, Leon Cavallo, hát ugye, amik vannak, Borzsák Humoreszk, akkor itt a Smetana, már csak úgy, ami eszembe, tehát egy órás a koncert. És bizony, hogy elég szépen, nem is gondoltam volna, az első koncertem volt, 40-50 ember jött. Na most ezen a 20-ai koncerten, ami február 20-án lesz, ott megbeszéltem az ottani vezetőkkel, ők kérték, hogy hát nemzetközileg hogy állok. Hát ez volt a platform, a mozgatója, a cigány, ez egy nagyon nagy dolog, hogy mi majdnem minden nemzetnek tudtunk a világolja. Japántól, török, görög, örmény, francia sanzonok, amerikai, régi amerikaiak, Evergreen, tehát minden, majdnem minden nemzetnek tudtuk. Most ezt kell adni, csak ne a nemzetiségeknek kell játszanunk. A következő ciklusban, március 20-án pedig filmzenéket. Ebben még a magyar filme Mágnás Miskától kezdve volt a Állami Áruház, abban is olyan slágerek lettek, Piccolo Világosba. És ezek megmaradtak bennem, ugye a gyerekkoromhoz nak az emléke, és ezeket néha, ha olyan vendég, ami már egyre kevesebb, kérik is. Úgyhogy ezek vannak, és hát ezek motiválják az embert azt, hogy a vitalitást erősítik. Élni, élni, élni, ameddig lehet.
3: Ahogy mondta Kleó bácsi, a vallás azért sokat segít az embernek az életébe, többek között abban is, hogy egyfajta földön túli energiához jut az ember ennek kapcsán. Mióta tart ez a fajta vallásos elkötelezettség?
4: Ez egy nagyon érdekes. Én olyan millióban nőttem föl, édesanyám is nagyon vallásos volt, főleg anyám, és Kalocsa, hát nem kell mondani, az volt a fellegvár, a kalocsai érsekség, ugye? Én akkor minisztráltam bizony, amikor még a pártállam idején azért sose felejtem, mivel hogy eminens tanuló voltam, volt ez Spartakiád, és egy Tóth Karcsi bácsi igazgató volt, természetesen kommunista lehetett. Gyere ide Sárközi a Spartak. Hát azt kérdezte, azt mondta, te miért jársz templomba, minden nap látlak? És akkor gondolkoztam egy másod, mert szeretem a jó Isten. Fölnézett, fenekem nézett, na, mennyi? Tehát minisztráltam, bejártam az érseki kastélyba, ezt meg kell említeni, volt egy huszár atya nevezető, aki hókintelligens volt. Kurzusokat adott Rómába akkor jár, franciául, angol. Akkor már a Viktor Hugónak az nyomorultakat angol nyelven a könyvet. Akkor az összes Zola regények franciával, a Germinált, ezeket mind. Sokat tanultam tőle, sokat. Hát a Kalocsán egyébként talán Európa egyik legnagyobb könyvtára. Még láttam, a kezembe vettem Mátyásnak a Korvina. Hát akik tudják, akik tanulták, ugye. Szóval az egy ilyen szempontból a kalocsai érsekség az egy nagyon nagy kulturális központ. Tehát az első gimnáziumomat tulajdonképpen az István gimnáziumot Kalocsán, hát Jedlik Ányos ott tanult. Hát szóval ez egy nagyon híres iskola, a város. De az mellett a kultúrát is burkoltan enged, vagyis nem a kultúrát, hanem a vallás is engedték még az 50-es, ami nagy dolog volt. Volt hittanóra. Úgyhogy, és érzem, gyerekkorom óta érzem a Krisztus Jézusnak a közelségét. Fogta a kezemet a mai napig is. És én minden nap imádkozok. Templomba járok. Tehát a hit nélkül élni nem lehet. Az emberek ugye a történelembe bizonyította. Idealizmusokba, Bonaparte, Napoleon, Stalin, Hitler, Trotsky, lehetne soron. Azok tiszavirág életűek. Egy idő után feledés homályában mennek. De a Krisztus dicsőség az fönnmel mindörökké. Amen. Köszönöm.
3: A családja is akkor nyilván rendkívül vallásos volt ilyen szempontból.
4: Már a közvetlen gyerekek?
3: Igen.
4: Itt ez egy nagyon érdekes. Hát a feleségem is, hát ezt nem kell mondani, ugye még abban, ugyanabban a szellemben őt. De a nagylányom, a Klaudia, el kell, hogy mondjam, de a kisebb is ugyanúgy. Már 5 éves korukban minisztráltak. Ezt a tradíciót, ott a Kun utcában van egy kápolna, és ott oda jártak, meg imádkoztak. Hát a nagylány az most 4 vagy 5 évvel ezelőtt, a Pázmány Péter, tudom, egyre lepraxizált, és hát szóval nagyon kötöttünk mindig a Jóisten, a Jóisten, a Jóisten. Máshova nem is lehet. Az a legnagyobb kapaszkodás az életbe. Meg kell köszönni minden percet, másodpercet, hogy élünk.
3: Visszaemlékszik olyan pillanatokra, amikor a legemlékezetesebb volt, hogy a Jóisten szerepet játszott az életében?
4: Hát magában az egész életembe, globálisan ez igen, olyan? De olyan szituációs például, hogy ez érdekes. Izraelbe mindig nagy vágyam volt, hogy a Krisztus, ugye hát ott volt az a dominózus eset, ugye, ahol megfeszítették, stb. Szentföld. Hát az egy nimbusz volt nekem. Na most a Kulacs étteremben muzsikáltunk, és hogy a Jóistennel kommunikálni lehet ima nélkül is, az gondolatok. mert az mindent láthat. Bejön a járóka Sanyi, az ottani tulajdonossal, Tel Avivi Górival, és mondja, Kleó, sajnos ebbe az útba te nem tudsz beleesni, mert hármasban van a szokásos fölállás. Hegedű, cimbalom, bőgő. Jó. Hát így elkezdtem kommunikálni így magamban. Mondom, Istenem, add már meg a manusnak bele a fel, romásra. Az az agyába vagy valahogy, hogy én is valahogy. Na most, hát zsidót, ugye zsidó, mondták, hogy engedjétek a Kleót, hadd fújjon. Hát elég jó fújom a Kleót, mert hát többek között 6 évig voltam zsidó, de nem is ez a lényeg. Megtörtént, elfújtam egy 3-4 zsidót, biboldoz, inta. Tehát ki akarsz jönni Izraelbe? Hát se köpni, se nyelni. Hát te. Na jó, nem kell kontrabasz, kész, bőgő helyett te jössz. Hát ez isteni csoda. Nagy csoda, nagy.
5: Igen.
4: És akkor, hát soha volt ott, aztán egy negatív dolgok történtek, majd elmondjam most, mi volt, hogy csak...
5: Beszélhetünk
4: ki az izraeli útról. Hát akkor ugye kimentünk, a Baloglaci, aki csodálatos szimbalmas volt, ez a Picsópali is, ez a Primás, hát ez is maga módján nagyszerű muzsikus volt, hárman mentünk. Hát az első időkben vendégek is jöttek, ez 88 novemberében volt, december. És hát sajnos az ital az egy nagy dolog. Uh-huh. Rossz, az roncsol. Hát karácsony első napján hát mondtuk, hogy szeretnék Jeruzsálembe átmenni, és hát mondta is, fölvette a kapcsolatot egy barátjával, magyar származású hokintelligens manus volt, és hát az már várt bennünket, átértünk Jeruzsálembe, igen ám, de hát mink ilyen kis bőrdem volt, nagy kabát, az a Golán fennsíken van a fönt Jeruzsálem, ott hideg volt, Tel Avivba se volt, de hát azért ott lehetett kis kabátba is járni. Esett a eső, havas. Na mondom, ez a csoda. Na mondom, itt aztán olyan tüdőgyuszi lesz, hogy bele. Mikor beértünk arra a helyre, ahol a Krisztus Jézusnak a sírja van, egy hatalmas templom különben, és ott egy zsavatalozó van, de azt úgy képzeld el, hogy ott nációtól független, japán, magyar, ázsia, minden, rájön az emberre egy olyan automatikus olyan zokogás, hogy ömlött a könnyem, sírok. És a Laci mellettem térdeltünk, azt mondja, Kleó, érzed ezt a forróságot, ezt a meleget? Felszáradtunk, hát ilyet nem, pedig hát ott sem nem fűtöttek, egy hatalmas helység. És akkor ugye hát ez is egy isteni csoda volt, mert magától kályha nem volt semmi fűtés, és semmi bajunk nem volt. És még a legnagyobb dolog, hogy másnap jön oda a főnök, mondja, hogy figyeljetek, nagy szerencsétek volt, hogy ma, mert úgy mondtuk, hogy majd a másnap, mi karácsony első napján mentünk. Ha most azzal a busszal, amivel tegnap mentetek, ott fölrobbantották, 40 ember halott. Kész, ennyi. Tehát ezek is isteni beavatkozások, csodák, megmentett. Na hát innen sajnos ez egy nagyon-nagyon tetszettő, mert ez a Balog Laci, ez olyan csodálatos muzsikus volt, ez a szimbalmos. Volt ott egy román énekesnő, az első nap azt mondja, hát veletek mit kezdjek? Hát én román, hát nem, csak nyugodtan, hát a románt úgy érezte, elkezdett, meg miért? Muzsik, persze. De legjobban a Laci, azt mondta, te román vagy. Hát azért szeretett hazudni, nyugodjon. Hát igen, a Jordakének vagyok az őrcsek. Na most nagyon szeretett szegénykém inni, de hát egy zseniális muzsikus volt, sokáig együtt voltunk. És az egésznek az lett a rákfenéje, hogy a főnök annyira megtetszettünk szakmailag, azt mondja, maradjatok 1 évig. Na ők nem maradtak, azt mondja, elég fél év, jó. Hát ez lement a szilveszter, hát sajnos a Pali fekszek az ágyban reggel, lehetett 8-9. Azt mondja, én már becsekkoltam, megyek haza. Ne vicc, hát itt hagysz bennünket. Elég az hozzá, hogy most mi lesz? Azt mondjátok a Górinak, mert tényleg a szívével volt ő neki valami gondja, hogy rosszul lettem és hazamentem. Hát most hazudni, hát most jó. Nem lehetett. A lényeg az, hogy nem fizetett bennünket a főnök. Hazaszóltunk, akkor még koncertiroda ugye volt. Mit csináljunk? Azon álltok van a repülőjegy? Nálunk. Akkor próbáljatok hazajönni. Ha tudtam. Bemenni munkavállalás ugye volt könnyű, de visszajönni elég zavaros. Mert ahogy mentünk ott ugye a tranzitba, hát ott kutyák keresték, akna keres, mindent, tehát háborús állapot. Hát mindjárt mondták, hogy beszélünk-e angolul, hát minimális, hát semmi. Hát hoztak egy magyar tolmácsot. Egy ilyen öreg urat lehetett, mint most én, talán 75-80 között. És egymás mellett vallattak, és akkor magyarul. Kikkel találkoztak, mivel közlekedtetek, palesztinokkal találkoztat, stb. Hát nem lehetett, ugye? Hát én meg a pesti zsargont, egy-két roma szót, mavag, doszta, epli, vagabund szöveget szól az öreg ember, a tolmács. Maga milyen nyelven beszél? Hát nem. De én úgy mondtam, hogy ő neki beszéltem. De a Laci meghallotta, hogy mit mondjuk. Mondom, elnézést, uram, mikor emigrált? Azt mondja, 48-an, ja, kérem. Hát azóta rengeteg jövevény szó jött, úgyhogy én kérek elnézni. Úgyhogy az egésznek az a furcsaság, hogy a Laci, hát majdnem, hogy delíriumos volt, az sokat ívott. Mert elhatároztuk, ha sikerül a tranzitba, bekerül, hogy hazajöjjünk, akkor egy-egy ezt a szilvapálinkát, ez a zsidó italt, Kosher Szilvát, mert én, aki csak szorványosan iszom, majdnem egy üveggel megittunk ő is be, én a tranzitba húztam olyan részt, az idegrendszer, ha. Az. Tehát fordítva sült el a dolog. Aki nem ivott én, az csak olyan félig inumilá, az totál részeg lett. Úgyhogy nagyon nehezen jöttünk haza, mert akkor Bécsben még egy éjszakát kell. Szóval átestünk. És a lényeg, hogy akkor azért még 88-at írtunk, 89-be jöttünk haza, lenyomtunk ott 2,5 hónapon, bemegyünk a koncertirodára, hát jön egy hölgy, Sárközi Balog, igen, gratulálok, azt hittem, hogy zrikkálódik. Mondom, mihez gratulál? Szóval csak egy éjszakát vártak volna. A főnök maguk a kettőket nagyon meg volt. Dupla gázsit hozott, mutatta a pénzt, minden. De szóval nincs probléma, nincsen. Azt mondta, ha akarnak visszamenni, faxon elküldi a szerződés, repülőjegyet, egy pár nap alatt lebonyolódik, és valami hegedűst is hozzanak. Szólok a Lacinak, de hogy megyek én? Hát akkor még azért ez a szakma volt. Én 3 nap múlva már Grazba mentem, a Laci is ment. Tehát gyakorlatilag ilyen életünk volt. Dobálóztunk a lehetőségekkel, mert a lehetőségek széles skálája állt rendelkezésünkre. Úgyhogy ez volt az izraeli küldetésünk, hogy így mondjam, és ez maradandó élményt. Akkor életemben majdnem mindenhol voltam, de életem legnagyobb, hogy a Krisztus Jézusnak a Szentföldre tudtam jutni. Hát szóval ez egy érdekes, de nagyon kellemes élmény.
5: Korábbi beszélgetéseink során már megemlítettük sokszor a Mátyás teret, hogy milyen élményei vannak, hiszen azért, ahogy el is mondta már Kleó bácsi, hogy nagyon sokat tanult a Mátyás téren, ha szabad így kifejeznem.
4: Hát,
5: vannak esetleg onnan anekdotái, történetei, hiszen a fiatalon oda került.
4: Nézd, drága Andriskám, a Mátyás tér az gyakorlatilag a 20. század elejétől kezdve egészen mit mondjak, a 90-es évekig, gyakorlatilag ez egy nimbusz vette körül. Mert itt csak muzsikus cigányok, most függetlenül, hogy milyen kvalitású zenék, gyöngébbek, rosszabbak, a legjobbak, hát elmondtam, akkor járókátok, ez a Burka Sándor, a Lakatosék is itt laktak a 8. kerületben. Tehát A Mátyás térnek olyan volt, hogy minden út ide vezet. Aki érzett magába egy kis tehetséget, vagy rokonok, följöttek. És itt aztán kialakultak a lehetőségek. Na most én 64-be akkor keresztem, 15 éves voltam, akkor már katonazenekarban Kalocsán tanultam klarinét, hát fő volt. Egyedül följöttem, egyes egyedül a vonattal. Hát nem tudtam, hol a Mátyás tér, utoljára 57-ben voltam forrad anyámmal. Hát olyan kanyhalók voltak. Megérkeztem olyan, hány óra lehetett, olyan délután 5 óra, és a keletibe akkor a Lakatos Vince muzsikált, és Kecskés anyát fénykorába úgy szólt a klarinét neki, mint az üveg. Istenem, mondom, nekem sose nem fogja. Ez gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már az első benyomás olyan volt, hallgattam, ott megálltam. Na jó. Ezek után gyakorlatilag hol van a Mátyás tér? Nem tudta. És a kanyhalók azon mennyi arra? Elküldtek a 7. kerületben.
6: Nagy ellenkező nehezen, irányba,
4: persze, igen. Sok dörzsölt, látták, hogy zöld vagyok, kisgyerek. Na mindegy, a 8 órára, tehát az összes rokonaim itt laktak, a 12, Mátyás tér 12 különben, az volt a központ, a 12, ott a tényleg jazzzenészek, szakségtól kezdve, kenyérgyuriék, akkor a Suló, aki Amerikába ment ki, ott amerikai zenekar, mindegy, tehát ez egy központ volt, és én akkor 64-et írtunk, és hát én akkoriában már egy-két táncszámot, az akkoritán fújtam a klarinét, és a nagynéném, a Julis nénémnél ott fújok. Volt egy Járóka Józsi nevezetű harmonikás, és hát az egy nagy csibész, nagyon tudott csajozni. Elment egy csajt, meghajtani egy csajt, kettővel jött vissza, most nem is ide tart. Az egy nagy duma. Hát, azt mondja, kollega, ő jön, hát kisgyerek voltam. Azt mondja, hát azt mondja, a Lujza utcában van egy tánczenekar, akkor beveszlek a bandámba. Az a Lujza utca, az a pártháznak a zenekara. Hát ottan ott a Burkott Karcsi volt, akkor a Cuszus, úgy hívták Cuszus dobos, akkor egy gágyú gyerek szak. Tehát voltunk sokan. Na de mire használ, csajokat hozta oda, érted? Hát szóval, na mindegy, nem is ez. Hanem ami ott zajlott magába ott az a lüktető élet, hogy tele csak feketé lett a tér. És mindig találtunk magunknak. Na én ekkor 64-be ugye főtem, utána mentem haza, és utána kerültem Kecskemétre, de a kis ördög ott volt bennem, nem én, nekem ez a Kecskemét is nagyon jó volt, meg kisváros, de hogy tudnák én messze menni? És akkor a részleteket, ha elmondom, nem mondhatlak, hát ott...
6: Sőt, nyugodtan, meddig volt egyébként Kecskeméten?
4: Kecskeméten 2 évet, uh-huh. Már az előző interjú kapcsán már én említettem a nagybátyám Zsiga Laci, az egy 3 diplomás ember volt, az is. Hát már akkor azért a Kottát is olvastam, klarinétoztam 1 éve, és akkor a Kodály Intézetbe kerültem, ott tehát nagyon jó pedagógusok voltak. Ádám Jenőnek a testvére volt az igazgató, meg mit tesz, szóval olyan pedagógusok voltak. Kisbiciniától kezdve mindent tanultunk, szolmizálás, minden. És hát nekem gyakorlatilag nem volt lehetőségem, hol lakja. Na most kitalálta a Laci bátyám, legyél fodrász. Hát én semmi, hogy tudja kollégiumba lenni. Tehát bekerültem egy kollégiumba. Hát minden rosszban van valami jó. Hát idegileg tönkretettem a mestert, mert mikor már a lukbalmon tudtam már húzni a borotvát, bejött egy ilyen simlis manus, hát olyan vágást csináltam az orlukba, hogy ömlött a vér belőle. Tamponozni kellett. Úgy kikészítettem a manust, azt mondja, vagy ő, vagy én. Úgyhogy modern kellett, na most akivel laktunk, ilyen emeletes ágyak voltak, ott rend volt ám, azért ott a rendet meg lehetett tanulni a kollégiumban. Mondtam a zenekar, a Kálmánnak, Józsi, Jóni Gyurinak, jöjjenek el modernnak, ugye, hogy hát tudták, hogy nem tudok semmit, de azt mondja, inkább a villanyszékből lök, mint tette nekem. Na jó. A lényeg. Volt egy, úgy hívták, hogy Csávot Maruzsnyik, sose felejtem el. Szerettek a gázsok, mert egy szobában. nekem mindig jó volt a hajam, mert modellnak fekete hajam volt. Volt egy Erzsi nevezető, aki már akkor modellnak elvitt engem, mindig be volt lőve a hajam, lak, minden. De akarod, hogy ilyen jó legyen a hajad? Megdumáltam. Persze, Sárk. Na most megyünk. Belenyomtam Élet és Tudományt, vagy Nőklapját, hogy nézze. Nyomom föl, már egész fel felbúbja. Hát mondom, akkor ki egy? Úgyhogy a végén ilyen kicsi maradt neki, kis csikós frizura lett belőle. Belenézett a tükörbe. Mit csináltál? Megöllek, kerülj, és szeretlek, Leorsz, anya, de meghalsz. Hát nem, hát ki, hát mikor nőled, randim lett volna vasár. Úgyhogy utána az az igazság, hogy ez nekem nagyon sokat jelentett, az volt Rajko zenekar, a Lassi tanított bennünk, meg voltak föllépések, ez az amaz. Zenekari táborba mentünk mind a két nyáron, 65-ben, 66-ban is. De hát nekem terveim voltak, titkos terveim. És hát nagyon szegények voltak, ezt is el kell mondanom, hogy nagyon nehéz rögös utamból. Hát én oda jött a Farkas Laci bácsi, az Aranyhomokban volt egy nagyon jó zenekar. Hát azok annyi nyitány muzsikáltak, hogy itt biztos föl kellett volna a gatyát, itt a legjobban nem, meg se tudtak volna. Nem is ez a lényeg. Jött egy klarnétos Ravasz Ernőnek a Rajkóból. Az én emlékeim, meg mondják is, hogy hát van technikája, meg hát az már kész muzsikus volt, ugye én meg lettem 17 éves, 16-17. Hát most meg tanított, gyorsan tanultam variációkat erre, arra. Hát akkor megint egyedül 66 áprilisába húsvét előtt följövök, bemegyek a Rajkóba. Na, bementem, a Rottem, nagyon nehezen találtam a Rottembire, megtalált. Bemegyek. Hát jöttek oda a Rudiék, meg ez a utólag már Tipőé. Hát hiába jöttél, azt mondja, hát itt csak júliusban van fölvétel. Na. Jön a Gyula bácsi, ugye magázat minden. Aztán maga minek jött? Hát mondom, szeretnék klarinéton tanulok. Na jó, azt mondja, ha már itt van, fújjon. Fölálltam, egy blokkot elfújtam, na szóval üljön le. Ne bízva el magát, de magába látok fantáziát. Szóval most húsvét hétfő után azt mondja, hát mi kis hülye voltam. Minden azt mondtam úgy. Szóval van klarnétja? Hát nem volt, nem az enyém volt a klarnét. Na most, mondom, van. Hát fölvitt, az mutassák meg a lakát, embertelen körülmények voltak. Szóval Horváth Rudi, Horváth Zoli egy ágyba feküdtek. Azt mondom, megörül egy ágy, vagy valami, elmennek, akkor maga jöhet addig albéletbe. Arra is, igen. Jó, megyek haza, szegény apám, nyugodjon. Beteg volt, már öreg volt, hát 6-ban született. Mondom, apa, fölvettek a kézbe. Jaj, de jó, fiam, nem mondom, klarinétot kéne venni. De ez nincs nekünk arra pénzem, menj vissza Kecskemétre, odáig sírtam. Na ez volt 66, április, május. Csak gondolkoztam, hogy most mit csináljak. Lényeg az, hogy elérkezett a 67. januárja, de én már édesanyámmal meg a testvéremmel megbeszéltem, mert a szilveszterkor a Jóni Gyurival, Kálmán mentünk köszönteni. Összejött egy kis pénzem, mondom, anya, én fölmegyek Pestre, hát én nekem, én itt nem lesz belőlem, hát itt nincs klarinétos, akivel tanulhatok, stb. És hát úgy is volt. Ja, és bementem, török igazgatónak hívták, mondom, igazgató elvtárs, én tudja nagyon, én nem akarok szakmunkás lenni, mert én zenész. Hát igen, azt mondja, rendben van, de vissza kell ám fizetni, amit rátfordítottunk, 30 ezer, hát a 67-ben 30 ezer nagy pénz volt, hatalma, mikor az átlag fizetés 1000-2000 áll. De azt adok egy ötletet. Menjél föl Pestre, és amelyik ipari iskola átvesz, ott már azt se akarsz, mész, és akkor automatikusan kileszel. Úgy is volt. Följöttem megint. Miért megint egyedül? Azért mondom, hogy az Isten, ez is egy isteni. Olyan kreatív ember voltam már gyereknek. Fölmegyek, egy iskola, és aztán nem, majd azt a szeptemberben. Hát elkeseredtem. Ezt nézem, az ipari tanuló is, ilyen piros könyv volt. Ilyen az a tanuló, aki mit tudom én, 4 vagy 5 vagy 6 napot igazolatlanul hiányzik, az automatikus ki van dobva. Mondom, kidobhatom magam, mert már 2 hete megyek az igazgatónak, mondom, hát nem, hát ezt akkor nem tudom, dehogy nem. Annak is mondom, hát ide van írva, hogy én már 2 hete nem jöttem. Még ilyen okos cigány gyere, ki vagy dobva, fiam? Mondom, lenne még egy kérésem. A klarinétot kölcsön adnák nekem, mert nincsen pénzünk, meg stb. És hát az együttesnek van valami komolyabb föllépés, akkor természetesen megígérem, hogy amúgy eminens tanul, gyakorlatban nagyon rossz voltam, de az iskolában színjeles. Na. Jó, azt mondta, jó tanul, meg azt mondja, ismerlek, megismertelek, 2 évig itt voltál, menjél.
5: Sárközik Leó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Szegény!

0: mi rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: A villanegra nem a pálca zárda, a villanegra nem fényes lokál, vagány legény a szép szerint a szőket, e csöndes házban oltalmat talál. A villanegra nem a pálca zárda,

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az év elején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 17-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prémás zenekarában játszott, az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Utána följöttem, hát volt egy nagy néném, az odabett 6 hónapig ott Burkához eltmentünk, mert anyám az pesti lány volt, hát úgy pesti, hogy itt nőtt föl. A Jussi néni a Burka Sándornak a felesége, barátnője volt. Szeretném, ha fiam tanulna, az a fiam fújja. Hát elég ügyes kisgyerek, most mit a koromhoz képest ügyes kisgyerek, hangom is, technikai. Szóval jó van, azt láttuk benned, fiam, csak gyakoroljál majd meg minden. Hát azt mondja, vállalja tanítani. Akkor 1200 forint. Hatalmas, havi fizet. Hát azt mondja, nincs nekünk. Majd hozok paprikát, azt mondjam, vissza a fejemre, önt sem, a burka. Na most, de rendes volt, áldja meg azért. Na jó van, azt mondja, figyelj de fiam, vegyél egy kotta füzetet, leírok minden hatos akkordot, mol szeptin, dur szeptin, nótát, egy pár nótát, a koncertsárdásokra, a variációkat. Ennyi volt a tanulás. Igen ám, de ott volt a Mátyás tér. Ott kint, az nyáron, egyik helyen, ez a brancs hegedűt, hogy gyakoroltunk. A Miskó jött, az már előrébb tartott. Szóval miket fújsz, ez nem jó, nem az az, stb. Ez az egyik. Na most akkor úgy indult meg a lehetőségem, hogy lett egy kis pénzem is, hogy a Beke, a Farkas Gyula áldja meg a jó Isten, ahol nyugszik, mert legalábbis én csak a jót tudom. Ezek mondták, ne menjél be, hogy tanulónak valahova. Bemegyek. Azt mondja, ki fog dobni. Bemegyek. Utáltam, hát féltem. Na, gyere be, fiam, de fa én kisgyerek, hiszem, ki biboldogy formán volt. Azt mondja, na mi van? Mondom, hát szeretnék tanulni a klarnétot. Azt a fiam, én nem tudom, hogy te mit tudsz, de szimpatikus vagy. Ott volt egy nyíregyházi nevezető, ilyen szolgaféle volt, ilyen az a gyerekben nyíregyházi, azt mondja, hív fel a ja, ki a legkedvenc prímás? Azon járok a Sándor. Azt mondja, a Sanyit hív fel, egy szimpatikus gyerek fog menni máma tanulónak. Ő azt hitte, ugye hogy a művelségem megvolt, a szókincsem, mind a kommunikációs készségem, hogy én, szóval te kinek a fia, te pesti gyerek vagy? Á, mondom, nem vidékre. Vidék? Akkor van egy jobb, de ott már tudni kell. Ismered a Kottát? Hát mondtam, hogy a Kottá intézet, stb. Na azt mondja, jó, azt mondja, Angyalföldön van egy ifjúsági zenekarról, fizetésed is lesz. Hát az Albert Pista tanított bennünket, hát ott az egész haveri kör ott volt, és hát mindjárt föl is vettek. Akkor azért mondom, abba az érebb az átkosba, én nem vagyok politikus, nem politizáltam. De nem tudok rosszat mondani, mert utána a stúdióba be kellett menni, hogy regisztert kapjunk. Mindjárt a regiszter legnagyobbat megkaptam. Ösztöndíjat, azt a tehetség, láttam, hogy olvasom, akkor ösztöndíjat, mondtam, a Herer Pali, akkor hogy hívták, a Zsolnai Vili operaház klarnétos, ezek voltak a pedagógus, Bongrá Zoltán az el. Hát ott komoly, Európa szintű, világszínvonal volt. És ugye ott is két évet kellett. De azt aztán elkerültem, azok az évek, azok nem voltak jók, mert hát az az igazság, hogy 6 hónapig ott voltam a nagynénem, utána albérletek, aztán hosszú, nagyon hosszú, egy regényt lehetne. Volt olyan is, hogy még enni se ettem, a barátok, de akkor haverok voltak. Na, ettél máma, na gyere, gyere. És minden nap volt egy program, ott ültünk, fillérekből lehetett szórakozni, az az igazság. Öltözködni is. Bizományiban fölöltözködtek úgy a cigánygyerek, cigánlányok, hogy ez osztályon felül. És akkor volt ugye az ifjúsági park Csengeribe, hát elmentünk hajtani, hát csajozni. És szerettük egymást valamilyen szinten. Ez az életforma, ez a konstruktív kohézió, ami van, volt, ma nincs. Ma kellene legjobban összetartani. Ma nagy az irítség. Nagy az unszimpátia egymás után. Csak a rosszat. Ez az én meglátásom.
5: És ez miért van, Kleó bácsi? Hogy látja? Mert azért komoly élettapasztalattal rendelkezik. Tehát, hogy ez a szocializmus alatt, tehát mondjuk az, hogy a 90-es évek előtt, vagyis a rendszerváltás előtti időszakban, ez egészen másként ment, hiszen nyilván az, hogy mindenki valahogy hasonlóképpen élt, nem voltak nagyon gazdagok, nem voltak rettenetesen szegények sem az emberek, hanem mindenki hasonló színvonalon élt. Ez valahogy összetartotta a társadalmat? Míg esetleg a rendszerváltás utáni
4: megmondom,
5: időszak az megváltoztatta nyilván az egész gazdasági szerkezetet, megváltoztatta az emberek gondolkodását, és egyfajta verseny alakult ki az emberek között. Vagy miből lehet ez a probléma?
4: Elmondom, mi van. Elsősorban a szakmai hierarchiák működtek. Tehát akkor titokba, vagy nyíltan is arra törekedtünk, kis fiatal gyerekek, fiatal emberek, hogy kitörni ebből a szegénységből, és csak egy út vezetett oda, hogy gyakorolni, tanulni, tanulni, tanulni, és az egymás a szakmai tisztelet magával hozta, például, hogyha ezek a nagy romák, nagyobb zenészek elfogadták a köszönésemet, hát akkor jó napom volt. Ma ezek a tiszteletek, ezek egyszerűen ki, nem tudom, hogy minek a hatására. Nem. Hát nekem meg egy nagyon nagy szerencsém volt, hogy föl kell hoznom a feleségem családját. Hát ugye az Otto, a német Otto, az egy kiváló cimba, a Honvéd művészegyüttesben volt már 17 éve, meg nagyszerű, 12 éves korában már Rakmai Prelődöt cimbalmoztam meg, az összes klasszikus. És egy zenekarban voltunk, azt följártam, hát így ők gondoskodtak rólam. Evett máz a gyerek, szegény anyósom. Tehát ezt máma már, ha újra kezdeném, ez már itt ilyen halna az ember. Itt ez az empátia, ez nem működik sajnos. Hogy minek megváltozott a világ, minden megváltozott. Meg ez egy olyan erős közösség volt, ez a Mátyás tér és környéke, Szerdahely utca, Nagyfaros utca, az egész kör, Teleki tér. Napi szinten találkoztunk, beszélgettünk, ha tudtunk, segítettünk egymást. Az összeveszés az 5 percig tartott. Úgyhogy ez történt.
5: Számtalan híres primással játszott már. A kezdetekben, ha jól emlékszem, Vörös Kálmán is az egyik primások között volt.
4: Az volt az első prominens.
5: Így van.
4: Gyakorlatilag a Vörös Kálmánhoz úgy kerültem, itt is az Isten hova irányít. Egy ilyen filmbe, tévéfilmbe statisztáltunk, és a Csacsi, Sárközi Sanyi itt repült a Badacsony étterem, a régiek, azok még tudják, az Üllői úton volt, a reggel 4-ig volt, ő ott repült.
5: Az azt jelenti, hogy éppen oda...
4: Igen, és hát a nyakig lába bőgös, hát ismeri mindenkit. Szóval menjünk már a Csacsi után le, jó? Hát ő vele nem volt klarnéta, vedd ki már a klarnétot, nem is kellett, már vettem ki. Hát ki ült ott, hát nagy név volt, Vörös Kálmán, halál elegáns, akkor jött Rómából, vagy tudom én, szivarozott. Azt mondja, fújjál, akkor elég ügyes voltam. És akkor lassan, gyere ide.
5: Mutatta.
4: Persze, mutatta, de az a gesztus, hát az csak ő tudta. Azt mondja, akarod, hogy sztár csináljak belőled? Hát meg sem mertem szól. Azt mondja, mit fogyasztasz Csáringernek nagyon lassan? A kollégámnak is azt mondja, a Hennessyből a legjobbat, Vörös, köszönöm. Szóval a lényeg, azt mondja, menjél be a Bekéhez, és azt mondja, írd alá szerződést. Hát akkor aztán kik voltak ott? A Füles, akkor a Kacsesz, hát elsőbe kell. Az az igazság, hogy az ember belső remegés, de az az izgalom, hát az ember még fiatal, akkora rálátása van az embernek, meg a tanulási ingerek működtek, muszáj volt. A Kálmán az nem volt nagy, de ízlésesen muzsikált magyarul is, rengeteg külföldi szám, amerikai szám. Már ő akkor muzsikált a San Francisco, meg ilyen régi, minden amerikai slágerokat a külföldre járt. Tehát lehetett tanulni. És jó zene, ott voltam vele egy évig, és utána jött, ő kiutazott, jött a Kati Horváth Lajos, hát az meg aztán az öreg. Hát az olyan volt, hogy olyan hegedűs, meg olyan értelem, hát ott volt egy olyan, vagy anekdotát elmondok, a Fóti zenekar, ez egy jó zenekar volt, farsang volt, és hát egy órát ők, egyet mink. És le volt téve a gitár. Hát mi se tudtuk, hát a Lali bácsit nem nagyon. Szóval Flegmán oda szól, ő kérdezi, azt mondja, megengedi kollega, hogy játszak a gitár. Azt mondja, ott van, vegye föl. Bekapcsolta. ekezett egy amerikai téma, basszus, rázás. Hát elájult a csávó. Azt mondja, maga kisoda. Hát azt mondja, most ezután én mit kérdezik? Csak nyugodtan. Ja, hát én most kezdek. Azt mondja, csak nyugodtan gitár. De nem csak az. Hát olyan értelem volt. Nem cigán szinten. Hát ő benne volt abban a Jó Szomszédság zenekarában, és ahol a Banyákék voltak, meg a Corvin áruház, hátam mögött volt a Corvin kávéház. Hát ott voltak a legnagyobbak. Hát ő volt utána a primás, mert elment a Csányi Matyi, meg ezek. Hát egy olyan korszak volt az 50-es éveknek, ugyanaz, mint a fotballban. Hatalmas géniuszok voltak, hogy mi háború utáni, meg az előző metódi, az elődök. Az elődök olyan nagyok voltak már abban az időben is, ugye. Meg a Mátyás térről el kell mondani, apám mesélte, a 30-as években apám itt muzsikált, és volt egy Mátyás művész kávéház, éjjel 12-kor nyitott, előültek a kocsmai zenészek, középült a kávéházi, és leghátul a hotelos. Tehát működött a hierarchia. Véletlen át, bocsánat, szóval ez el kellene most is, hidd el.
5: Nem lehetett vegyülni akkor.
4: Nem. Az nagy dolog volt, ahol befogadtak maguk közé, azért bizony, amikor már voltak ilyen, de a Hankó, meg egy páran, ezek a nagyobbak, amikor kérdezem, milyen a gyerek? Azt mondja, használható. Már azt mondták, használható, akkor az már szavuk szent, az biztos úgy volt.
5: Szóval beszélgettünk itt a metódusról, igaz? Hogy másként tanultak akkor a zenészek, mint manapság. Nyilván más volt a motivációjuk is, de az, hogy mondjuk a Rajkó mellett, vagy a Rajkón túl mondjuk így,
4: igen,
5: volt lehetőségük arra, hogy a Mátyás téren mondjuk egymástól tanuljanak, vagy olyan zenekarokba bekerülni, ahol aztán fejleszthették magukat ezek a bizonyos zenészek, ezek a tanulók. Ez óriási dolog és lehetőség. Én ezt ma már nem látom.
4: Elfelejtettem az előbb mondani, ami hiányzik. Tanulónak menni. Én a Petrik Józsi bácsinál voltam a könyves étteremben. Na most aztán ott meg lehetett sok mindent. Volt egy szegedi Oszkár nevezető énekes, nem volt egy nagy énekes, de az tüsköd bogarat énekelt, és akkor bizony a hallgatóság is, a vendégek is, volt egy műveltségi szintjük. Ott az operettől kezdve a régi slágereket beleértve a 30-as, 40-es karádi számoktól kezdve. Hát ott sokat tanultam, meg a lakodalmak. Hát a Mátyás tére jöttek ki, Pest környék Vácról, innen-onnan, jöttek a romák. Na, gyerek, szombaton ráérsz? Mentünk le. A Lagziban meg az eredeti magyar nótákat, csárdásokat a parasztoktól. Hát olyan lakodalmak voltak, hogy el se tudják képzelni ma a sátorba. 40-50 tyúk rotyogott az üsbe. Akkor volt egyfajta, tehát az, hogy enni való, az nem volt probléma. Semmilyen szinten a magyar embereknek.
5: Kleó bácsi, beszéltünk itt arról sokat, hogy miket játszott, miket tanult, miket játszottak akkoriban a primások. Tulajdonképpen mi ez a cigányzene, amiket játszottak?
4: Na most az alaptézise a cigányzenének, ugye a magyar nóta, csárdás, verbunkos, operettek, nagy valcerok, kis énekek, nemzetis, amit most is kell nekem muszadikálni, minden nemzetnek tudtak már az öregek is muzsikálni. És a legkisebb primásnak is, a legközepes volt olyan, például oda került az ember egy primáshoz, ha nem is én, mások is, mit tetszik játszani? Tessék mondani, nagy valcert, Strauss valcert, Déli rózsáktól, Mesél a bécsi erdők, lehetne sorolni. Hát ezek kellettek, igényelték a nagy operetteket. Ugye Lehárt, Kálmán Imrét, akkor ugye hát operett nagy hatalom volt Magyarország. Hát akkor hiába, hogy ordították, vágyom egy nő után, egy minden. Mulattak az emberek. Olcsó volt a mulatság. Fillérekből jó érezték. Nálunk ugyanaz a helyzet volt az akkori gyerekeknél. Fillérekből lehetett szórakozni. Vannak, akik még emlékeznek, hogy kell beszélni Soha Kálmán zenekaráról. Én 1977-78-ban két évig voltam. Most érdekes a dolog. Hát ők játszották Magyarországon a legjobb szalonzenekar fegő. Hát egy csomó kottával kellett benne, ugye Naila Valcertól kezdve Éljen a tánc, Traviata, költő és paraszt, opera részletek, a Szevillai Borbé, mindent muzsikáltak. Tehát egy, és kottából, hát nem a hasukra, hát ott azért valami kottát kellett valamilyen szinten olvasni. És akkor ez mellett ugye a magyar nóta is, hát tehát minden muzsikáltak. Hát most épp olvasom a Lakatos Sándor, a D kiadott nekem könyvet, mikor vele voltam a tévében, hogy voltba, és adott egy könyvet a családról. És a repertoárja fő van írva a nagyapjának is. Hát ott kérem szépen, ott tényleg opera részletek, a Rákóczi Marstól kezdve mindent, sok mindent kellett játszani. Sok mindent. Rengeteg Robert Stolz, Oscar Strauss, Sauber, hát ugye meg a Lakatos Sándorról nem beszélve, tehát meg totálisan annyit muzsikált, annyi, ami tehát a túlélési mechanizmusa a cigán zenének tulajdonképpen a 19.-20. században az volt, hogy ez nem cigán zene. Gyakorlatilag cigán származások sú emberek, muzsikusoktól tolmácsolt zene, mert ez nem cigán zene, hanem akkor a kornak megfelelő igényeket kielégítettük. Ebbe beletartoztak az operettektől, rengeteg nóta, hát Sasnácitól kezdve Murgács Kálmán, Tegzegerber, a legnagyobb a Dankó Pista, később a Sallai Misi, hát lenne reggel nótából nagyon sok van. Amiben sajnos most a maiak hiába tetszik, nagyon szegény. Mert egy akkora agymosás történt most a kultúrában, ha egyáltalán kultúrának lehet nevezni. Itt most az igény a szórakoztatni maximum 20. Kérik a Kisinyfalú, akkor a Füredi Anna bál, egy pár olyan, a Macskajaj, meg ilyen semmit mondó dolgokat.
5: De nem a mi feladatunk zenészeknek, hogy mi is valahol azért neveljük az embereket?
4: De most a lényeg. Itt nem mi vagyunk a hibásak. Ugye a legnagyobb problémát én ott látom. Ugye ez az úgynevezett hatalomátvétel, rendszerváltás, bárminek nevezzük, ez magába hordozta azt, hogy megszűntek az éttermekben az élőzene. Ez átvették Amerikában, mindenhonnan átjötte. Megszűnt a koncert, már mondtam, a koncert, interkoncert, az Ori, az OSK, kinek kizárólagos közvetítés, monopól helyzetben volt, kizárólagos közvetítés joga volt. Na most ugye ott ABC kategória, regiszterek, az Orinál ugyanúgy, tehát volt egy összetartó erő, rendszerbe volt foglalva, mert ami nincs voltak szabályok, most nincsenek szabályok. Szabálytalanul működhet bárki, aki, hogy ez a Kóka nevezetű, nem tudom minek, nem akarom kompromitálni, mert miért bántsam. Ő neki ez maga is egy szomorúság, egy szomorú helyzet, amiből önmagát hozta. Mert aki ismeri a cigány zenének a varázsát, meg a, hogy mennyit kell az embernek 5-6-10 éves kortól, míg meg nem hal, mennyit kellett tanulni, mert mindig van új a nap alatt. Az ilyet nem mond, hogy ez nem szakma. Hát honnan tudta volna? Hát milyen, mert attól függ, hogy milyen millióben, ki tudja, nem is akarom megtudni, milyen millióben nőtt föl, milyen kultúrában nőtt föl. Hát ez önmagát definiálja, amit ő csinált, hogy nem kell kategória, semmi nem kell, nem szakma ez. És ez egy nagy érvágás volt.
5: Valahogy a közgazdaságban is van egy ilyen tézis, hogy a részeszfer, tehát hogy a láthatatlan kéz irányítja tulajdonképpen a pénzügyi mozgásokat. Lehetséges, hogy a kultúrában is van egy ilyen láthatatlan kéz, ami irányítja az embereknek az igényeit, a gondolkodását, vagy ez egy irányított kultúrpolitika tulajdonképpen, ami most folyik?
4: Láthatatlan és mégis látható. Aki kicsit odafigyel, egy kicsit benne volt, van összehasonlítási alapja, most tegyük félre a politikát, ami az 50-es, 40-es, 50-es, 60-as években volt, vagyis a 20. században, mondjuk 2000-ig, mert utána lavinaszerűen összeomlott ez az egész, és persze, hogy látható. Az egésznek ott látom a hibát, az úgynevezett szórakoztató zenének mondott valami, a média lehozza. Nem akarok nevekbe bocsátkozni. Na, hát minek? Hát az életben kottát nem láttak. A gép dolgozik, ott van az a szintetizátor. Hát én ezt büntetendő cselekménynek látnám. Hát ez ilyen nincs, ez nem szabadna. És ide jutott, hát sajnos. Ez látható, direkt módon. Még azt sem mondom, hogy rasszizmus, nem. Mert ma egy górinak nem lehet megmondani, az kérem, vegyen ide 5 embert. Nem. Én nem panaszkodok, mert még egy jó pár évvel ezre, 6 évig egy zsidó üzletben, a Dobocába, a Doblóba voltam. Most ezen a hajón vagyok, novemberig, egész novemberig. Tehát meg ott az ember. Vannak koncertek, de hát kellett egyfajta váltásnak is történni. Az embereknek a kultúrigénye szinte nullára ment. Nulla. Hát most kit érdekel a mai embereknek egy Leányvásár operett, vagy egy Vígözvegy, a legismertebbet mondom, vagy ott van például a Cirkusz Hercegnő. Hát azelőtt ez napi renden kellett játszani, és énekelték, és kérték. Vagy egy János Vitéz. Hát szóval a kultúrigény tudatosan lett meg, egy agymosás történt, erre mind a média a legnagyobb probléma, hogy a média mit hoz le. Mert amit lehoz, az a divat, kész. És az igazság a könnyű zenébe is. Volt egy-két kimagasló, Balázs Feszótól kezdve voltak, Dobos Attila, ezek nagyon, Szenes Iván, hát ezek még mind a múltból ragadtak itt, de már ma könnyűzenőben is hulló csillagok vannak. Hát az ember hallgatja sokszor, a számoknak a zenei oldalon megközelít, nem haz mély nyomot, se a szöveg, semmi. Azt mondták régen, hogy álszentimentalizmus van. Például ilyen tűzpiros virág volt, minden, hát az életről szólt, a szerelemről, és ez egy nagyon nagy dolog volt. Hát akkor nem véletlen, hogy minket úgy hívtak, hogy iróniával, hogy hangulat tisztviselők. Igen, mert ez logika volt. Igen. Például csak így mondom, nem cigánzenébe gondolom, kiváló bárzongoristák voltak presszókban. Például valaki összeveszett a barátnőjével, vagy a feleségével, bement a presszóba, elkezdett énekelni, gyere ő, kedves mellemű, már szemezett a másik asztallán, ő átküld, már mentálisan orvosságot kapott, gyógyszert, és miatta a gyógyszert, kérem szépen, a zene hullámhosszán mentek a dolgok. És nagyon sok szép sláger volt. Nagyon. És az tényleg ez, mi joggal neveztek bennünket hangulattisztviselőnek.
5: Egy picit térjünk vissza a médiához, hiszen én a napokban láttam Esze Jenőt, a híres zongoristát, elmélet tanárt, hogy ha jól emlékszem, zenei analfabétáknak nevezte azokat a zsűritagokat, akik mostanában időként szerepelnek a különböző tehetségkutató versenyeken, hiszen nagyon soknak nincs megfelelő végzettsége, és ő is pont azt említette, mint amiről most beszélgettünk, hogy nincs már az a fajta kategória vizsga például a szórakoztató zenében, a popzenében, ami korábban volt, és ez megmérgezte a műfajt.
4: Én nem vagyok Esze Jenő, én csak egy szürke eminenciás, de az Esze Jenőről nem, mi még tudjuk, meg aki muzsikus, hogy egy géniusz volt. Na most, aki ilyet mond, ezt én is észrevettem, meg tudatosul bennem, hát ezek, nem akarom megbántani, meg nevet nem mondok, így kimondhatom, 36. senkik a szakmába. És ők bírálják, hogy ez most jó volt, de most ez nem volt jó, de aztán olyan egyéb tényező, pláne a nőknél, kicsit adnak egy sziklát a nőiességből, hogy finoman fog, és már mindjárt ott van a csúcson, így elég jól kifejeztem magam. vagy pedig politikailag beszólnak, mert beszólnak. Ez placon kell, hogy legyen. És már kinyílt a kapu. Kész. Ez a két tényező. Vagy még egy. Vagy homoszexuális. Ki kell, hogy mondjam. Mert vannak. Vannak. Vannak.
5: Ez a sikerhez vezető út a médiában?
4: Hát, nem én mondtam. Eszejenő tényleg az egy prominens, hanem a legprominensebb. Hát az vizsgáztatott meg minden.
5: Így van, így van.
4: Az. Elmondok egy történet, ez már most a 90-es évek vége fele volt, és hát voltak egy-két gyerek, akit ilyen kamu vizsgák voltak ezek már, de ő volt az eszejenő, és hát bement a hegedűs, nem mondok neve, eljátszott a tájszmedáciát, de csak egy kis motív volt, aranyezős keringőből egy kis részletet, na játszol egy nótacsokrot, megkérdezték a C és a G között milyen a hangra, vagy G és a C között mi van. A kategória, na most kijön az illető, akit én vittem, hogy hát legyen, mert kellett dokumentál, volt egy idő, még amikor kijötték 90-es, mondom, édesfiam, ezt tudod te, mit kaptál volna az én időmbe? Talán regisztert, de akkor is 200 számot kellett tudni. Föl volt írva, és szúrópróba szerű. Na most akkor ezt játsz, ez, az, amaz, emel. Hát a legnagyobb dolog, amikor az OSK kezéből kivették ezt a monopól helyzetet, hogy kizárólagos közvetítési jog. Kit lehetett közvetítenek, ennek működési engedélye volt. Ahhoz párosult ABC-kat esetleg szezonálisan regiszter egy, még ott is regiszter egy, regiszter kettő. Az a regiszter kettőben már a végórákban lehetett, aki már tényleg olyan hangszer volt, kellett Balatonra, mert nagyon sok. Hát én még 89-ben, igen, még ott dolgoztam az OSK-ba, Kálai Kisernővel együtt, meg Árkos Kálmánnal voltunk ott, és az az igazság, volt egy ilyen szürke nap, mert úgy kellett 7-től, ott voltam 4-ig, és utána mentem muzsikálni. És összeszámoltam, hogy mennyi van a kezünkbe, hány üzlet. 78 üzlet volt. A Szirmai Laci bácsi egyszer azt mondja, jöjjön Kleó, mutatok magának valamit. 63-64-ből hihetetlen. A Wienerwaldról nem tudom, hallottál-e? Wienerwald. Ez egy olyan...
5: Fekete erdő. Bécsi erdő.
4: Igen, a neve az, de voltak a Wienerwald nevezettű ilyen restaurantok, német, tele volt Németország, Ausztria. 200 trió, duó, cigán zenébe, cimbalom, hegedű, stb. Működött, úgyhogy itthon már alig volt zenész, de volt, mert ott volt a Szív utca. Ott az öregeknek, egy öreg embernek is nagyobb tere volt ahhoz, hogy mentálisan ne sérüljön, mikor ugye megöre, a nyugdíjba elmentek, vagy a Szív utcába, vagy kapta, már nem is tudják ezt a kifejezést, hogy repülés. Volt 3 repülés, 4 repülés, az öregek találkoztak a nemzetinél, elmentek, piáztak, egy kis sört bortítak, és szép nyugodtan meghaltak. Már nagyon egyedül vannak. Hát most például az én időmben emlékszek, aki ilyen élteskort megért a szakmába, és működött, azt valahogy, és nem a kitüntetés, de valahol díjazták olyan értelemben, hogy csináltak, kaptak valami elismerő oklevél, vagy valami szocialista érdemre, valamit. Ma már nem. Meg lehet dögleni úgy, ahogy mondom. Elég nyers ez a kifejezés. Pedig vannak még öreg cigányok, akik egész életüket feláldozták családjukért, magukért, mindenért. Úgyhogy ez szomorú történet.
5: Mi a helyzet a zenészek nyugdíjával? Hiszen ez egy nagyon jelentős probléma, hiszen több ezer embert érint, mivel nem feltétlenül voltak bejelentve az utóbbi években, évtizedekben, hiszen mondjuk csak borravalóért dolgoztak, ezért ez jelentős problémát jelent a nyugdíj szempontjából nekik.
4: Hát ez jó helyet tapogatoztál, mert nekem is úgymond 155 ezer a nyugdíjam, de miért? Mert nem voltunk bejelentve. Főleg ez 92-ben a munkakönyvet, már nem kellett munkakönyv. Igen, ám én ahol dopped a Kempinski Hotelben ott voltam 9, vagy itt ott, számlát kellett adni, de az már nem számított bele a nyugdíjba. Ez érdekes, ez az egyik. Hát az a szerencsém, hogy én sokat voltam külföldön, és Berlinből is kapok, hadd ne mondjam meg, hogy mennyit kapok egy kis összeget, meg Bécsből is. Úgyhogy itt nagyon-nagyon csak, és én magammal is kitoltam, hogy így mondjam, mert volt egy, ez is egy nagyon pozitív volt. A fúvós hangszereseket evidenciába vették, 20 év után elletett, mert na ugye én 69-től voltam hivatásos zenész, én már 89-90-ben emettem, de hát kint külföldön törődött a fene vele. Aztán jött a 97-ben, sose felejtem, eszembe jutott, el kéne menni nyugdíjba. Azt mondták, rendben van. Igen ám, mikor oda került a sor már, hogy már regisztráltak volna minden, azt hát hozzon, azt mondja, 5 évig visszamenőleg, hogy legálisan működött. Hát ezt nem tudtam hozni, mert feketén kellett. Ennyi. És hogy akkor, hát nekem már, hogy én elmentem volna 90-be, most lenne 400 000 forint nyugdíja, mert az hatványozódott évről évre, ugye, hát ez egy hatalmas terminus, ami eltelt azóta. Hát szóval ez van, és ebből a nyugdíjból nem lehet megélni, hát ez nem.
3: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyástér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annát.